0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat. Csütörtökön derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság. Rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg. Ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: pofátlan!
1: Hobby Rádió.
0: Bocsánatkozni, menjetek ki a pusztába!
2: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Kamu reklám.
2: Tud ennél jobbat? Kész. Jó lesz?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbirádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány. Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkezett a MÁV vezérigazgatója. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós eset szám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-északnyugati szelecsok pedig kísérhetik élénk erős lökések.
1: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show. UK.
4: UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
4: Fever Show. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőink

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Az utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Szúnyogírtás lesz a következő napokban. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosító társaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda a kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormánya a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby rádió.
1: Fogalmazni miért ki a busztal?
2: Kamu reklám.
3: Halló!
4: Elnézést kívánok, ez a 3-3-3-3-3-3?
3: Igen.
4: Akkor legyen kedves a 04-et hívni, beszorult az ujja.
2: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyrádió.hu.
5: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Szúnyogírtás lesz a következő napokban, felülvizsgálják a tech tevékenységét. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték európai szeizmológiai szolgálatok. A lakosok az EMSZ honlapján erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-északnyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
7: Nekem ez így jó.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Audi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Megkezdődhet a helyreállítás a MOL üzemében, ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A MOL megkapta a hatósági engedélyeket a május 22-i robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzem helyreállításának megkezdéséhez. A közvetlen balesetveszély megszűnt, jelenleg a szénhidrogénmentesítés zajlik. A vállalat külön szakértői csapatot állított fel a munkák irányítására, amelyek a terület megtisztításával, majd a sérült berendezések és csővezetékek felmérésével és bontásával folytatódnak. A felújítás több hónapot vehet igénybe, de a MOL közölte, az ország üzemanyagellátása zavar. A kórházban ápolt sérültek állapota javul, a vállalat pedig mindenben támogatja őket és családtagjaikat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról döntött az országgyűlés a Tisza párt javaslatára. A határozatok értelmében csütörtökön feláll a gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval, a végrehajtási visszaérésekkel és az MNB működésével kapcsolatos vizsgálóbizottság. A magyar közlöny szerint mindegyik vizsgálóbizottság 6 tagból áll majd, és azok mindegyikébe 3 tagot jelölhet a Tisza párt, egyet-egyet pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét bírálja a kormánynak írt levelében a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ az Országgyűlés illetékes bizottságának küldött levelében úgy fogalmaz, a NAK nem a termelők, hanem politikai érdekek mentén működik, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be kötelezően a gazdáktól az évek óta válsághelyzetben lévő ágazatban. A NAK szerint a MOSZ több helyen valótlan számokat tett közzé a befolyt tagdíjak összegéről. Napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, délután 22-27 fok várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Műsorajánlót hallotta. Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 28-án a Csanád és Emil nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csanád, magyar eredetű férfi név, az ismeretlen eredetű Csana név D-s képzővel ellátott változata, amelyből helynév is alakult. Május 28-án kívül ünnepelnek még április 12-én, szeptember 6-án és december 5-én is. Becézése Csanádkap, Csani, Csanikap, Csanus, Csanuska. Jeles viselője a Csanád névnek, első István király vezére, aki a 11. század elején legyőzte a lázadó Ajtonyt, valamint ön, kedves Csanád. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Emilek. A latin eredetű férfi név Amelius nemzetségnévből ered, jelentése betélkedő és versengő. Május 28-án kívül ünnepelnek az Emilek még március 10-én, szeptember 11-én és november 12-én is. A név betézése Emilke, Emi, Emike, Mili, Milike és Milke. Jeles viselői a névnek Gerbaud Emil cukrász és csokoládégyáros. Valamint ön, kedves Emil. Ezen a napon ünnepelnek még Agmánt, Ágost, Ágoston, Bod, Csanád, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vihelma, Vilma és Vilmos nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1539. május 28-a, ezzel kezdjük. Floridát meghódította Hernández Soto, spanyol konkvisztádor, Kuba kormányzója, aki arany és ezüst után kutatott a Tampa-öbölben. A 18. századdal folytatjuk. 1738. május 28-án megszületett Joseph Ignace Guillotin francia orvos, a nyaktiló megalkotója. Neve a hírhedt kivégző eszköz nevében maradt fenn, bár kutatások szerint nem ő találta fel, hanem csak szorgalmazta használatát. Maradunk még a 18. században. 1742. május 28-án megnyitották az első fedett uszodát méghozzá Londonban. Ugrunk a 19. századba. 1884. május 28-án megszületett Eduard Benes, cseh politikus, miniszter és köztársasági elnök. A 20. század elejével folytatjuk. 1908. május 28-án megszületett Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. Még mindig a 20. század. 1923. május 28-án megszületett Ligeti György zeneszerző. Ismertebb alkotásai a Másnap 2004-ben, az Űr Odüsszea, a Ragyogás és néhány színházi zenéje, az Állatfarm és a János Vitéz. 1945-tel folytatjuk. Május 28-án megszületett John Fogerty zenész. És még mindig a 20. század. 1958. május 28-án megszületett Fehér Anna színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 10 évet ugrunk. 1968. május 28-án Melbourne-ben megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1987-re ugrunk. Május 28-án Matthias Rast, egy 19 éves pilóta magánrepülőgépével Németországból indulva a moszkvai Vöröstéren landolt, kijátszva a szovjet légvédelmet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részéből.
1: Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. május 28-a csütörtök, a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpapnak az ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 26. fejezet 36-tól 42. vers. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vette őt rajta. Akkor azt mondta nekik, halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott. Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Elmélkedés. Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad. Bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi úrunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött a szenvedése és kereszthalála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél. Ő is szenved. De nem menekül a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának a lényege. Egészen átadja magát az Atyának. Jézus, az örök főpap, egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az Atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szent misében, minden szent gyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus úgy alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei Atya akaratát. Jézus Krisztus örök főpap. Köszönöm, hogy nem csak tanítottál az Atyának való engedelmességről, hanem egészen alávetetted magad az ő akaratának, s ezzel példát mutatsz. Légy velem, amikor gyenge vagyok, amikor menekülnék a szenvedés elől, vagy nem értem meg a válaszodat. Taníts meg veled együtt kimondani az Atyának, legyen meg a te akaratod. Légy közben járom minden helyzetben, és adj erőt, hogy szeretetből hordozzam életem keresztjeit. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kávéfogyasztás növeli bizonyos szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mivel megemeli a vérben lévő aminosavak szintjét? Holland tudósok most azt a tévhitet cáfolták meg, hogy ha szűrőpapír segítségével eltávolítják a reggeli italból a diterpent, akkor a káros koleszterin felhalmozódása nem lesz jelentős.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

ható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi étel különlegességeket. Hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói étel specialitást hoztam önöknek, chilis con carnét fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, chili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörös babkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összeforrjuk. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbefuttatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carnét kérem, kóstolják meg, készítsék el. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu
0: A rádiót.

0: Reklám. Jó reggelt!
1: Nem terveznek blokádot a taxisok a BL döntő hétvégéjén. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV a kelenföldi tűzeset után. Marad a kellemes nyári idő, időnként megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptéri díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éven nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelt a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV a kelenföldi tűzeset után. A hétfői tűz miatt teljesen le kellett zárni a balatoni és a pécsi vonalakat. 45 járat kimaradt, további 51 pedig rövidített útvonalon közlekedett. A vezérigazgató szerint fejleszteni kell a kelenföldi utastájékoztatást, több jól képzett utasmenedzser bevetésére van szükség, és a BKK segítségét is kérik a pótlóbuszok biztosításához. Közben Vitézy Dávid miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Dányi Gábort, feladatait Bakos Krisztina veszi át. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A magyar önkormányzati rendszer reformjáról közölte a szervezet szerdán a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Marco Rubio és az amerikai elnök a hétvégén még arról beszélt, hogy közel a megállapodás, de hétfőn az amerikai erők önvédelemre hivatkozva újabb csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Donald Trump most azt is közölte, hogy az Egyesült Államokban vagy más helyszínen, de megsemmisítik Irán dúsított uránját. Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg, az égen csapadék nem lesz. A szélre ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 28-a, csütörtök. Fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a Kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle-Kornéli utcától a Dombóvári útig. A hatodik kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, illetve a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. A második kerületben lezárták a Széher utat a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szépesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamosinál haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olefalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Ma reggel 8 órától lezárják a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig a külső sávot.
0: Hobby Rádió. Értünk szólt.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 28-án a Csanád és Emil nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csanád, magyar eredetű férfi név, az ismeretlen eredetű Csana név dés képzővel ellátott változata, amelyből helynév is alakult. Május 28-án kívül ünnepelnek még április 12-én, szeptember 6-án és december 5-én is. Betézése Csanátkap, Csani, Csanikap, Csanus, Csanuska. Jeles viselői a Csanád névnek. Első István király vezére, aki a 11. század elején legyőzte a lázadó Ajtonyt, valamint ön, kedves Csanád. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Emilek. A latin eredetű férfi név Amelius nemzetségnévből ered, jelentése betélkedő és versengő. Május 28-án kívül ünnepelnek az Emilek még március 10-én, szeptember 11-én és november 12-én is. A név betézése Emilke, Emi, Emike, Mili, Milike és Milke. Jeles viselői a névnek Gerbaud Emil cukrász és csokoládégyáros. Valamint ön, kedves Emil. Ezen a napon ünnepelnek még Agmánt, Ágost, Ágoston, Bod, Csanád, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vihelma, Vilma és Vilmos nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1539. május 28-a, ezzel kezdjük. Floridát meghódította Hernández Soto, spanyol konkvisztádor, Kuba kormányzója, aki arany és ezüst után kutatott a Tampa-öbölben. A 18. századdal folytatjuk. 1738. május 28-án megszületett Joseph Ignace Guillotin francia orvos, a nyaktiló megalkotója. Neve a hírhedt kivégzőeszköz nevében maradt fenn, bár kutatások szerint nem ő találta fel, hanem csak szorgalmazta használatát. Maradunk még a 18. században. 1742. május 28-án megnyitották az első fedett uszodát, méghozzá Londonban. Ugrunk a 19. századba. 1884. május 28-án megszületett Eduard Benes, cseh politikus, miniszter és köztársasági elnök. A 20. század elejével folytatjuk. 1908. május 28-án megszületett Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. Még mindig a 20. század. 1923. május 28-án megszületett Ligeti György zeneszerző. Ismertebb alkotásai a Másnap 2004-ben, az Űr Odüsszea, a Ragyogás és néhány színházi zenéje, az Állatfarm és a János Vitéz. 1945-tel folytatjuk. Május 28-án megszületett John Fogerty zenész. És még mindig a 20. század. 1958. május 28-án megszületett Fehér Anna színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 10 évet ugrunk. 1968. május 28-án Melbourneben megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1987-re ugrunk. Május 28-án Matthias Rast, egy 19 éves pilóta magánrepülőgépével Németországból indulva a moszkvai Vöröstéren landolt, kijátszva a szovjet légvédelmet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Milyen lopak van?
0: Hobby rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába! You are connected.

0: Üzenet a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részéből.
1: Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 28-a csütörtök, a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpapnak az ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 26. fejezet 36-tól 42. vers. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vette őt rajta. Akkor azt mondta nekik, halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott. Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Elmélkedés. Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad. Bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi úrunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött a szenvedése és kereszt halála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél. Ő is szenved. De nem menekül a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának a lényege. Egészen átadja magát az Atyának. Jézus, az örök főpap, egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az Atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szent misében, minden szent gyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus úgy alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei Atya akaratát. Jézus Krisztus örök főpap. Köszönöm, hogy nem csak tanítottál az Atyának való engedelmességről, hanem egészen alávetetted magad az ő akaratának, s ezzel példát mutatsz. Légy velem, amikor gyenge vagyok, amikor menekülnék a szenvedés elől, vagy nem értem meg a válaszodat. Taníts meg veled együtt kimondani az Atyának, legyen meg a te akaratod. Légy közben járom minden helyzetben, és adj erőt, hogy szeretetből hordozzam életem keresztjeit. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kávéfogyasztás növeli bizonyos szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mivel megemeli a vérben lévő aminosavak szintjét? Holland tudósok most azt a tévhitet cáfolták meg, hogyha szűrőpapír segítségével eltávolítják a reggeli italból a diterpent, akkor a káros koleszterin felhalmozódása nem lesz jelentős.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Jobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál, csak nem 1000 diplomata útlevelet vonhatnak vissza. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderül, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz holdudvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában. Velkei György László elmondta, hogy míg a korábbi ciklusokban 100-200 diplomata útlevél kiadása volt jellemző, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt több mint 1000, sőt majdnem 1500 diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre. Szondi Vanda kormány szóvívő szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Pénteken találkozik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, erősítette meg az Uniós Bizottság illetékes szóvivője. Mark Rutte, az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz a magyar kormányfővel, a megbeszélés végén pedig kora délután közös sajtótájékoztatót tartanak. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. Az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata folyamatban van, mert a vizsgálati módszerek nem minden esetben tükrözték a kialakult hőmérsékletet. Erről a Hungaromet tájékoztatott. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontú, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, délután 22-27 fok várható.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Május 28-a, csütörtök. Fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornéli utcától a Dombóvári útig. A hatodik kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, illetve a Szív utca a Lövöldetér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. A második kerületben lezárták a Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szépesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos innen haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olefalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Ma reggel 8 órától lezárják a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig a külső sávot.
3: Hobby Rádió. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Az Életrádió. T-Rádió.
6: Jó napot kívánok! A mi világunkban ma Érdre látogatunk a mentőállomásra. Olá Gábor állomásvezető úr lesz majd a segítségünkre, tálatvezetés, némi barokkos túlzással. Adási munkatárs Ángyos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Nem is olyan régen találkoztunk személyesen Olá Gáborral, és néhány olyan dolgot elmesélt az állomás működtetésével, a betegellátás segítségével kapcsolatosan, amiről azt gondoltam, hogy érdemes lenne megosztani a hallgatókkal is. Úgyhogy Gábor, csukjuk be a szemünket így a magunk részéről, és akkor rábízunk magunkat, hogy induljunk el kívülről befelé. Milyen olyan egyébként a mentőszolgálatnál nem annyira bevált gyakorlatot valósítottatok meg, amire büszke vagy?
7: Jó reggelt kívánok, szervuszok, köszöntök mindenkit én is. Hát köszönöm a megkeresést, amivel igazából így majd megtiszteltetés, hogy be tudom mutatni az Érdi mentőállomást. Mentőállomás, amire büszke vagyok, én kb. 6 éve vettem át itt ennek az állomásnak az irányítását és annak a vezetését. Azt nem mondom, hogy romokban volt az állomás, mert természetesen nem volt romokban az állomás, de azért, mivel hogy már 40-45 éve üzemel ez az állomás, így azért vannak rajta tényleg olyan dolgok, amiket én tapasztaltam, illetve amiket én kértem is, hiszen az előző állomásvezetőtől kértem, hogy hagy próbáljam meg ezt az egészet, hogy talán tudnánk olyan dolgokat kitalálni, amivel ezt az állomást lehetne jobbá tenni. Amit tudni kell ezzel kapcsolatosan, hogy az állomás maga, az épület is, és a telek is az országos mentőszolgálaté, tehát nem idegen területen vagyunk, hanem az országos mentőszolgálatnak a tulajdonában vagyunk. Ez részben megkönnyíti, részben kicsit néha hátráltatja a munkákat, de azért szájásokat megy a ködös munka. Egy viszonylag nagy terület, egy viszonylag nagy udvar van, ami kertről és gyümölcsfákkal és talán zöldövezettel is görbe veszi az állomásunkat. Valamikor ez egy magtár volt. Ez egy magtárépület volt, és ebből a magtárból lett kialakítva egy három gépkocsi beállóval, plusz egy mosóval, valamint egy hátsó hely, ahol tartalék autókat, vagy közösségi autókat találunk, és oda tudunk vele parkolni. Az épületen belül...
6: Tehát nem egy ilyen 50-es évekbeli szociális terrorista dolgot képzeljünk el, hanem annál régebbi építészeti művet, hogyha lehet így mondani.
7: Ez így van. Akkor is egy ilyen társadalmi összefogásból jött össze a mentőállomás, az Érdi Ipartestület, aki ezt akkor is kezdeményezte, és ők hozták létre ezt a magtárból való átalakulást. Ami egy kicsit nehéz volt, az, hogy ez egy ingoványos terület, egy lápos területre épült, aminek azért néha még mindig vannak olyan dolgok, amivel dolgozni kell itt statikailag az állomásra, de sikerült ezt megoldani. 4 autósra tervezték, és 4 autóval indult az Érdi mentőállomás valamikor. Szomorú az, hogy az mondjuk kicsit kevesebb autó fut most így hivatalosan, mint anno 1540x éve. Tehát azért lehetett volna már most is nagyon nagy szükség lenne. Amit mindig elfelejt itt a vezetőség, az, hogy az Érd lakossága folyamatosan gyarapszik, hiszen most is már a Érd 70-80 ezer, egy jogú városról beszélünk, 70-80 ezer a lakosság, illetve maga a a körülötte lévő települések, nem azt szeretnék felsorolni, de Pusztazámortól, Diósgyi és 22.
6: Hány település tartozik hozzátok?
7: Hát, 10. Jó, most össze kéne akkor számolni, hogy 100.
6: Távolságban, tehát ha körbe akarok menni.
7: Körbe akarunk menni, akkor...
6: Vagy elmenni a legtávolabbi sarkában.
7: Az egy jó 20-25 kilométer azért. Illetve most azért, mivel vannak ezek a ilyen-olyan átfedések, azért sok esetben sajnos az érdikocsikat, főleg az esetautónkat elkéri Fejér megye is, tehát járunk mi Martonvásár, Tordas, Gyúró, Mercsi vonzásában, ami azért lássuk be, az nincs közel, és erre egy darab ALS egység van. Tehát ilyen 120-130 ezer emberről beszélünk, amire egyetlen egy autó, egy ALS egység. Többször próbálkoztam már, hogy kicsit föl kéne fejlesztenünk. Tudom, hogy nem könnyű dolog, de én azt gondolom, hogy azért ezen kicsit így lehetne változtatni, kellene is, más nem, akkor mentőtiszti autó.
6: Miért nem sikerült, hogy volt valami válasz, hogy várjál, nem aktuális, nem vagyunk, nem állunk úgy?
7: Nem, igazából, tehát egy érdemi választ azt annyira nem kaptam, mert mindig azt mondták talán, hogy az autó is kicsit kevés, illetve a személyi állomány. Én nekem azért sikerült, mert amikor átvettem a mentállomást, akkor kettő masszívan két autó futott, egy ALS egység és egy BLS egység. Jelenleg most minden napon tud menni a 3+1 autó, a plusz egy az a felrendelt kocsi, mert gyakorlatilag most 4 autó van. Én erre az állomásra nagyon sok embert toboroztam, nagyon sok embert hoztam, mind mentőtisztet, mind gépkocsizetőt, mind ápolót.
6: És az különleges ember tiszteltünk benned, bocsássak, hogy megszakítalak, de akkor mindjárt jön az első kérdés, hogy egy ilyen Isten adott tehetséggel rendelkezel szervezésben, nem tudom mi mindenben. Mi volt neked előtte az életed? Hol tanultad meg ezt a rugalmas gondolkodást, meg azt, hogy találékonysággal sok mindent meg lehet valósítani?
7: 91-ben léptem be a mentőszolgálat kötelékébe, de hamar rájöttem arra, hogyha nem változtatok rajta, és csak éppen adok, akkor fel fog kopni az állam, mert nem fog gyújni egyről a kettőre. Alapítottam egy vállalkozást, én otthonápolással és hospice ellátással, haldokló betegek ellátásával foglalkoztam, mindezt úgy, hogy a TB-vel finanszírozva, tehát sikerült leszerződnem az OEP-el, ezért a betegeknek nem kell fizetni, és ilyen területi ellátási kötelezettséget vállalva. Először Zala megyébe, utána Pest megyében üzemeltettem ezt a vállalkozásomat. Innen jött az, hogy talán a gazdasági részt, illetve az OEP-et és ezeket a financiális dolgokat nagyjából látom és átlátom, hogy működik-e a magyar egészségügy milliónyi sebből folyó problémája. És próbáltam úgy alakítani a saját vállalkozásomat is, hogy az embereket ott tudok hívni, és az, hogy egy közösen dolgozunk, hogy amiket megígérek nekik, és amivel az őket csábítani, azokat kőkeményen betartom. Emellett a szerencsém volt az, mert hogy hát ebből mindig nem lehetett volna megélni. Én orvoslátogató voltam 21 évig, és abból legalább egy 20 évig egy német cégnél, ahol viszont tényleg megtanultam azt a szemléletet, hogy hogyan kell magához, az emberekkel bánni. Ott megtanultam egyfajta kommunikációt, mert az üzleti életben azért ez is nagyon-nagyon fontos, illetve egy nagyon precíz munkabírásra és egy nagyon munka feltételekre is megtanítottak a németek, úgyhogy rengeteget tanultam tőlük. Ezt talán sikerül ezt a marketing vonalat átadni a mentőszolgálathoz, és azóta is ezt alkalmazva.
6: Az élet iskolája van mögötted. Meg hát a szerencse, mert azért, ahogy hallgattalak, tulajdonképpen minden, amit elkezdtél, vagy amivel foglalkozol, az egy irányba mutat az egészségügy meg az ember. Nem?
7: De igen.
6: Valahogy ez úgy bevonzott téged annak idején, és akkor így, mitől gondoltad, hogy pályázdod kell az érdi mentőállomás vezetésére? Nem lebecsülve, amit elmondtál, csak történt valami? Vagy egyszerűen csak valakinek lejárt az ideje, és úgy gondolt, hogy megpróbálod?
7: Az előttem dolgozó mentőállomás vezető, aki már 17 éve csinálta ezt, én azt láttam rajta, és amit megtanultam az életből, illetve itt a különböző ilyen olyan marketinges és gazdasági iskolákban, én azt láttam rajta, hogy neki a motiváció már azért nem volt meg annyira, mint hogy amivel lehetne így tovább lépni. És nem is a motiváció, hanem az, hogy meglátni azt, hogy, hogy mi az új. Én is azt vallom, hogy nekem is ez a második ciklusom itt a mentálsvezetésnél, nem szeretnék többet csinálni, jöjjön egy fiatal, jöjjön egy új erő, jöjjön valaki, nem szabad embereket szerintem sokáig ugyanabban a pozícióban tartani, mert egy idő után a saját maguk malmát fogják csak őrölni, és nem tudok önnek tekinteni. Holott kell a kitekintés az, hogy lássuk a környezetünket, lássuk a változásokat. Tele vagyunk fiatalokkal, és nekem például ugyanúgy meg kellett újulnom, igaz, hogy nem érzem magam idősnek, de elég régóta vagyok az egészségügybe, 56 éves, de azért, akik hozzám jönnek, ők 20-30 éves gyerekek, ha mondhatom azt, hogy gyerekek, inkább 20 évesek, akiktől én is rengeteget tanulok, annak ellenére, hogy nagyon sok hiányossággal szenvednek ők is, amit nem tanultak meg az iskolákba, előttük van az élet, nincs még tapasztalatuk. Én próbálom nekik a tapasztalatot összerakni, próbálom nekik a munkakörülményeiket összerakni, próbálok fajta rendet tartani, ellenben, és tőlük tanulni olyan dolgokat, amiket viszont én nem tudok. Gondolok például itt a számítás technikára.
6: Ilyen... A QR-kód jutott eszembe.
7: Igen,
6: az ide sorolod?
7: Ide sorolom a QR-kódot is. Hát többek között a mentőautó átadás, átvétel az egy papír alapon történő régi, elavult, kinyitjuk, beírjuk, x-elünk, aláírjuk, dátumozzuk, amit ezek a fiatalok azért lássuk be, hát ez nem az ő világuk. És erre találtam ki azt, hogy a telefon mindig ott van a kezükben. A telefon az valahogy az együtt nő velük, és csináltunk egy olyan háttértáblázatot, egy olyan lehetőséget az interneten, hogy van egy QR-kód, minden egyes szekrény. Minden kocsinak van egy szekrény, abból pótoljuk az eszközöket, amiket elhasználtak. Utána ezek természetesen ezek a szekrények föl lesznek pótolva a központi raktárunkba. Tehát amikor elhasznál valamint az egység, akkor oda megy, abból föl tudja pótolni, viszont ezt megelőzi azt, amikor átveszi az autót, befotózza ezt
6: akkor a kódot,
7: meglátja a saját autójának a teljes felszereltségét, át tudja nézni a QR-kocskai segítségével földobott táblázatba, ott ezt neki le kell okéznia, és ezt amikor leokézta, tehát magyarul átvette az autót, és rendben találta, vagy éppen hiányosan találta, azt elküldi, és azt a bizonyos elküldést, azt meglátom én, és látja a világfogó, aki foglalkozik ezzel a felszereltségével.
6: Azért érdekes, amit mondasz, mert én a Rohan mentőnél néhány nappal ezelőtt szekundáltam, és ott ez a módszer van, amit mondtál, hogy füzet, és akkor x-elés, és nem tudom, nincs az, és el is kérdeztem arra, hogy nem gondolták el, hát ők is érzik egyébként, tehát a hétköznapokban dolgozóknak azért ott van a horizontjában, hogy lehet, hogy kéne valami korszerűbbet, annál, hogy ülök, ha vagy állok a mentőállomáson, a mentőautóval, kuszkodom a fiókokat, és nézem, hogy mennyi van.
7: Uh-huh.
6: Ez egy elég nagy innováció a része, de jó, rendben van, de most ez sikerült. Szeretné átvenni a mentőszolgálat tőled, vagy van-e valami érdeklődés, kértek-e egy tanulmányt, vagy stb.
7: Nem, semmi.
6: Tudják semmi egyáltalán? Vagy nekik csak mindegy, de Excel táblázat, aztán
7: szerintem,
6: kész.
7: Szerintem nekik teljesen mindegy, de ez igazából ezt azt is kimerem jelenteni, hogy nekik ez annyira mindegy, hogy például az egész mentálmásnak a kifestése, a mentálmásnak a teljes légkondicionáló felszerelése, van egy alapítványunk, amilyen én vagyok az alapítója, de vannak benne elnökségi tagok, illetve emberek, akik ezt üzemeltetik. Gyakorlatilag velük csinálunk minden, most épp egy tetőfelújítási projektben vagyunk. Na ebbe beleszállt már a mentálomás, mert ez egy akkora nagy projekt, amiben nem bírok, de az előző gyakorlatilag vizes blokk felújítás az egy ilyen közel 10-15 millió forint volt, azt önállóan az alapítványunkkal tudtuk megoldani, arra mi szereztük hozzá.
6: Jó, pénzt, mondjuk, igen, mondjuk talán szerencséd van azért, mert ahogy mondod, hogy elég nagy terület tartozik, érthez nyilván az önkormányzatok, akik oda tartoznak, és odafigyelnek arra, hogy a mentők hogy élik az életüket.
7: Hát, illetve kell egy olyan jó ápolás, egy jó ápolt kapcsolat. Én nagyon jóba vagyok, azt kimerem jelenteni a környező polgármesterekkel, de ebben benne van az is, hogy kérni lehet mindig, és ha kapunk, akkor örülünk, de adunk is, ami azt jelenti, hogy ha bennünket fölhívnak, és éppenséggel kell egy önkormányzatnál mondjuk egy elsősegély
6: kérdést
7: megcsinálni, akkor ugrunk, és jövünk, és ott vagyunk, és ránk számíthatnak, hiszen hiszen mi tőlük olyan anyagi támogatást kapunk, amivel mi meg tudunk tovább bővülni.
6: És tehát a mentők megértik, hogy a beosztottak megértik, hogy figyelj, most el kell menni, mit tudom én, hova, Abszolút. Ott te tök ingyen fogsz tanítani különböző fogásokat a újraélesztésből, és kész. Cserébe van egy fotel, amivel tudsz ülni, ami jól néz ki, meg kényelmes.
7: Így van. Abszolút megértik. Ők ebben nem benne vannak. Én igyekszem negyed évente, fél évente mindig egy ilyen kis összetartó tréninget tartani a társaságnak. Most éppen egy kerékpározásra készülünk a mentállomással, ami nem fog másról szólni, csak az, hogy érezzük jól magunkat. Próbáltam megint csak a vezetőség azt, hogy szervezzek ilyen-olyan állomás értekezleteket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az értekezletek, de nem ezen a szinten. Ezek nekünk állomás vezetőknek nagyon fontosak, és tényleg a vezetőség egy közös munka. A kollégákkal nem értekezni kell, a kollégákkal együtt kell élni, a kollégáknak közösen kell dolgozni, és ha látják azt, hogy közösen dolgozunk, akkor szívesen tesznek mindent.
6: Figyelj, láttam én egy gyakorlatot, nem tudom, hogy nálatok ennek van-e értelme. A Szent Márton gyermekrohamnak volt egy beszámolója, nem ismer régen, és ott például azt csinálják, hogy az ellátások kapcsán, nyilván nem mindegyik ellátás kapcsán, csinálnak egy ilyen online bemutatót. Ez azt jelenti, hogy ugye nyilván aki az autón dolgozik, az tudja, hogy volt, amikor kimentették a sérültet, de a többiek, akik nem voltak ott, lehet, hogy tanulhatnának az ügyből, ezért interneten, online-ba leül mindenki egy adott időpontban, és akkor az életmentésben résztvevők beszámolót tartanak, lehet kérdezni tőlük, tehát lehet tanulni, ezt akarom mondani. Hogy ez ott nálatok, ez nagyon merész gondolat lenne, vagy van értelme, ez most csak egy ötlet szinten mondom.
7: Nem, egyáltalán nem, sőt, de tényleg egy jó ötlet, ezt most így nem hallottam én se eddig róla, de ezt át fogom gondolni, technikai oldalról simán meg tudjuk csinálni, amit említettem, hogy mindenkinek a zsebébe a világ, a telefon, és nem kell mindenkit el lehet érni.
6: Hát kivír egy 20 percet, nem?
7: Hogyne. És
6: akkor ebben te is benne vagy, tehát amikor mit tudom én, egy ilyen ügy eset megbeszélésről szó van, akkor azért te is hozzá tudsz szólni, vagy esetleg mit tudom én, egy szakembert még hozzáraktok, aki egy picit mélységeiben is tágítja a horizontot.
7: Uh-huh. Nagyon jó.
6: Próbálom még tovább gondolni.
7: Igen.
6: Hallottam, mert egyébként ez a Szent Márton is nagyjából ugyanolyan stratégiát folytat, mint ti, hogy azért azt hiszem 29 millió forintot mondtak egy éves költség, működési költségre, úgyhogy azért vannak dolgok, amiket a mentőszolgálat finanszíroz. Szóval azért azt össze kell lapátolni, és ez nyilván kell valami szervező munka. Visszatérve hozzátok ott a mentőállomásra, tehát festés, mázolás, vízvezeték, toborzás, hogy ott azért kiderült, hogy nyilván a kiválasztás szempontjainál azért te személyiséged is úgy belejátszik. Tehát nem elég, hogy szeretne mentő lenni valaki, vagy éppen elvégezte a sulit, de ahhoz nagyjából még kell villantani valamit, amit ő vonzó lehet neked, mint munkaerő.
7: Amit említettem, hogy a két kocsival vettem át a mentálmás, most ugye négy kocsi fut, nyugodtan kimenem jelenteni, és most már tudok válogatni a kollégák közül, akik jönnek, és ezt el is mondom nekik, hogy akik ide jönnek hozzánk, én egy minőségi szakemberekkel szeretnék együtt dolgozni, pont azért, mert amit eddig összehoztuk itt közösen, ezen csak javítani szeretnék, és nem rontani. És tényleg, ez úgy néz ki, hogy bejön, tehát nálunk a kötelező képzéseken felül azért is tényleg próbálnak a gyerekek többre haladni, mindenfele menni. Nagyon sok hál' Istennek, akik iskolába járnak, és akár a mentőtiszti, vagy akár a mentőápolói. A gépkocsi vezetőket abszolút arra ösztönzöm, hogy tessék megcsinálni a mentőápolói iskolát, és mentőtechnikusként, akkor egy kéz mindig nagyon jól jön, egy plusz kéz, vagy plusz két kéz a mentőautón. Tehát ne csak vezessen, tehát ne az a klasszikus csak gépkocsi vezető legyen, hanem olyan, aki ért is hozzá. Tehát, és ebbe partnerek, úgyhogy ez jó, és tényleg tudok most már válogatni, tehát akik hozzám jönnek jelentkezni, eljutottunk arra a pontra, hogy ilyen szájhagyomány útján így megkeresnek, akár még másik mentőállomásokról is, hogy átjönnének, és mondom nekik, hogy most éppen köszönöm, meg vagyunk, de amennyiben lesz helyünk, akkor természetesen fogok szólni. Nincsenek ezek a klasszikus dolgok, hogy csak a rohamkocsin és csak az esetkocsin egy ember vagy két ember dolgozik. Nem, ott megfelelőképpen kell tudni egy tudást hozni, ellenben, mivel hogy ott vannak a legmagasabban képzett emberek, ha például valakit tanítatni szeretnék, előszeretettel teszem azt az embert arra a kocsira, mert a legtöbbet a legjobbaktól tudja megtanulni.
6: Igen. Mit akarok mondani? Beszéltünk sok mindenről. Az a kérdés, hogy felszerelésben nyilván van minden, de van-e olyan extra valamitek, amire büszke vagy? Ugye most divat már az ultrahang, akkor divat a helyszíni kis labor, kimutatja a legfontosabb paramétereket.
7: Mivel hogy ezt a mentőszolgálat szabályozza le, csak azok az eszközök lehetnek, amit a mentőszolgálat jóvá hagy. Lukászunk van, igen, az sikerült a mentőalapítványtól kapnunk, a többit nem. És ebben megint egy picit, megint csak, és nem bántás, tehát félreesik nem bántás, de most behozzuk ezeket a vérkészítményeket, sajnos körülöttünk csak Budapesten van, ami most kerültek az autókra. Nem nagyon értettem, hogy például az egyik legtávolabb eső régió, egy legtöbb lakossággal számolt régió, hogy hozzánk például ez a bizonyos vérkészítmény, az miért nem került fel a kocsira. Biztos nem én vagyok az, aki ezt eldönti, nem is értek hozzá, tehát nem látom át azt a menedzsmentet, amit át kéne látnom, elképzelhető.
6: Számot vehettek alapul talán.
7: Hát én azt gondolom, hogy csak egy számot mondok, a mi eset autónk, amit a decemberben kaptunk, a legújabb autónkat, 25 ezernél tart, gyakorlatilag mi nem értük el a májust. Szerintem a közel-távolban nincs még ennyit futó autó itt a KMR-be, esett szintű állás autó, mint ami. Tehát hihetetlen sokat megy a kocsi. De mi azt jelenti, hogy bőven.
6: Vágyaid.
7: Vágyaim? Hát.
6: Tehát ami reális, tehát nem gondolok ilyen nagyon messzei, tehát távolra tekintő vágyakaim.
7: A vágyam az lenne, hogy a maga az épület, az abszolút alkalmas lenne arra, most a tetőt újítják éppen föl, mert még az van egy...
6: Igen, erről beszéltél.
7: Igen, hogy az simán lehetne, hogy a tetőr egy 3 darab apartmant tudnánk kialakítani. Abban 3 darab apartmanban nem életük végig, de a kezdő mentő dolgozók mondjuk egy támogatással, mondjuk 50 ezer forintos lakbérfizetéssel, ami beszállna mondjuk a mentőállomásnak a fenntartási költségébe, tudnának mondjuk 1-2-3 évet maximum lakni, és abban mondjuk el tudnának indulni. Igen. Ez nem lenne egy olyan nagy investíció az OMSZ, illetve akár az alapítványi részéről, mint ha sokkal nagyobb hasznot tudna hozni minőségi embereket. Ezt nagyon szeretném még a regnáló időszakomban megcsinálni, hogy esetlegesen ezeket az apartmanokat kialakítani a mentálmás tetején. Adott minden hozzá, adott a hely, a statikailag elbírja az épület, ezekben már túl vagyunk, és ezzel én azt gondolom, hogy úgy, hogy most valaki ide jön dolgozni, egy fiatal, és úgyhogy 200 ezer forintot csak arra költ, hogy valahol lakik, hát ugye elég nehéz kezdeni az élet.
6: Persze. Mennyi van még neked a szolgáltat ebben a beosztásodban?
7: Talán 2 év, úgyhogy bele kell húznom.
6: Jó, hát figyelj, én csak azt tudom mondani, hogy sok sikert kívánok, de még mielőtt elköszönnénk, azért kérdezem, hogy van-e olyan dolog, amit fontosnak tartanál, és nem beszéltünk róla?
7: Talán annyi, hogy igen, talán annyi, hogy ezekben a sok munkában felújításokat ütöttem ott, például az érdi szakiskola gyerek tanulók, a festők dolgoznak nálunk ingyen, bérmentve, ellenben úgy, hogy nekik ez nagyon jó szakmai tapasztalat. A munkát azt nálunk végzik az érdi mentálmáson, és hogy nem, a Meton cég erre nagyon ráugrott, és az összes alapanyagot mind ingyen biztosítja, lévén a gyerekek ezzel tanulnak meg dolgozni, de ezt fogják használni, tehát ez egy nagyon szépen összerakott kis projekt. Én azt gondolom, hogy ebben az országban, az összes mentálmáson valahol ezeket össze lehetne hozni, tehát én nagyon elszégyelném magam, hogyha mi mentőállomásunk mondjuk mocskos és koszos lenne, nem az. De ehhez nem kellett más, csak egyszerűen szerintem egy kinyitni a szemünket, átgondolni az egészet, elmenni ilyen helyekre, megtalálni azt az igazgatót, aki ebbe partner, és ők nagyon szívesen partnerek ebben.
6: Hát egy kreatív mentálmás vezetővel beszélgettünk, Halá Gábor személyében, érdmentőállomás. Én csak azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, és nagyon szépen kérlek, hogyha bármi történne az életetekben, akkor légy szíves, szóljál. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy odafigyelnénk, pláne ezek után, amiket most így hallottunk rólatok. Adásmunkatárs Ágnes Gábor volt, Maros Jantot hallották.
5: P-Rádió. Ahol otthon.
8: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Kórházban, újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Megszűnik a hőség, de a nyárias idő velünk marad. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítás pedig már megkezdődött. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobil agregátor telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. A miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az 54 éves J. István elismerte, hogy körülbelül 50-60 darab 10.000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A rendszer újra valós idejű információkat biztosít a vonatok helyzetéről és késéseiről, bár egyelőre nem teljesen azonos formában működik a korábbi verzióval. Vitézi Dávid miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV egy évvel ezelőtt Lázár János utasítására leállította az EMIG-et és a vonatinfót, a döntést pedig a vasúti problémák eltitkolásának nevezte. Hangsúlyozta, a cél most a nagyobb átláthatóság, nem pedig a hibák elfedése. Egyebek közt az Agrárkamara és a Klebersberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvívők szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett, a még Lázár János volt miniszter idején vásárolt hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormány szóvivő azt közölte, az aszbeszt szennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg, az égen csapadék nem lesz. A szélre ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám.
5: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Május 28-a, csütörtök. Fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornéli utcától a Dombóvári útig. A hatodik kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, illetve a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. A második kerületben lezárták a Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szépesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamosinnál haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olefalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Ma reggel 8 órától lezárják a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig a külső sávot.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
5: Szervusztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Junior-t már nem használom.
4: Nem használod, köszönöm.
5: Mert az azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
4: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
5: Hát a gyerekkorom az egy nagyon, nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott élő proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszíne voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
4: Igen.
5: És ez egy érdekes, speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
4: Mindent. Igen, ez a kettősség.
5: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig. Uh-huh. És úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Várdi király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mánia volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
4: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
5: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
4: Nem, hála Istennek ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
5: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
4: szerintem
5: voltam.
4: A középpontban voltál.
5: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol tehát, mondjuk nem, tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen. Hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is lenni, meg a társaság középpontjába is lenni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
4: Igen.
5: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
4: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
5: Hát ez jó kérdés.
4: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
5: Ja, mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám igen. ágát nézzük.
4: Igen.
5: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akarta, hogy én fodrász legyek.
4: Igen.
5: Na most, hogyha az édesapám nincs, mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégente, rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
4: Igen.
5: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
4: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
0: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
14: Nagy generáció! Illés!
15: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
14: Omega!
15: Oh,
14: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
16: I want to break free.
14: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
17: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mester hármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondolom, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert már a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánénektanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetál Miklossal, meg itt amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buktibit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbe vágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én miért nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolás. Ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White testek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit, minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem, és emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni, és koncerteket adni, abban még nem csalódtam, meg az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Éliás Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék
0: biztosan
1: neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt?
1: A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, a operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített. Köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreveszett, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenek, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Hobbi Rádió!

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis azt te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottunk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolataid, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki irigy rád, érted? Ez borzasztó. Irigy a tehetségedre, irigy az életedre, úgyhogy közben tök magányos vagy, érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amióta elváltam. Uh-huh. És ez nem valószínűleg, nem feltétlenül a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg hát lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámvasukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor meg nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára, és járok, meg önismeret, meg mindent, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek. Tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak. Tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem, még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy siker, ha egészségesek vagyunk, ha felkelünk, ha rendben vannak a gyerekeink, és nagyon túl van misztifikálva, mert amit elérünk, az nem feltétlen az, ami a boldogságunkat okozza, hanem az a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és a földi létünkkel. Amúgy van egy közös érdeklődési körünk, a buddhizmus is, azt láttam, hogy érdeklődsz irányába.
1: Hát én pörkölt szinken. Azért is szeretem a buddhizmus, mert ahhoz egyáltalán nem papad vér. Tehát ott nem volt keresztes háború, nem volt semmi, ez egy nagyon tiszta vallás szerintem.
0: Igen. Én ezért is motiválnálok, hogy soha nem késő, és szerintem azzal, hogy már elindultál ezen az úton, és ott van a cél előtted, azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára, mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, hogy a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és köszönöm hogy mielőbb szépen mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király! Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Fidesz szerint jogszerűen adtak ki csak nem 1500 diplomata útlevelet. Már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz visszautasítja a Tiszás politikusok

0: diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását írta az ellenzéki párt közleményben szerdán este. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét a párt szerint. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, fogalmaznak. Belkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán délután közölte, hogy komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a lakosság több mint 5 milliárd italcsomagolást váltott vissza. A MOHU legfrissebb közlése szerint a fogyasztók 2026 első 5 hónapjában már mintegy 80 millió forintnyi visszaváltási díjat ajánlottak fel jótékony célokra az automatákon keresztül. A rendszer statisztikái azt mutatják, hogy a visszaváltási arány 2025 év végére elérte a 88,8%-ot, ami azt jelenti, hogy Magyarország mintegy 2 évvel a kötelező határidő előtt gyakorlatilag teljesítette az Európai Unió által előírt 90%-os célt. A befolyt támogatásokat a Mosolyra váltó program keretében fél éves rotációban 3 szervezet kapja meg. A Széchenyi pihenőkártyát már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok, ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta el a Telexnek adott interjújában. A teljes összegű juttatást, vagyis a 200 ezer forintot azok kaphatják, akiknek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja. Akinek 250 ezer és 500 ezer forint között van a nyugdíja, az 100 ezer forint juttatást kapna. Akinek e fölött érkezik a nyugdíja, az nem kapna a juttatásból. A Tisza számításai szerint ez a nyugdíjasok 97%-át érinti, vagyis az 500 ezer forint alatti nyugdíjakat. Sikerült 7 laoszi falusi közül 5-öt élve megtalálni egy villámárvíz miatt megtelt barlangból. Az amatőr aranybányászok egy hetet töltöttek a föld alatt, két társukat még keresik. Speciális barlangi búvárok találták meg őket méghozzá az Észak-Kelet-Laoszban található bányarendszer egyik üregében, ahol a váratlan esőzés miatt estek csapdába. A teljesen sötét és részben víz alatt álló alagút nagyon szűk, alig 60 cm széles. Az egyik mentőbúvár elmondta, hogy egy ponton kénytelen volt felszerelését venni, hogy át tudja magát préselni az alagúton. A veszélyes mentési műveletet nagyon rossz időjárási körülmények között indították el. Valószínű, hogy az 5 túlélő egy kiálló sziklára mászott fel, ahol szerencséjükre még a levegő is járt, írta a laoszi állami hírügynökség. Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Május 28-a, csütörtök. Fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle-Kornélia utcától a Dombóvári útig. A 6. kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalog átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, illetve a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. A 2. kerületben lezárták a Széher utat a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szépesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamosinál haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olefalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Ma reggel 8 órától lezárják a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig a külső sávot.

Ugye emlékeztek, hát beszéltünk korábban a jó kis Honda Civic-nek a hibrid változatáról. Mi lenne, ha most beülnénk az autóba, vagy pedig maradnánk benne pontosabban, és gurulnánk? Na hát ez a hang, ez természetesen az volt, hogy beraktam rükvercbe az autót. Szép kis tolatás is kell időnként. És az van, hogy most kivételesen nem azon a szokásos útvonalon fogok közlekedni az autóval, amelyiket általában tesztautókkal szoktam közlekedni, hiszen most viszem vissza, és itt Budaörsön gurulgatok majd mindjárt ezzel a szép kis Civic-kel. Rögtön az elején meg kell említenem, hogy itt autópályás körülmények között is, ugye ez a hibrid Civic, ez képes arra, hogy akár még ilyen 130-as tempónál is elektromos üzemmódban guruljon a gépjármű. Nyilván ezt az kell, hogy vagy egy kicsit lejtsen az út, vagy legalábbis egyenes legyen, illetve természetesen tempomat, megfelelő forgalmi körülmények, stb. De egyébként tök jó, és a fogyasztás az, amit kiír, az 5,7, de most, hogy tankoltam és ahogy számolgattam, inkább ilyen 5,1-5,2-re jött ki az üzemanyag fogyasztás, ami egyébként szerintem nem rossz. Ráadásul azért én bevallom őszintén, hogy az autópályán volt, hogy időnként azért megpöckölgettem a sportüzemmódot is, hiszen amikor előznöm kellett, vagy például pont a gyorsítósáv hiányzik nálunk ott bagon, jelen pillanatban ott most pont felújítják, tehát ott, ahogy be kellett sorolnom, ugye egy stop tábla, és akkor onnan kell szépen felgyorsulni, hát ott bizony sportüzemmódba kapcsolgattam a gépjárművet, és pillanatokat ugye ezáltal be tudtam sorolni, hiszen nagyon gyorsul az autó. Nagyon kényelmes az ülése, a kormányzása zseniális, és ami nekem, én mindig szeretem az ilyen autókat, mint például ez, a Civic. Hogy így gurulsz az autóval, és olyan érzésed van, mint egyrészt, mint hogyha egy villamoson ülnél, tehát tényleg ilyen leköveti a sínt, azaz az utat. Nagyon jó az adaptív tempomat, nagyon jó a sávtartó automatika, illetve, amit nagyon szeretek, hogyha elemered a gázpedálról a lábadat, akkor így nem azt mondom, hogy azonnal elkezd lassulni, mert tök jó kigurulja magát, tehát tényleg ilyen szabadon fut az egész autó, és szinte minimális lassítással fogsz te végig gurulni az úton. Ez szerintem baromira jó, legalábbis én nagyon szeretem azt, amikor így van kialakítva egy autó. A futóműve egy picit keményebb egyébként, mint mondjuk az átlag futómű mostanában, de nem vészes, nem csörög, nem zörög, nem üti azért föl. Kicsit keményebb, mondhatnánk, egy kicsit sportosabb is, de azért azt is tudjuk, hogy a Civic azért az egy, nem azt mondom, hogy egy sportautó, de mégis inkább egy ilyen sportosabbra hangolt, sportosabbnak beállított autó, ez már az első Civic megjelenése óta tudjuk róla.

Az elmúlt években szerencsére volt időm, meg lehetőségem több Honda Civic-et kipróbálni, és azt kell mondanom, hogy ez az autó, ez így évről évre, vagy hát megújulástól megújulásra egyre finomabb, egyre profibb, egyre szebb, egyre jobb, egyre élhetőbb autó lett. Nekem baromira bejön, nem vagyok biztos benne egyébként, hogy én például Hondát választanék, de ez az én egyéni szociális problémám, illetve sajnálom azt, hogy nem olyan sok Honda kereskedés van az országban, mint amennyinek kell lenni. Most itt egy borzasztó úton megyek meg én egyébként, tényleg olyan kátyuk, meg olyan repedések vannak, és nem tudom, de szerintem semmit nem hallhattok ebből, de tényleg nagyon jól viselkedik a futóműve, és ezért is sajnálom azt, hogy nagyon kevés Honda márka kereskedés van az országban, mert hogy sokkal többet érne az autó, sokkal többet érdemelne pontosabban az autó, de mondom, ez én véleményem, az én nem is tudom, hogy mi ez, hát igen, vélemény nevezünk nyugodtan annak, hiszen az. Szóval élhető az autó, szerethető az autó, az ülése nagyon kényelmes, nagyon jó az oldaltartása már combban is, nagyon jó az oldaltartása derékban is, és amit mindenféleképpen ki kell emelni, az az ülés, illetve a kormány fűtése. Most azért még reggel itt képes az idő hidegnek lenni, nem az ember, hanem az idő még ugye hajnalta, most még azért elég hideg. Most reggel tényleg korán indultam, még így 6 óra előtt, ugye bőrülés, vagy műbőr, vagy újra az sütött bőr, mint egy szóval értitek, ugye hajlamos kihűlni. Most egyébként szépen felgyorsítottam meg egy autópályán, hallhattátok, egy kicsit megpörgött a motor, de azonnal sebességváltója zseniális. Na szóval, hogy az ülésfűtésre, meg a kormányfűtésre vissza. Nagyon jól, nagyon gyorsan, és mindeközben pedig egyébként nagyon finoman melegíti a te derekadat is, meg a kis popódat is, és ugye 3 fokozatban állítható az ülésfűtés. Ez szerintem jó pofa. Az egy kicsit érdekes megoldás, hogy a kormányfűtés az magán a kormányon ugye a függőleges külön van rajta, de egyébként ezt nyilván hamar meg fogod szokni, és egyébként meg ugye nem kell minden

elérhető, és egyébként ez a tetőablak, az meg hát egyszerűen fantasztikus. Ugye az autó az belül sötét, szürke vagy fekete, inkább sötét, szürke és fekete színárnyalatokban hát pompázik, mondhatnánk ezt is, és a tetőablaknak köszönhetően egyébként tényleg ömlik be a fény, ráadásul a tetőablakot azt ugye ki is tudod nyitni ezúttal, akár döntve így ugye hátrafelé felbillentve, vagy pedig teljesen ugye kiemelve, és ott pedig a fény mellett akar akár a levegő is ömlhet be, és most hallhatjátok, autópályán közlekedek vele egyébként 110 km/h sebességgel, és csak ennyi hangja van, tehát hogy nem vészes, nem hangos. Szerintem tényleg egy csendes autó, és azt kell mondanom, hogy mondom, én nem biztos, hogy ez az én véleményem, hogy Hondát választanék a kereskedők, illetve a szerviz háttér miatt, de egyébként maga az autó meg nagyon megérdemelni, hogy sokkal több kereskedés legyen Magyarországon, sokkal inkább elérhető, hozzáférhető legyen a gépjármű, mert zseni. És akkor nem menjetek sehova, jön egy kis muzsika,

0: Jaj, hát a múlt héten körbejártuk a nagyszerű DS4-est is, mármint hogy kívülről. Mi lenne, ha megnéznénk, hogy hogy néz ki belülről az autó, milyen kényelmes, milyen kis megoldások vannak? Hát jöjjön ez!
1: DS4-esbe beleülve azt fogjuk látni, hogy hát a DS logó az természetesen szerepel magán a kormányon is, és a kormánynak a közepe ez ezúttal sem ilyen kör vagy kerek vagy ilyesmi alakú, hanem ilyen kis, olyan, mint egy nagy kocka lenne, és le lennék vágva a kis élei, ezt már talán tapasztalhatok például a DS 7-esnél is, vagy bármelyik másik modellnél, ami DS. A vízszintes küllőkön természetesen itt is benne vannak ezek a bizonyos kis gombocskák, zongolnak fekete, kivéve, ahol fölle lépegetsz akár a menüben, akár a hangrészben. És hogyha a hangrésznél tartunk, ő van a jobb oldalon, már mint a hangeszközöket, média lejátszó telefont fogod tudni a jobb oldali vízszintes küllőn állítgatni, a bal oldalon pedig a tempomat, a limiter, meg minden ilyesmit fogsz állítgatni. Van egy függőleges küllőn kis itt alul, nincsen áttörve, ellenben ez a DSS kis markáns élek, azok itt is megtalálhatók benne, illetve az a kis, hát csúnyán fogalmazva, sajtreszelőre hasonlító kis ezüstös betét, az itt is megtalálható. Azért mondom, hogy csúnyán fogalmazva, de közben meg mégis leginkább arra hasonlít. Na mindegy, is erről röviden ennyit. Az előttünk levő műszerfal az természetesen színes, természetesen digitális, és természetesen egy csomó mindent ki tudsz rá tükrözni, és azt is lehet látni egyébként, hogy 56%-os teljesítménynél, mármint hogy én látom, 224 km tudnék elmenni a gépjárművel most még, és egyébként ebben tipikusan ez a vegyes használata, tényleg autópálya, országút, város, tehát így minden vegyesen is használva. A kormánnyal kapcsolatban nagyon fontos, hogy van a vízszintes küllők mögött kettő darab fülünk, egy plusz jellel, illetve egy mínusz jellel, a mínusz jel van a bal oldalon, a plusz jel pedig a jobb oldalon, ez katonás az volt, hogy beúszta a kis rejtett a kilincset, és ezzel a kettő darab kis fülecskével ezúttal nem a váltóba fogunk belepiszkálni, hanem abba, hogy milyen erősen töltsön vissza, milyen erős legyen a motorfék, tehát ez a rekuperációs kis gombocskák. Szerintem ez a lehető legjobb megoldás, amikor ez így van megoldva, nem külön gombbal itt a sebességváltó résznél, hanem itt a kormányon, hisz itt akkor menet közben oda se kell nézni, sehova, szépen le fogod tudni kezelni, hogy most erősebben fékezzél, és töltsél vissza, vagy pedig hagyjad szabadon gurulni. Egyébként ez nagyon jó, mert meg tudod azt is csinálni, hogy ezzel majdnem állóig fékezett szépen a gépjárművet. Fölül nincsen ezúttal head-up display-ünk, viszont egy nagyon szép ilyen kis, hát ilyen kis puhább anyag, nem az a fekete kopogós műanyag, ilyen kis puhább anyag az egész műszerfalnak a teteje. Lefelé, ahogy jövünk, akár a középső kijelző előtt, alatt, mögött, illetve alatt és mellette, egy ilyen kis bézs színű, hát majdhogynem ilyen plüssös megoldás, és az anyósülés előtt ott bizony ilyen kis iránytű, ez a bizonyos Jules Verne kis grafika szerepel. Ez a bézs plüssös anyag, ez átfolyik az első ajtókra is, ugyanúgy, mint a hátsó ajtóknál, ott mögötte van valahol egy kis hangulatvilágítás, és ami érdekessége, hogy itt ezúttal teljesen föntre helyezték el mind az ajtózárat, mind az ajtónyitót, illetve az első hátsó ajtóknak az ablakának a letekerését, ez teljesen fönt van, majdnem az ablak, illetve az ajtónak az ablak vonalánál, tényleg teljesen fölülre helyezték, és ez is ebben a kis ezüstös színű sajtreszelőre hasonlító, vagy almareszelőre hasonlító kis betétben van benne, nem tudom másképp megfogalmazni, ez ilyen, és a gomboknál is úgy néz ki, egyébként a gombok feketék, de ilyen kis lefelé, kifelé ferdén átlóban megkapta ezt a kis reszelős részt. Egyébként nekem ez tetszik.

A klímabömlünk az óriásira sikerült, természetesen el tudod zárni, vagy ki tudod nyitni, illetve a kormány és az ajtó közé föntre helyezték el azt a gombot, amivel te szépen be tudod állítani, hogy a külső visszapillantó tükrök azok hova nézzenek, és egyébként a külső visszapillantó tükrökről nem is beszéltem, fölfelé, kifelé ilyen kis csúcsban végződnek, csodaszépek egyébként, a felső részük a zongorafeket, az alsó részük a konzol, az pedig ugyanolyan színű, mint az autó, tehát ez a kékes, delfinkékes színben pompázik. A visszapillantó beállító gomb alatt lejjebb már egy fekete mezőben van, hogy milyen magasra világítson a lámpa, ez letekered hármasra, bár én most fönt hagyom egy kicsikét, mert mindjárt megyek az autópályára. Itt van az első szélvédőnknek az a gombja, amivel nem lefújhatod, hanem ugye van benne fűtőszál, és akkor szépen bekapcsolod a szélvédő fűtést. Kétszer megnyomod a gombot, a mellette levő gombot, akkor kinyílik a csomagtér. Középre, ha eljövünk, akkor van itt egy érintőképernyős kijelzőnk, én közben adok rá gyújtást az autóra, és akkor még megmutatom a videót, amit készítek annak, hogy mennyivel markásabban világít a lámpa, amikor be van kapcsolva a gyújtás. Szóval, középső érintőképernyős kijelzőnk, magassága, ahol fel van helyezve az egész jó, egész vékony kis kijelzőt kapott, nem olyan túl nagy, de egyébként szerintem használható, nyilván van benne navigáció, telefon, mindent is be tudsz állítani, a navigációnál akár a sajátot, akár a Google-t, akár pedig, hogyha telefonoddal össze van párosítva, akkor telefonodnak azt a navigációt, amit te akarnál, természetesen vezeték nélkül is, illetve vezetékkel is össze tudod párosítani. A középső érintőképernyős kijelző alatt ugye megvan ez a kis bézses csík, majd szintén ebben az ezüstös, reszelősre hasonlító kis kialakításon belül helyezkednek el. Egyrészt, hogy hova fújja a klíma, másrészt, hogy milyen magasra, mármint, hogy a magassága belülről, hogy hova fújja, azon ki, hogy egyáltalán fújja-e, vagy ne fújja-e, és itt megnyomod fizikai gombbal, tehát itt nem érintő képernyőn, fizikai gombbal, és aztán természetesen majd a képernyőn érintővel be tudod állítani, de egyébként ez tök, hogy fizikai gombokkal van megoldva. Az első szélvédőnk, a belső keringetést, a maximum AC, illetve a hátsó szélvédő, ez mind-mind fizikai gombbal van, illetve a kikapcsoló gomb is fizikai gomb. Alatta megint van egy kis ez a bézses kis betét, ez jó pofa, majd ha jövünk lefelé, akkor itt egy zongora fekete részben megtaláljuk a kéziféket, az elektromos kéziféknek a két bekapcsoló részét, azon kívül megtaláljuk azt az engine gombot, ami ugye a start-stop gombunk, találunk egy elakadási jelzőt, illetve egy autó imitáló ilyen kis gombocskát, amivel ugye mindenféle rendszert be tudsz állítani magán a gépjárművön belül, ja, és még fölül az érintőképernyő kijelző mellett van egy gombunk, ami ugye a home gomb, és érdekessége, hogy mindenhol ez az élére állított kis akár rombusz, akár pedig kis kocka lap szerepel.

Ez alatt van egy csukható tálcánk, nagyon szépen ilyen kis újrahasznosított bőrrel csukódik be, a lábad mellé, mind az anyósülésnél, mind nádod, és lefut ilyen kis puha, szerintem újrahasznosított vagy vegán bőr. Szóval van egy tálcánk, egy merev tetővel, amit ki tudsz nyitni, és akkor szépen így fölfelé kinyílik. Ott van alul az USB-C-s töltési lehetőség, illetve csatlakozási lehetőség, egy szivattyútós 12 voltos töltési lehetőségünk, illetve egy tálcánk, ahol ugye NFC-sen tudod tölteni a kis telefonodat, van 2 darab pohártartónk, és itt mellette, illetve a jövünk hátra, itt van egy ilyen kis ferde rész, akár ide is le tudnád rakni a telefonodat, így szépen letámasztod, ez is jó pofa. Illetve ez mögött szintén zongorlak fekete részen belül van maga a sebességváltónak, hogy milyen fokozatban vagy. Maga a sebességváltó szintén ez a reszelős megoldás és ez a hagyományos kapcsoló, tehát hátrahúzod, akkor D, ha előre nyúlsz még egyet, akkor N, ha még egyet előre nyúlsz, akkor R, illetve van egy P üzemmódunk, és mellettük van a rádiónak, a média lejátszónak a kivel kapcsoló gombja, és még ide is kapott egy kis részt, amivel föl le tudod hangosítani, szintén kis reszelős kis henger, ezzel föl le tudod hangosítani magát a médiaeszközt, vagy akár a telefonodat. Itt van még egy kis puha tálca, és hozzád közelebb, az a vezetőhöz közelebb pedig van a drive mód. És ha a drive módot váltogatod, akkor tudsz menni, azt mondja, hogy tudsz menni normálban, tudsz menni sportban, illetve tudsz menni ekóban. Ez a 3 változata van ennek a bizonyos kijelzőnek, illetve mi az résznek, és ezúttal úgy van, hogy amikor váltogatod az üzemmódokat, akkor nem változik semmi, tehát se a színen nem változik, sem a középső képernyőnek, sem az előtted levő műszerfalnak, de ezt te merőbe ki tudod választani, én most ezt így hagytam, hogy volt. Ez mögött is van még egy részünk, oda szintén be tudod csatlakoztatni, vagy be tudod csúsztatni, bocsánat, a telefonodat, és ketté nyílik a középső könyöklőnk, ketté nyílik a középső könyöklőnk, és miért, hogy ez eszembe jutott, hiszen itt hagytam volna egy töltőt, meg ott van benne a papírzsebkendő, meg minden ilyesmi, és na, ez egy fontos információ volt, itt majdnem elfelejtettem, és úgy van kialakítva ez a középső illetve a középső könyöklő, hogy középen, ahogy ketté nyílik, ott ki is tudod vezetni a kábelt, annélkül, hogy eltépnéd, elvárnád, ezt most én itt fogom hagyni keresztbe, hogy ne felejtsem itt.

0: Kedves szíved!
1: Az ülésünk ilyen hasított bőr velúr-szerű, nagyon szép kékben pompázik, illetve bőr, nagyon jó az oldaltartása mind combban, mind derékban, a fejtámlánk zseniális, az is plüss, illetve ez a hasított bőr, illetve bőr, és az első ülésének a háttámláján ott bizony van egy Jules Verne felirat, itt is szerepel ugye ez a felszereltsége magának ennek az autónak. Fontos, hogy van tetőablakunk, a tetőablakunknak magát, azt a részét, ami ez a nem hálós ezúttal, hanem a sötétítő rész, tehát manuálisan szépen hátrahúzod, de magát. Az ablakot azt természetesen elektromosan nyitod. És ha már elektromosan nyitottad, akkor megnyomod a gombot, és elektromosan is zárod. Viszont a sötétítő része az ugye manuális, az maradott hátul, és egyébként az első ülésnek a háttámlája fölé, mögé egy picivel csukódik be, hát odáig van ez a tetőablak rész. Zseniális, hogy az autónak a felső része az szintén bézs színű, mint egy előbb, amit találhattunk, illetve amit láttunk, annál kicsit inkább szürkésebb, de mégis ilyen bézses hatású. A napellenzőnk természetesen benne van, az a bizonyos kis tükör, aminek a két szélén ledes világítással pompázik rád. Ledes világítást kapott mindenhova, és ezek a kis ledes világítások is ugyanúgy, mint a gombok, egy kis élire állított, kis csúcsára állított kis kockákból áll. Szeretem, imádom, és akkor most mindjárt felszerelem a kis kamerát, hogy felvegyem azt, amit majd beszélek az autóról. Jaj, fontos, az első ajtóban, hát literes víz, meg még mögé egy-két apróság simán elfér, és csodaszépen van varva egyébként ez a bőr, ami itt az első ajtón, itt a könyöklő része. Szeretem, imádom, nagyon fájó szívvel viszem most vissza ezt az autót, de hát ez dobta a gép.

0: és már is eljutottunk arra a pontra, amit egyébként hetek óta terveztem, egy műsoron belül három autó, a mai harmadik az legyen a Chery Tiggo 8-as. Járjuk körbe.
1: Hát hirtelen tavasz lett, és a tavasszal együtt megérkezett hozzánk a Tiggo 8-as is, egy kis próbára, egy egyhetes tesztre. A Tiggo 8-as, hogyha ránézünk előről, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy nem nagyon különbözik a Tiggo 7-estől, de közben egyébként mégis. Ez nem nagyon, ez ugye azt jelenti, hogy a hűtő maszknak a formája az teljesen olyan, mint a 7-esé, sőt, hogyha egymás mellé raknánk az autókat, itt a 7-est és a 8-ast, akkor igazából csak a lámpa, illetve a kerekeknél ott elől, a lökhárító első részénél, itt a 8-ason van egy ilyen kis légbeömlő rész, egy zongorlag fekete betétben van egy légbeömlő rész, ami ugye egyrészt a légellenállásnak lesz hasznára, másrészt pedig ugye akár még a fékeket is tudod vele hűteni, hogyha úgy alakulna. Az autó az fekete. Ebben az esetben, ebben a mai videóban egy fekete autót láthatunk, illetve a rádióhallgatóknak pedig elmondom, hogy fekete az autó. És króm keretet kapott az a bizonyos hűtő, ami egyébként egy ilyen nagyon nagy vigyorgó szájra is hasonlíthat, és jöttek egyből a madarak, akit lehetett hallani, hogy a madár jött és megnézte is magának ezt a kis 8-as Tiggót. És a krómcsík, az ugye körbeveszi ezt a nagy vigyorgó hűtő maszkot, hűtő szájat, és alul a lökhárítónak a legalsó pontján is van egy kis krómcsík, az autó közepénél, az autó közepe, illetve a lámpáknak a közepével egy vonalban ugye alul. Legalul is van egy hűtőbeömlő rész ezen az autón is, akár csak a 7-esnél. Úgy van kialakítva a hűtő, hogy amikor először ránézel a hűtő maszkra, akkor olyan, mintha egy zárt hűtő lenne, de a rendszám fölött, a Chery logó alatt, ott van az igazi légbeömlés, és ennél az autónál is úgy van megalakítva, pontosabban kialakítva a hűtő rész, hogy a kis rombuszok, kis téglalapoknak az alsó része, az kapott egy ilyen kis króm, hát ilyen majdhogy nem ilyen kis lefelé mutató nyilat, és egyébként ez a csoporton belül, ugye a Chery, amely gyártóhoz tartozik, annál a csoporton belül több más modellnél is megtalálható, tehát össze lehet igazából akár még össze is lehetne keverni, de nem lehet, hiszen a hűtőmaszk az teljesen más. Ennél az autónál is úgy van kialakítva a motorháztető, hogy vannak benne ilyen kicsike kis hullámok, egy kicsike kis völgyek, hegyek, völgyek, ilyesmik, amik ugye terelik a levegőt a tükrök felé, illetve az autónak a teteje felé. Nem króm, hanem ezüst színű tetősint kapott az autó, ez már innen előről látszik, és azt is lehet látni, hogy a színre az ugyanaz a tükörnek, mint maga az autó, azaz fekete.

eljövünk egy kicsit oldalra az autóhoz, akkor azt látjuk, hogy a, egyébként a hűtőn már elől, pontosabban nem a hűtőn, hanem a lökhárítón alul elindul egy matt fekete műanyag csík, és ez végigfut a kerékjáratéveken, az ajtóknak az alján, ott a küszöb részén, elől hátul a kerékjáratív, majd hátul a hátsó lökhárítóba bele kuppan. Ami érdekes az autónál, a Tiggo 8-asnál, amikor ránéz az ember, akkor azt fogja észrevenni, hogy itt bizony a kerékjárati ív az nem követi le a keréknek a vonalát, hanem egy kicsit így meg van nyújtva, kicsit ilyen vagy levallapítva, vagy meg van nyújtva, hát attól függ, hogy honnan nézzük, de hogy az a lényege, hogy nem teljesen ugyanolyan alakú, mint maga a kerék, tehát nem ilyen félkör cikket kapunk, hanem egy kicsit másabbat, és ennél az autónál is magán a lemezen is, tehát az oldallemezen, az ajtón, a hátsó oldallemezen is visszaköszön ez az ív, ez a kerékjárat ívnek a vonala. Az autón nincsenek olyan markáns vonalak fönt a tükörnél, a tükör alatt, vagy esetleg a kilincsekkel egy vonalban, és egyébként nem mellesleg a kilincse, az bizony rejtett kilincs ennek az autónak is, mint sok más kínainak. A tükörbe természetesen bele van applikálva az irányjelző, illetve ami érdekes az autóban, ezt azért mondom, hogy érdekes, mert ma már nem ezeket szoktuk meg, vagy pontosabban nem ezt szoktuk meg, hogy egyrészt az ablakok, az oldalsó ablakok, tehát az első és a hátsó ajtónál, valamint még hátul ott a C-oszlop mögötti ablaknál alul, illetve fölül kapott egy kromcsíkot, és a B-oszlop meg a C-oszlop az ajtó részen ott bizony matt fekete műanyag betétet kapott. Gyorsan elszaladunk hátra, hiszen megy az idő. Hátul van egy kicsike kis spoilerünk fönt a csomagtér ajtónak a tetején, na csak sikerült kimondanom, van egy cápószony antennánk, és ebben az esetben is úgy van kialakítva, hogy az autónak a tetején is van egy nagyon minimális kis ív itt a spoilernél, ez is a levegőt fogja terelni, és a pótféklámpa, ami bele van applikálva a felső spoilerbe, az nem egy vízszintes csík, hanem kettő darab csíkból áll, és a közepénél, a cápószony antennával egy vonalba hátul, ott egy kicsike kis lefelé fittyenése is van, olyan, mint egy kis vizort kapott volna. Természetesen azt mondom, már nem is kell elmondanunk, hogy a Tiggo 8-asnál is hátul egy vízszintes csík lesz a hátsó ledes világításunk, és maga a féklámpa, illetve maga a világítás, az is ledes, és ilyen érdekes kis sok kis téglalapból, kockából, vagy nem is tudom, hogy miből áll, az irányjelző pedig magának a lámpatesnek a közepén helyezkedik el. Kettő darab kémény kapott hátul, ez a két kémény, ez ugye a kipufogó, mindkét oldalon párosával vannak, tehát összesen négy kémény kapott, nem is csak kettőt, hanem mind a két oldalra kettőt. Van egy krom feliratunk, ugye az a márka neve, illetve van egy Tiggo 8-as feliratunk a csomagtér ajtónak a bal alsó sarkában. A csomagtérbe mindjárt belekukkolunk, csak előtte hallgassunk egy kis zenét.

Tiggo 8-as csomagterében mielőtt belekukkantanánk, azért azt elfelejtettem még említeni, hogy hátul, alul ugye megvan ez a mat fekete műanyag, és közepén a két kipufogó, két pár kipufogó közé egy ilyen kis szürkés betétet kapott, mintha egy diffúzor lenne. Közelebb jövünk az autóhoz, megnyomjuk a gombot, elektromosan nyílik a csomagtér, és hogyha kinyitjuk a csomagteret, akkor ha úgy van, mint most, akkor egyből látjuk, hogy egy 7 személyes autóról beszélgetünk, hiszen a csomagtérből föl lehet hajtani 2 darab ülést. Nyilván ilyenkor nem lesz óriási a csomagterünk, sőt, kifejezetten picike lesz. Viszont ami nagyon ötletesen van megoldva, az nem más, mint hogy a kalaptartót itt szépen be tudod pattintani a leghátsó ülések, tehát a harmadik ülés sor mögé alulra, és akkor ez nem fog itt neked csúszkálni, nem fog lifegni, nem fog erre-arra csúszkálni. Pontosabban még van még egy érdekesség, az pedig nem más. Ezt megpróbálom érzékelni, tehát most fölragasztottam ilyen kis dobozt, amiben az elakadás jelző, meg ilyesmik vannak benne. Ez egyébként egy ötletes megoldás, nem csúszkál az sem, nem zörögnek, nem csörögnek. Itt leghátul egyébként oda, ahova bepatintottad a kalaptartót, ott még kinyitod a kis zsebecskét, és akkor itt vannak az ilyen kis vonószem, meg emelő, meg ilyen apróságokat ide el tudsz rejteni ennél az autónál. Ez is egyébként egy jó megoldás, ötletes, és pillanatok alatt föl tudod nyitni, le tudod csukni, szerintem ez tényleg hasznos. Az is hasznos egyébként, hogy amikor le akarod hajtani az ülést, akkor csak egy mozdulat, és már csúszik is lefelé. Most ebben az esetben azért nem csúszik lefelé, és azért nem halljátok, mert hogy a fejtámláját azt fölhúzva hagytam. Ami érdekesség a hátsó fejtámlájának, hogy amikor föl van húzva, akkor két kézzel kell ugye megnyomni, de hogyha megnyomod, akkor automatikusan ugye a két szélét ennek a két kis pálcikának, ami tartja, ha megnyomod, akkor így a saját súlyánál fogva is lecsúszik a hátsülésnek a vál részével egy vonalba. És ahhoz, hogy lecsukjad az hátsó, leghátsó ülés,

0: sor biztonsági öve sem fog jobbra-balra csúszkálni, ez ötletes. A csomagterünk ilyenkor egész jó nagy lesz, és majd mindjárt megyünk tovább, hiszen a középső üléssort is le lehet hajtani, és akkor még inkább meg lehet növelni a csomagteret. Megpróbálok majd bemászni az autóba leghátulra, bár szerintem ezt ki fogom hagyni, mert azért ez a rész ez inkább gyerekeknek való, viszont hogyha már itt tartottunk az övnek az a kis befűzőjénél, akkor hátul is van klímánk, mindkét oldalon van klímabeömlő, sőt a középső üléssornak is ki van alakítva egy kis, mármint annak a biztonság övének is ki van alakítva egy kis bújtató rész, illetve van hátul, mindkét oldalon, teljesen leghátul, a csomagtér ajtóval egy vonalban majd, hogy nem, kettő kis akasztón, tehát oda is fel tudod akasztani a kis cuccodat, valamint leghátulra is kapott szivargyújtós töltési lehetőséget. Okos megoldás, és természetesen vannak ilyen rögzítési pontok is az autón elhelyezve, sőt a leghátsó üléssorban, tehát a harmadik üléssorban is van pohártartó két oldalon, ötletes, jópofa, nem tudom, hogy belemásszak-e, vagy belemerjek-e mászni, majd kiderül.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki dúdol, és ha nem jut eszedbe, akkor hallgass meg majd újból.

Ups, Sanyi, elnézést, bocsánat, megint háttérbe szorultál, annyira rohan az idő, annyira szalad itt az autókkal az idő, hogy hát háttérbe szorultál, de nem baj, jövő héten még az is lehet, hogy az autókkal kapcsolatban is majd előveszlek téged, pontosabban Anitát és téged. Megint az van, hogy rohan az idő, sok az autó, de hát ez van, ezt kell szeretni, viszont érkeztek kütyükös itt az elmúlt napokban hozzánk, és most fölteszek egy kérdést, mindenféleképpen válaszoljátok meg még hozzá a Megurulva autó és kütyümustra Facebook oldalán, szóljatok hozzá, ahhoz, hogy fölteszek egy képet egy Honor 600, illetve egy Honor 600 Pro telefonról. Egyrészt írjátok meg, hogy mi a különbség a 600, illetve a 600 Pro között szerintetek, másrészt pedig mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, tehát szóljatok hozzá, másrészt pedig mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, hogy melyik telefonnal kezdjem a bemutatást, azaz a jövő heti adásban, mi legyen a célkeresztben, a Honor 600, vagy pedig a Honor 600 Pro telefon. Választhatok, aszerint fogom elkezdeni a jövő heti adásban a kütyüblokkot.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Akár 250 településre is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Napi 850 forintot költünk utasbiztosításra. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az adatok szerint több mint 250 magyar településre érkezhetett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Még Budapest vagy az agglomeráció, valamint a Duna-Tisza köze is érintett. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakemberei több erdészeti és turisztikai területen is találtak aszbeszt szennyezést. A nagy látogatottságú, kiemelt turisztikai jelentőségű jeli varázskertet le is zárták. További gyanúsnak minősített utak és felületek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Figyelmeztetések szerint nagyon fontos, hogy senki ne álljon neki a problémásnak vélt zúzalék eltávolításának, kifejezetten ellenjavalt a kézi felszedés mellett a lombfúvó, a magasnyomású mosó, de úgy általában is a nagynyomású vízsugár használata is. A legjobb az anyagot nem bolygatni, pozitív vizsgálati eredmény esetén a további teendők egyeztetése érdekében célszerű elsőként a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulni. Tavaly még 750 forint volt az utasbiztosítás átlagos napi díja, ez idén 13%-kal 850 forintra drágult. A növekedés egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felméréséből kiderül, hogy az utazók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi. A jármű útközben történő lerobbanását 42%-nyian említették, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését. Látványos fordulat előtt áll a hazai panellakások piaca, a korábbi szárnyalással szemben a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt. Az enga.hu legfrissebb elemzése szerint a tavalyi évelei 2%-os átlagos áremelés helyett mostanra 3,5%-os árcsökkentésre kényszerülnek a panelek eladói, még mielőtt megjelennének a vevők. A megtorpanás a lakáspiac más szegmenseit is elérte. Májusban a téglalakásoknál és a családi házaknál is átlagosan 4%-kal kellett lejjebb vinni az árakat a hirdetés időszakban. Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméter áron hirdetik a panellakásokat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek. Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Köszönöm szépen!

0: Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehr Pistit.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új körbösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.

0: Szemfüled Live. Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Nem terveznek blokádot a taxisok a BL döntő hétvégéjén. Nyomozók jelentek

0: Meg a Nemzeti Kulturális Alapnál marad a kellemes nyári idő, időnként megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptér díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éve nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelte a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült, 17 milliárd forint osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz Hold udvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között említette a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontú, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csak vizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság. A határozat egy hosszas jogi vita végére tesz pontot, amely egy olasz luxusszálloda és egy felháborodott turista között robbant ki, írja a Reuters. Az ügy még a 2020-as újévi ünnepekre nyúlik vissza. A panaszos a Dolomitokban található neves síparadicsomban Korvarában szállt meg egy 5 csillagos hotelben. A nő az étkezések során csapvizet kért, amit a hotel személyzete megtagadott tőle. Ehelyett palackozott ásványvizet kínáltak neki üvegenként nem kevesebb, mint 7 eurós áron. A turista ezt követően jogi útra terelte az ügyet, és több mint 2700 eurós kártérítést követelt a luxushoteltől. Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 28-án a Csanád és Emil nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csanád, magyar eredetű férfi név, az ismeretlen eredetű Csana név D-s képzővel ellátott változata, amelyből helynév is alakult. Május 28-án kívül ünnepelnek még április 12-én, szeptember 6-án és december 5-én is. Betézése Csanádkap, Csanib, Csanikap, Csanus, Csanuska. Jeles viselői a Csanád névnek. Első István király vezére, aki a 11. század elején legyőzte a lázadó Ajtonyt, valamint ön, kedves Csanád. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Emilek. A latin eredetű férfi név Amelius nemzetségnévből ered, jelentése betélkedő és versengő. Május 28-án kívül ünnepelnek az Emilek még március 10-én, szeptember 11-én és november 12-én is. A név betézése Emilke, Emi, Emike, Mili, Milike és Milke. Jeles viselői a névnek Gerbaut Emil cukrász és csokoládégyáros. Valamint ön, kedves Emil. Ezen a napon ünnepelnek még Agmánt, Ágost, Ágoston, Bod, Csanád, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vihelma, Vilma és Vilmos nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1539. május 28-a, ezzel kezdjük. Floridát meghódította Hernández Soto, spanyol konkvisztádor, Kuba kormányzója, aki arany és ezüst után kutatott a Tampa-öbölben. A 18. századdal folytatjuk. 1738. május 28-án megszületett Joseph Ignác Guillotin francia orvos, a nyaktiló megalkotója. Neve a hírhedt kivégző eszköz nevében maradt fenn, bár kutatások szerint nem ő találta fel, hanem csak szorgalmazta használatát. Maradunk még a 18. században. 1742. május 28-án megnyitották az első fedett uszodát, méghozzá Londonban. Ugrunk a 19. századba. 1884. május 28-án megszületett Eduard Benes, cseh politikus, miniszter és köztársasági elnök. A 20. század elejével folytatjuk. 1908. május 28-án megszületett Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. Még mindig a 20. század. 1923. május 28-án megszületett Ligeti György zeneszerző. Ismertebb alkotásai a Másnap 2004-ben, az Űr Odüsszea, a Ragyogás és néhány színházi zenéje, az Állatfarm és a János Vitéz. 1945-tel folytatjuk. Május 28-án megszületett John Fogerty zenész. És még mindig a 20. század. 1958. május 28-án megszületett Fehér Anna színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 10 évet ugrunk. 1968. május 28-án Melbourneben megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1987-re ugrunk. Május 28-án Matthias Rast, egy 19 éves pilóta magánrepülőgépével Németországból indulva a moszkvai Vöröstéren landolt, kijátszó a szovjet légvédelmet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részéből.
1: Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. május 28-a csütörtök, a mi urunk Jézus Krisztus az örök főpapnak az ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 26. fejezet 36-tól 42. vers. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vette őt rajta. Akkor azt mondta nekik, halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott. Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Elmélkedés. Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad. Bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi urunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött a szenvedése és kereszthalála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél. Ő is szenved. De nem menekül a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának a lényege. Egészen átadja magát az atyának. Jézus, az örök főpap, egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szent misében, minden szent gyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus úgy alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei atya akaratát. Jézus Krisztus örök főpap. Köszönöm, hogy nem csak tanítottál az atyának való engedelmességről, hanem egészen alávetetted magad az ő akaratának, s ezzel példát mutatsz. Légy velem, amikor gyenge vagyok, amikor menekülnék a szenvedés elől, vagy nem értem meg a válaszodat. Taníts meg veled együtt kimondani az atyának, legyen meg a te akaratod. Légy közben járom minden helyzetben, és adj erőt, hogy szeretetből hordozzam életem keresztjeit. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a kávé fogyasztás növeli bizonyos szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mivel megemeli a vérben lévő aminosavak szintjét? Holland tudósok most azt a tévhitet cáfolták meg, hogy ha szűrőpapír segítségével eltávolítják a reggeli italból a diterpent, akkor a káros koleszterin felhalmozódása nem lesz jelentős.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Világjáró.
14: A Hobby Rádióban.
13: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
15: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: hobbyradio.hu

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Kórházban, újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Megszűnik a hőség, de a nyárias idő velünk marad. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítás pedig már megkezdődött. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobil agregátor telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. Miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghallgatott

0: meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az 54 éves Jé István elismerte, hogy körülbelül 50-60 darab 10.000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A rendszer újra valós idejű információkat biztosít a vonatok helyzetéről és késéseiről, bár egyelőre nem teljesen azonos formában működik a korábbi verzióval. Vitézi Dávid miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV egy évvel ezelőtt Lázár János utasítására leállította az emiget és a vonat infót, a döntést pedig a vasúti problémák eltitkolásának nevezte. Hangsúlyozta, a cél most a nagyobb átláthatóság, nem pedig a hibák elfelejtése. Egyebek közt az Agrárkamara és a Klebersberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvívők szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett, a még Lázár János volt miniszter idején vásárolt hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anéta kormány szóvivő azt közölte, az aszbeszt szennyezés ügyében felállt az osztrák-magyar tárca közi bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovasbemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Sziasztok, én Ákos vagyok, a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok! Mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást és kellemes időtöltést kívánunk. Itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött Geri vagyok, és nem sokára érkezik mindenesem, kincsem, műsorvezető kollégám, feleségem, Fruzsi is. Előtt azonban még majd zenélünk. Gyorsan elmondok néhány fontos információt, ami hasznos lehet számotokra, utána pedig jönnek a jobbnál jobb zenék napjainkból és a régebbi időkből. Például azt, hogy geri.kukac@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattok nyugodtan, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon pedig megtaláljátok azokat az információkat, amelyek a rádióval kapcsolatban fontosak lehetnek. Illetve a facebook.com/hobbyradio.hu oldalon tudtok eseményekről, programokról tájékozódni, és ezekhez hozzá is szólhattok. Illetve, hogyha valakinek kedve van hozzá, töltsétek le nyugodtan a Hobby Rádió applikációját iOS-ra és Androidra egyaránt. Itt tudjátok hallgatni a rádiót és olvasni a híreket egyben, bárhol is vagytok, és ha van internetetek, de szerintem ez ma már lassan ilyen alap, hogy kis internete mindenkinek lesz. Na jó, hát ki tudja, de majdnem egyébként mondhatom nyugodtan. Na, ezzel fel is fentettem magam, jól van. Szóval akkor most jönnek a zenék, utána pedig érkezünk hozzátok jobbnál jobb témákkal. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk, illetve jó kávézást, aki éppen kávézik. Tartsatok velünk egészen 3-ig leszünk veletek. Jobbnál jobb témákkal és jó kis zenékkel. Érezzétek jól magatokat.
2: Hobby Rádió.

0: Amen.
1: Soha semmi nem választhat el ez ott a kegyelem gyülekezet felvételen. Itt a Hobby Rádióban 13 óra után járunk 40 perccel és megérkezett. Feleségem, Kincsem, mindenesem, itt is van velünk. Szia, Kincsem!
2: Szia, szívem! Sziasztok, kedves hallgatók! Én is mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök itt a Hobby Rádió Gerisó mikrofonjai mögül.
1: Hát örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy megérkezhettünk, és akkor végre megint színessé tehetjük a műsort, már amennyire ez lehetséges egy rádióban színesíteni valamit, de amúgy lehet.
2: Hát remélem.
1: Így van. gery.kukac@hobbyradio.hu ez az e-mail címünk továbbra is, www.hobbyradio.hu ez a weboldalunk, az alkalmazást le tudjátok tölteni iOS-ra és Androidra, itt híreket olvashatok és hallgathatjátok mobilon keresztül a Hobby Rádiót, illetve facebook.com/hobbyradio.hu a Facebook oldalunk, bibliai gondolatokkal pedig 2 óra után jelentkezünk majd. Na, hogy telt a heted eddig, Kincsem?
2: Hát igazából nagyon sok érdekes dologgal, azért próbáltunk ugye hétfőn pihenni. Én még erre ráhúztam kedden is olyannyira, hogy lemaradtam az érdekes dolgokról. Tudod, amiről te számoltál be,
1: igen,
2: hogy mekkora buli volt.
1: Hát igen, ez bulinak is lehetne, most így van.
2: Tegnap pedig igyekeztünk egy podcast felvételt készíteni.
1: Igen, mert elindult egy podcast csatornánk is, a Fruzsi és Geri személyes blogja, a YouTube csatornája, illetve ennek egy Facebook oldala is van, és oda a véleményünket mondjuk el, amit gondolunk a világban történő dolgokról.
2: Iratkozzatok fel, hamarosan el fogunk indulni az X-en is.
1: Így van, az is készül, majd egy kicsit lassabban készül, de készül. Tehát azért mindenféleképpen.
2: Majd mondok neked valamit zene alatt. Igazából terveztük ma este, hogy templomba megyünk, szombaton is, és valahogy túl kell élnem ezt a meleget, mert egyszerűen nekem az éjszaka az borzasztó volt. Nagyon rossz éjszakám volt.
1: Na, ezt nem is mondtad egyébként, hogy hát, csak aztán, hogy olvastál, tehát azt hallottam, hogy...
2: Igen, olvastam, mert ugye vártalak este be, hogy olvasunk együtt. Csak
1: de úgy elaludtál, mint a zsit.
2: Elaludtam, mert annyira meleg volt, és még mindig szerintem ennek a levét is szóval.
1: Nagyon-nagyon, egyébként fúj a szél, meg tegnap front is volt, tehát jött ilyen eső. Gyorsan ránézte, 21 fokot ír most itt a hőmérő egyébként, úgyhogy 21 fok van, de szeles.
2: Hát, ja, csak ember legyél a talpadon.
1: 28 km per órás szél van most.
2: Ember legyél a talpadon, hogy ezt kibírd valahogy.
1: Szerintem, nem, ez külön, nem olyan,
2: amennyi
1: nem olyan
2: időváltozás
1: nehéz.
2: Van, borzasztó, rettenet, iszonyat. Fúj!
1: Na most gondolj bele, aki belváros kellős közepén lakik a beton rengetegben, ott még melegebb van ilyenkor már.
2: Ráadásul hajnalban elég érdekes híreket is olvastam, úgyhogy az élet nem áll meg. Hát ugye holnap szerintem ilyen off nap lesz. Nekem legalábbis.
1: Na, én meg dolgozok majd a podcast harmadik részén, tehát az eltart egy napig nekem már. Ugye most nekem lassabban mennek a dolgok, de ezt nem azért mondom, hogy csak úgy...
2: Miért mesélj, figyelj, szerintem itt megvan a platform arra, hogy mesélhetsz, hisz itt azért ugye látássérült kollégák is vannak.
1: Hát vannak bizony, sőt, hát ugye az egész rádió erre épül, én azt gondolom. Igen, hát az történik, hogy lassan most már jelenleg még tudok olvasni a távcső szemüvegemből, de nem sokára már félre kell tennem emlékbe. Ezen a héten már nem először fordult elő, hogy egyszerűen belenézek a szemüvegbe, és csak csíkot, elmosodott csíkot látok betűk helyett, tehát egyszerűen nem bírom kiolvasni a betűket már. Sokszor van ilyen, aztán most viszonylag jó.
2: Nézzétek, én ezt kicsit kicsit pozitívabban fogom fel, mert azért 2024-ben elindult ezzel egy közös munka, amit szerintem nagyjából azért úgy jól elvégeztünk a közlekedéssel, a brájt tanulással, azért így, hogy lett egy másik laptopod is, ugye egy Mac-os, tehát én azt gondolom, hogy azért 2 évvel beljebb vagyunk.
1: 2 évvel beljebb vagyunk, mert most azért tényleg nehezebb lenne egy kicsit még ezzel is foglalkozni, meg teljesen új dolog lenne. Így meg azért azt látom, hogy ahogy romlik a szemem folyamatosan, így mindig alkalmazkodok a dolgokhoz, tehát így például az NVDA-t is hibrid módon használom, amikor nagyon kell, akkor bekapcsolom, amikor még nem, akkor nem, de úgy általában.
2: Figyelj, nem az lenne nehéz, hogy magát megtanulni, hanem ugye általánosságban az szokott lenni, hogy amikor az embernek úgy romlik le a szeme, hogy nem készül fel rá, nem érdekli, nem tudja, hogy hova forduljon, amikor romlik, reménykedik, akkor ugye még nem áll arra készen, hogy megtanulja azokat a dolgokat, amikre szüksége lesz, és igazából nem a látás romlás miatt nehezebb megtanulni ezeket a dolgokat, hanem maga a lelki része is, hogy egyáltalán valahogy felállj, de ugye általában nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy romlik a szemük, és akkor vagy nem kapnak időbe segítséget, vagy ők nem kérnek időbe segítséget, mert ezt fel kell, hogy dolgozzák. És te mondhatom azt, hogy abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy így előre mentél ennek a dolognak, és tulajdonképpen így ezzel a látásromlásnak a háta mögé kerültél, tehát, hogy nem, vagy elé, tehát, hogy érted, hogy értem.
1: Igen. Hát igazából nem mondom, hogy hú, de nagyon egyszerű, meg minden, de azért mégis, tehát nem az van, hogy akkor most semmit nem tudunk. Például, amit így tapasztalok, hogy mikor felvételeket készítünk, akkor például ugye más módszerrel olvasok most már, tehát hallgatom az NVDA után, és úgy mondom, hangsúlyozni nagyon nehéz úgy, egyelőre még, mert régebben, ahogy elolvastam háromszor, négyszer, láttam így a távcsőben, akkor egész jól, nagyon-nagyon jó profi módon sikerült felolvasni dolgokat, most tehát én azt szerettem, azt én nagyon szerettem, most azért nem biztos, hogy kiállnék ilyen nagyon-nagyon nagy helyre aztán olvasni.
2: Figyelj, akár... ami miatt én nagyon büszke vagyok rád, az a Braille írás, mert azért én azt gondolom, hogy azért, mert azt 2025 közepére már el tudtad sajátítani egy olyan szinten.
1: Szinten, ahol... ami pont jó, igen. Tehát egyelőre. Igen.
2: Tehát, hogy én azért büszke vagyok rád.
1: Hát meg én is örülök azért, hogy ezek mennek így, ezek a dolgok.
2: Tehát főleg az, hogy itthoni környezetben. Na most figyelj, a fehér bot az egy más kérdés, mert azt használják szerintem nálad picit jobban látók is. De hogy én azt mondom neked, hogy egyáltalán ne legyél elkeseredve, mert tényleg ügyes vagy. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy most figyelj, ugyanúgy fel fog kelni a nap, és legalább te már nem abban a helyzetben leszel, amiben sokan mások, hogy azt se tudják, hogy hova nyúljanak.
1: Igen, például valaki egyik este még úgy fekszik le, hogy lát, reggel pedig semmit nem lát mind a két szemére, na az borzasztó lehet. Tehát azt el sem tudom képzelni.
2: Igazából. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy igazából, hogyha a látássérült volt előtte egy gyengén látó embernek mindig kell arra számítani, hogy rosszabbodhat és elmehet.
1: Hát nekem ugye mindig mondták az orvosok, amikor legalábbis voltam vizsgálaton életemben, vagy öt alkalommal, nem sok a lényeg az, és ott mindig elmondták, hogy vagy így marad, vagy tovább romlik.
2: Ne tudd meg, én 17 és fél éves koromig folyamatosan voltam monitorozva évente egyszer.
1: Folyam. Nekem szerintem a kötelezők voltak, mert emlékszem rá, hogy anyám még vittek azért egyszer-kétszer, tehát nekem azért volt kötelező. Meg hát nyáron...
2: De nem, én nekem évente volt ez az egész buli kötelező.
1: Az igen, nekem szerintem nem.
2: És volt, hogy meghatározott időre mindig, azt hiszem, ilyen május környékén vitt anya, és akkor, amikor elvitt ugyanannak az évnek az... A júliusában, augusztusában, hogy hello, baj van, itt lesz a suli, akkor ráztak le egy lehet, hogy magas a vérnyomásod című szituval.
1: Az igen.
2: És akkor utána volt az, hogy visszamentünk egy 3 hónap múlva, mert azt mondták, hogy ennyit várjunk ki, és akkor volt az, hogy meg ultrahangozták a szemem, utána azonnal pupillatágító, és akkor már retina osztályon derült az ki, hogy akkor itt hello van.
1: Az igen.
2: Tehát, hogy konkrétan én azt mondom, hogy még ez a legkeményebb, legjobb szemvizsgálatok mellett is megvan, hogy egy gyengén látónak a szeme így mély zuhanás.
1: Igen, ez lehet. Teljessége lehet. Nos, hát nagyon elment az időt, a zenünk egy kicsit, aztán kezdjük a mai témánkkal. Mindjárt előveszem itt a témapekket, mert hogy neked ugye hála mindig vannak témáink, tehát szerintem még kitart egy jó évig is talán, köszi. Vagy nem tudod, de ez nagyon jó.
2: Akkor miért is gyűjtök? És elmondom nektek, képzeljétek el, hogy még ezen a hatalmas egy témapekken kívül készül egy második TXT is, sőt, a második TXT-n kívül nekem a telefonomban van 3 cikkgyűjtemény is, és ezek még csak linkek, szóval innentől kezdve gondolhatjátok.
1: Hát igen, úgyhogy rengeteg minden van, tehát akárhol tudunk rögtönözni, témákat elővenni, ami pedig nagyon jó. Zenélünk 2-t, aztán pedig jövünk hozzátok vissza az első lényegesebb témával. Érezzétek jól magatokat. Na igen, most sokatokban felmerülhet a kérdés, hogy de hát akkor most ott a két műsorvezető kolléga miért is ossza meg itt a saját dolgait. Hát igazából azért, mert bárki tapasztalhat még hasonló dolgokat, bárki átmehet egy olyan életszakaszon, amikor mondjuk merített abból, ami mondjuk a másikkal történik.
2: Meg igazából én őszinte leszek veletek, a saját podcastunkban is felvállaljuk azt, hogy látássérültek, úgy felvállaljuk azt, hogy tényleg mi van.
1: Pontosan, tehát nem titkoljuk el.
2: És soha nem tudtam egyébként hazudni. Hát most figyelj, most az, hogy látássérültek vagyunk, ez ilyen.
1: Na jó, azt nem, tehát azt nyilván azt nem is jó. De azt még 20-30 évvel ezelőtt se lehet volna jó letagadni, mert...
2: Csizist, figyelj!
1: Minek az nem jó. Abból még nagyobb bonyodalmak lehettek volna.
2: Persze!
1: Mondjuk azt mondta, hogy jó, minden szuper. Ja, amúgy meg már tudom, hogy beszélgetünk 5 hónapja, de amúgy nem látok úgy, nem baj. És akkor van, aki azt mondja, hogy ugyan nem gond, ez a ritkább eset, és van olyan, hogy ja, akkor én vele szóba se állok.
2: Mondjuk, amikor mi ismerkedtünk, akkor neked sokkal jobb volt a szemed, és azért be voltam tojva, amikor kérdezted, hogy...
1: Jobb volt még akkor, egy kicsit nem sokkal, de jobb volt. Tehát annyira meg volt az élesség a szememben, meg... tehát ennyi volt. Na, hát itt van a felvétel, ami már is elindult a háttérben, napjaink és a régebbi idők legjobb dalait hozzuk el nektek, utána pedig jövünk az első témával, amit a témapackből választunk. Tartsatok velünk, érezzétek jól magatokat!

0: milyen gyorsan el is hangzik két felvétel, és fejtődjük veletek újra. Jó gyorsan megy az idő.
1: Mi történt az idővel, gyerekek?
0: 13 óra 56 perc van. Mondjuk előtte kávéztunk egy kicsit, úgyhogy benne van, meg egy 6 perccel később indultunk, ugye a hírek egy kicsit néha szokott csúszni itt a rádióban, és akkor megpróbálom kivárni, és utána indítani az adást, úgyhogy mínusz negyed óra azért csak benne van, de az nem baj.
1: Jó, legközelebb már igyekszünk.
0: Nem baj, jó, az semmi.
1: Magamra vállalom.
0: Nem, egyébként semmi gond nincs azzal, hogyha most egy kicsit késők, na bom, hát bárhol előfordulhat. Na, hát akkor az első, egy kis filmes univerzum, ami nem is olyan rossz téma, hiszen rengeteg filmet tudunk nézni. Ezek között vannak jók, vannak nem olyan jók, születnek nagyon érdekes alkotások, lehetnek ezek között is jók, de ma hát nagyon sokan azt gondolják, hogy ritkábban készülnek ilyen jó filmek, pedig mindig van ihlet, tehát olyan dolog, amiből ihletet lehet meríteni. Elsőként ugye többen nyúlnak ugye a Bibliához, és bibliai történeteket készítenek. Ez a nagyon, azért is nagyon nehéz, mert hogy nem biztos, hogy olyan jól fel tudják dolgozni a történetet, de van például egy nagyon jó sorozat, a The Chosen, a kiválasztott című sorozat, ami nagyon jól követi a Bibliát, és
1: igen,
0: tényleg teljesen egészében Biblia hű. Teljesen Biblia hű, tehát semmi olyan nincs benne, amire azt mondanánk, hogy hát Irgun-Burgun ebbe kicsit belekerült olyan dolog is, aminek nem biztos, hogy kellene, hogy benne legyen.
1: Jó, azért figyelj, van, aki azt mondja, hogy jaj, mert miért, meg izé, tudod, azok, akik ilyen nagyon szellemi emberek, akik nagyon azt gondolják magukról, hogy
0: na. Hát igen, na jó, tehát egy film az úgy van, figyeljenek igazából, ennyire meg lehetne csinálni, csak egy film az olyan, hogy abba kell történet.
1: Igen.
0: Lehet történetet csinálni belőle. Például ott volt ugye a Chosen sorozatban, hogy Tamásnak lett egy felesége, de nem sokáig volt a felesége, mert megölték a rómaiak. Ugye.
1: Nem lett a felesége, vagy?
0: Hát, már ott volt, hogy esküvő lesz nem sokára már.
1: De akkor még nem volt szegény.
0: De az eljegyzés már megvolt, és ott figyeltek rájuk, hogy...
1: Hát jó, de hogyha még nem házasodtak össze, akkor még nem volt a felesége.
0: Hát a felesége, hát de már majdnem.
1: Jegyes,
0: már,

0: néztük tovább, majd folytatjuk. Tehát ez egy ilyen közérdekű információ volt. Tehát az ötödik évadot már kiadták, és vannak ilyen jó filmek, amiknek a Bibliából készülnek, merítenek ihletet. Például volt egy film, amit én néztem, a Apokalipszis a jelenések könyvéről
1: jó,
0: szól.
1: Jó, meg az a 4-5 részes. Ú, az már
0: eléggé futurisztikus volt, nem volt az rossz, de ami kifejezetten Jánosról szólt, aki ugye Patmos szigetén volt fogságban is, hogy látomásai voltak, tehát a proféciákat mutattak így a filmben. Egész jól ábrázolták egyébként, ahhoz képest, hogy maga a film az régebbi film volt, de jó volt. De jó volt maga a film, tehát, hogy teljesen. Úgyhogy vannak ilyenek, készülnek jó filmek, egyiket magyar alkotások is készülnek. Jaj, volt egy, amit nem bírtunk megnézni, nem tudom már mi volt, azt hiszem talán pont Jézusról szól, azt hiszem valami ilyesmi rémlik, hogy róla szólt volna, vagy nem is tudom, de elkezdtük nézni, és nem bírtuk. Tudod, kincsem, nem tudom már mi volt a címe, de volt valami, de elkezdtünk nézni, és azt mondtuk a negyed óránál, hogy jó, ezt nem, ez nem jó, ez nem
1: magyar
0: olyan...
1: film.
0: Magyar film, bizony.
1: Jó, akkor majd szerintem próbáljuk meg.
0: Fogalmas is, mi volt a címe, úgyhogy ez már veszett fejszenyele, de nem baj. Na, hát akkor ennyit így a filmes témáról, zenélünk megint, 2 óra van, megismétlünk egy bibliai gondolatot, mert jelenleg még azt is majd...
1: Hely, de...
0: Várj, melyik? Nem,
1: hát
0: nem
1: a
0: volt.
1: Pünkösdi.
0: Jaj, tényleg, jaj, de jó. Hey! Ugye? Tényleg. Tényleg. Ugye, hogy milyen jó. Látod, hogyha az embernek van felesége,
1: talán
0: akkor...
1: János
0: 14-16.
1: Nem 14-18?
0: Vagy 14-16... 18-at néztük először, de mégis a 16-ot tettük, mert az jobban illett hozzá. Jó, okay. Jaj, de jó.
1: Bocs.
0: Na, hát akkor a János 14-11. fejezetének 16. igeverséhez kapcsolódó gondolatot fogjátok majd hallani hamarosan. Amennyiben velünk tartatok, a következő órában is egészen 3-ig leszünk veletek. Érezitek jól magatokat, már is folytatjuk tovább a műsorunkat.

0: Dame un poquito. Dame todo.
1: Mikor jön a szó?
2: Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: János evangéliuma 14. fejezet 16. igevers. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Kedves hallgatóm! A pünkös sokaknak csak egy átlagos nap, amikor pihennek, jókat esznek a családdal, vagy esetleg kirándulnak. Pünkös ünnepe azonban több ennél. Ez egy ünnepnap, mert a Biblia világosan leírja, hogy miről is szól. Ebben az igeversben arról olvashatunk, amikor Jézus megígérte a tanítványoknak, hogy nem hagyja őket árván. Az Úr nem hagy egyedül, mert elküldte nekünk a Szent Lelket, aki most is velünk van. Ha szükséged van vigasztalóra, pártfogóra, akkor kérd az Urat, hogy adja neked is a lelkét, aki vigaszt, tanácsot, erőt tud adni neked az életed minden napján. Ha pedig még nem ismered az Urat, akkor nyisd ki a szívedet felé, és térj meg hozzá. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy elküldted a Szent Lelket, aki bátorít, vigasztal és tanácsot ad. Kérlek, segíts hallgatomnak, hogy megtérjense hozzád, és add neki is a Szent Lelkedet. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nevében, ámen.
2: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket!

0: jön egy újabb óra, itt a Geri Show-ban.
1: És már itt is vagyunk veletek, valóban a pünkösdi gondolatot kellett, hogy előtérbe hozzuk, bár pünkösd hétfőn már nem most van, de ettől függetlenül nem baj az, hogyha szó volt erről a témáról is egy kicsit.
2: Igen.
1: Bibliai gondolata legközebb jövő héten találkozhatok majd ugyanitt a Hobby Rádió Geri Show című műsorában 14 óra után néhány perccel. Most pedig egy nagyon érdekes téma következik. Egy kínai cég a Terminátorhoz nagyon hasonló emberszabású robotot készített. Ilyen titán és alumínium ötvözetből, ember nagyságú, tehát ilyen 70 kilós, kb. 180 centi magas körülbelül, és teljesen ilyen barátságos feladatokra szánja mindazoknak, akik ugye mondjuk szeretnének egy ilyet otthonra, vagy bármilyen feladatra, bár azért vannak kritériumok is. Nagyon érdekes, hogy arcot is csinált neki ez a cég. Ugye manapság ellátják egy kijelzővel a gyártók a robotjaikat, és az jól van az úgy. Itt viszont teljesen más volt a cél. Nekünk egyébként nem is lehetne ilyen robotunk, mert hogy házi állatok közelében nem ajánlatos, tehát ott veszélyes lehet, illetve gyerekek közelében sem. Két irányú kommunikációra képes a robot, tehát rendesen lehet vele beszélgetni. Még van harciassága is, hogy edzeni is tud, de tényleg jótékony célra és barátságos módon próbálja a cég használni. Kicsit kevesebb, mint 10 millió forintba kerül. Lehetett már látni egyébként robotkutyát 25 millióért is, mert hogy van olyan forgalomban. Úgyhogy de érdekes lehet. Nem tudom, én azért szeretem a skifit, de már egyszer valamikor beszélgettünk erről, nem ezzel a témával kapcsolatban, de egy hasonlóval, amikor azt mondtuk, hogy milyen jó lenne, el tudna menni nekünk vásárolni egy ilyen robot, aztán hazahozza a cuccot. Hát, ki tudja, nem biztos, hogy rábíznék mindent.
2: Nekem ijesztő.
1: Amúgy igen. Igen, főleg, hogy sorozatosan jelennek meg olyan filmek, hogy feleség helyettesítő például volt ez a film. Talán ami, nem, várjál, de a Megan, azt hiszem az volt.
2: Nem,
1: vagy nem az volt.
2: Emmy?
1: Hogy?
2: Vagy Alice?
1: Alice, igen, igazad van, mert a Megan is, az is egy másfajta dolog volt, hát ugye a gyerekeknek is készítettek játszó társat, ugye, már most is vannak ilyen mesterséges, intelligenciás játékok, azok sem olyan egészségesek, amúgy hát még egy ilyen robot. Azért gondolj bele. Úgyhogy, hát igen, érdekes dolog ez, és mindig úgy van, tehát itt mindig az, hogy jaj, hát ők jó szándékkal gyártják. Igen, nem csak az ember, sajnos olyan, hogy nem mindenki jó szándékú. És akkor rosszra is használhatja simán.
2: Igen.
1: Vagy így eladják, és tudod a háttérben meg, hogy a hadseregnek robotokat.
2: Na igen.
1: A robotkatonák. Gondolj bele.
2: Figyelj, sokkal kevesebb. Semmi nem vagyok meglepődve.
1: Sokkal kevesebb emberveszteség. Csak hát nagyon drága még ez, tehát így egy ilyen robot hadsereget készíteni, hát majdnem csillagok háborúja lenne, nem már, tehát hogy azért az kész lenne. Hát igen, úgyhogy Kínában is gyártódnak ilyen dolgok, de mondjuk Szingapúrban, vagy akár máshol voltak ilyen kiállítások is, ugye, ahol ezeket meg lehetett nézni. Épp a napokból olvastam egyébként pont, hogy egy ilyen szalagcímet olvastam az egyik informatikai webportálon, hogy tudod, van ez a Boston Days robotvállalat Amerikában, tehát ilyen robotokat gyárt, és hogy már a tornászoknak a munkáját is hamarosan elveheti ez az Atlas robot.
2: Remek.
1: Tulajdonképpen, tehát ez nagyon-nagyon durva. Hát már ugye tudjuk, hogy a gyártós, már vannak olyan gyárak, ahol robotok dolgoznak, ugye, de nem olyan, tehát nem ilyen ember szabású, hanem ilyen gépek vannak még. Na jó, hát azok nagyon durva, mert ezek valahogy segíthetik is a munkát, ha úgy van. De én szerintem az emberi erőre mindig szükség lenne, tehát nem szabad csak gépre bízni a dolgokat szerintem. Na.
2: Hát igen.
1: Pont mondom én, aki nagyon szeretem a skifit, de képernyő mögött más, mint átélni azért.
2: Igen.
1: Nyilván másabb. Na, úgyhogy ez is érdekes, hogy mik történnek. Én nem biztos, hogy vagy felügyelet mellett mernék ilyen robotot használni nyilván, tehát éjszakára valahogy nem tudom, ezeket nem is lehetne, hogy kikapcsolni.
2: Hova tüntesz beléje?
1: Hát akkor nem tudnám használni bár egy reggelre, tehát az nem jó. És egy jó nagy akkumulátor biztosítja ennek a robotnak, amiről szó volt így a működését egyébként. Tehát mindig így föl kell tölteni. Nem mondjuk, hogy cicak, akit takaríthatna például, az úgy tök jó. De nem lehetett. Mondták, hogy veszélyes lett, tehát a háziállatok mellé nem. Úgyhogy azt nem lehet. Na, hát hogyha mondjuk gondolj, belegondoltam most így hirtelen, hogy ugye sokan vannak, akik mondjuk hogy segítő társat szeretnének, úgy, akik segítik. A robot segített. De ez már elég nagy szkifi, tehát ezt szerintem majd 100 év múlva, ha lesz még annyi, bár nem tudom. Tehát ezt nem tudhatjuk, de hogyha lesz, akkor mindenkinek lesz egy ilyenje. És akkor megvalósul az a film, amit néztünk, ez a 3 órás. Akkor valaki a gyerekét pótolta egy robot gyerekkel. Durva volt, az Emi című film. Igen, vagy az AI. Na, hát ez mindig a Hobby Rádió, benne pedig még mindig a Geri Show, amiben most zenélünk egy kicsit. Aztán jövünk a következő témával. Érezzétek jól magatokat, tényleg olyan jó idő van, tehát nekem még most ez kellemes. Nem tudom, te hogy vagy vele, kincsem?
2: Nekem nem.
1: Már 22 fok van, csak azért, tehát ilyen. Nagyon jó, mert itt frissül fél óránként nekem, és így látom, tehát így tök jó. Na, megyünk tovább zenével.

0: Nos, hát nagyon jó kis felvételek után itt vagyunk veletek újra, itt a Hobby Rádió mikrofonjai mögött egészen délután 3-ig. Nagyon érdekes történet következik, és nagyon-nagyon érdekes, mert a mai világban ez teljesen normális és teljesen beleillik, de akik még régi motorosok, azok szerintem azért kicsit felhúzzák a bajszukat, vagy ha nem a bajszukat, akkor a szemöldöküket, vagy valami mást. Van egy házaspár, akik 1770 kilométerre élnek egymástól, a 63 éves nő Londonban, még a férje, a 68 éves férfi Rómában lakik, és azt mondják, hogy itt teljesen harmonikusan, teljesen jól megvannak, 3 gyerekük is van, és szoktak találkozni, nemrég találkoztak egyébként Mexikó városban, és ott töltöttek el egy vacsorát, úgy búcsúztak egymástól, és nem tudják, hogy mikor fognak legközelebb találkozni, de itt teljesen rendben van.
1: Nem bírnék nélküled élni, még akkor sem, hogyha az agyadra megyek.
0: Vagy hogyha én megyek a te agyadra, mert lehet, hogy az gyakoribb. Nem tudom.
1: Szerintem mind a ketten egymás agyára.
0: De, és az a durva, hogy manapság nagyon sok olyan kapcsolat van, de nem csak így házasság területén, hanem hogyha ismerkedés szempontjából is, ha megnézzük azt, hogy jaj, hát nem költözünk össze, találkozgatunk, de mindenki külön járja az útját, és hogy hú, de milyen jó így. Aztán, amikor összeköltöznek, az első alkalommal kiderülnek a bajok, és rögtön abból szétmenés lesz. Nem biztos, hogy mindig így van, tehát nem mondom azt, hogy oké, ez mindig így van, de nagyon érdekes, hogy pont az a rész a legfontosabb, hogy lakva ismeri meg az egyik ember a másikat, és úgy lehet igazán kideríteni, hogy tényleg akarom-e, vagy ú, de hogy is, inkább akkor hello, mielőtt még tovább lépnék, mert hogy vannak olyanok, akik nem tudják egymást elviselni. Távolról könnyű, távolról nagyon könnyű, de egy mit gondolsz erről?
1: Ez gáz, ez nagyon gáz szerintem, mert pont ezzel is a házasság és a párkapcsolatnak maga az a klasszikus formája megy egy olyan vakvágányra és egy olyan hamis ideológiába, amiben nem kéne.
0: Igen, mert az a veszély a távkapcsolatnak szerintem legalábbis, hogy kialakít az ember egy ideológiát a másikról, kialakít egy képet, és akkor tényleg semmi veszekedés, semmi gond nincs, amíg beszélgetnek, azt a pár órát mind a ketten tudják magunkat tűrtőztetni, tehát kibírják azt a pár órát, de hogyha több időt töltenek együtt, akkor az ember saját magának okozhat csalódást azáltal, hogy egy egész más képet állított fel a másikról, és hogy nem is az teljesül. Na? Jó, pedig nem vagyok ilyen párterapeuta, meg ilyesmi, de nem tudom, csak
1: én
0: úgy gondolom.
1: Én gáznak tartom minden esetre.
0: Igen, igen, igen. Hát azért mi esszük egymás rendesen, de hát nem ez így természetes. Volt nekem olyan kapcsolat, ahol nem ettük egymást egyáltalán, annak meg is lett az eredménye. Úgyhogy, de bár ez nem azt jelenti, hogy minden nap veszekedni kell, de azért beszólunk egymásnak, azért úgy...
1: Nem baj.
0: Ha már túl nagy a csönd, akkor én kezdem, tehát, hogy van ilyen egyébként, és ez is szépsége a dolognak. Nem, hát akkor, mikor volt a Covid időszak, akkor nagyon csodálkoztunk. Mi pont akkor jöttünk össze egyébként, tehát abban az időszakban kerültünk úgy jobban össze, és mikor az volt, hogy nem lehetett már otthonról kimozdulni, nagyon sokan szétmentek. És akkor mondtam is, hogy ez biztos azért van, mert hogy eddig ugye mindenki a saját, lehet, hogy együtt laktak, de reggeltől estig dolgoztak, és akkor nem voltak úgy egymás mellett, és egyszer nem bírták egymást elviselni, hogy összekerültek. És akkor nagyon sokan szétmentek, meg elváltak, meg stb.
1: Igen.
0: Mi meg akkor így összezáródtunk, és mondja, pedig vannak ismerőseink, akik azt mondják, hogy jaj, mert nem igaz, hát ti nem is mentek sem erre, meg mindig együtt vagytok, és akkor fú, hát ez én nem bírnék így élni, stb. Stb. Tehát éppen ez az, hogy mások vagyunk.
1: Igen.
0: Így is el tudunk ám vonulni, én is. Tehát amikor mondjuk fogom a füles fejemre, teszem a zenét hallgatók, vagy akármit, akkor az úgy van, hogy na, akkor én külön vagyok. De addig az kész. Tehát nekem ez, de viszont nekem ez kell is egyébként.
1: Tehát persze, nem azért, mert nem lenne, mindkettőnknek.
0: Úgy... Igen. Igen, hát hányszor oda megyek, és akkor hagyja be!
1: Nem, azért na.
0: Hát jó, de...
1: Azért nem, tehát figyelj, de tudod, hogy ennek a háromnegyede csak vicc.
0: Így van, így van. Azért szoktam direkt ott maradni, és amikor már így karmolsz meg minden.
1: Na, jó, oké, mindjárt jövünk két zene után.
0: Na, addig mindjárt megesszük egymást. Na, és akkor utána még visszajövünk hozzátok. Hát igen, szóval a lényeg az, hogy a távkapcsolat, hát... Szerintem igyekezni kell, hogy inkább az
1: igen.
0: Ne távkapcsolat legyen, hanem tartós együttlét, mert nyilván azt megértem, hogy az elején nem lehet egyből puff, mindjárt rögtön össze menni, de egy-két év után az érdemes. Na jó, mondjuk idős párokról van szó, de akkor is. Tehát azért egy 63 meg 68 éves, hát ott már, ja, azért már úgy ott vannak a korban. Meg Róma, meg London elég már, hát 1770 kilométerig, ezek szerint ez is kiderült, na, tanultunk valamit. Na, menjünk tovább, zenélünk, aztán jövünk vissza hozzatok a következő témával.
2: Hobbi Rádió.

0: Na, közben itt vagyunk, csak kerestem valamit gyorsan, hogy megtaláljam, mert a következő témához én már kicsit előre dolgoztam, és hogy direkt meg tudjuk mutatni nektek, hogy miről is van szó. Úgyhogy én már gyorsan itt ténykedtem itt a zenék alatt az elmúlt percekben. Na hát, nagyon érdekes téma következik, ugye már bizonyára hallottatok Bíró Adáról, a mesterséges intelligenciával készült műsorvezetőről, aki az MTV-nek a Delta című műsorában vezet műsort, ugye a tudományos műsorában, és hát ugye most már rendre ő vele találkozhatunk, illetve találkozhat mindaz, aki nézi a Deltát. Ugye eddig erről ez így teljesen érdekes dolog volt, hogy most már teljesen elő tudják állítani, mint mesterséges intelligencia. Sokan talán észesen veszik, már YouTube csatornája is van neki, Facebook oldala. Bizony egyébként, tehát hogy már van. És most a zeneiparban is kipróbálja magát idézőjelben, mert hogy népdalokat modern köntösbe öltöztetve énekel Bíró Ada. És már 5 dal van, én most egyet ki is választottam, meg is kerestem gyorsan, hogy meg tudjuk majd mutatni a következőkben. Ez az Erdő-erdő, kerek-erdő lesz majd. Elég érdekes ilyen technó formában. Hát nem semmi, hogy hova jut a szórakoztatóiparban a mesterséges intelligencia, de mondom, én mindig hozzáteszem, hogy ezt úgy kell nézni, mint egy konyhakés.
1: Gyerekek.
0: Lehet jól is. Mondjad?
1: 10 év múlva bilincsekkel a lábainkon fogunk énekelni.
0: Igen, ezt már mondta valaki.
1: Tényleg.
0: Ezt már mondták.
1: De komolyan, most már én is ezt mondom.
0: Ezt srác, már mondták.
1: 2 éve mondták. Azóta a mesterséges intelligencia, bocsánat, de brutális. Tehát úgy járt egy srác, kézed el, hogy egy Claudia, vagy nem is tudom én milyenje volt, és valamit meg akart kérdezni az ember gazdájától, és fölhívta emberünket egy idegen szám, egy hangprogramot betöltött, hogy hello gazdám, XYZ vagyok, ezt meg ezt hogy oldjam meg? Emberünk betolt.
0: Azt a mindenit. Ennyi. Te egy e-mailt kaptál a múltkor.
1: Majdnem csúnyát mondtam. Miért, amikor neked a Bing írt Skype-on?
0: Jaj, még annak idején, amikor ilyen kezd, de azt nem csak nekem, arról be is számoltunk szerintem.
1: Tehát nem úgy, hanem egyszer csak egy gúz.
0: Ja, igen.
1: Hogy bármit, akkor írj.
0: Tényleg, és ugyanilyesmi hasonló e-mailt kaptál, csak a GPT-t.
1: Ja.
0: Ez nagyon durva, hogy hol tartunk. Hát a videót is készít. Mondom, már arra is képes a mesterséges intelligencia egyébként. Egyébként a TikToknál is van egy ilyen. Van egy fényképed, és azt te meg tudod táncoltatni a rajta lévő szemét.
1: Már az Alisza is?
0: Nem, ő még nem tudja. Ő még azt nem tudja, de már majd az Alisszába is. Ugye ott volt, hogy tedd ide a fotódat, és akkor megmozgatódik.
1: Kösz.
0: Nem, hát meg lehet egy, nagyon, nagyon morbid egyébként, mert a fényképen lévő szemét meg lehet beszéltetni, meg lehet forgatni, tehát hogy táncoljon, vagy küldjön egy puszit, vagy
1: az
0: bármi.
1: Az a baj, hogy pont erről beszélt az egyik kedvenc hobbi politikai hobbistánk, hogy konkrétan így fognak emberekre úgy ráhúzni vizesre pedig, hogy csak hogy recsentünk.
0: Hát egyébként igen, tehát nagyon-nagyon durva módon lehet ezt már alkalmazni. De az, hogy még a zeneiparban is ezt a bíróadát bedobják, és akkor már van 5 zenéje, ebből mondjuk nem mindet találtam meg, de nem is akartam most mindet megkeresni.
1: Jaj, de jó.
0: Úgyhogy most már is következik mindjárt itt az Erdő-erdő, kerek-erdő, kicsit modernebb változatban. Az örülök, hogy az egyik dalt azt nem csinálta meg, mert az már trigger pont. De nem akarok
1: jaj,
0: semmit.
1: Jaj, ne! Figyelj, az a baj, drágám, hogy egyébként simán beteheted, tudod, én azt gondolom egyébként, és azt lehet, hogy el fogom így, ahogy van mondani majd a podcastünkbe is, hogy azért kemény az, hogy virágom, tankurások elmehetnek, csókoltathatják azt, amit nem akarok, na menjünk tovább.
0: Attól félek, hogy a Csitári hegyek alatt is egy ilyen zene lett, nem? Vagy nem még?
1: Melyik?
0: A Csitári hegyek alatt az nem trigger zene lett?
1: Mi bajod az a Csitári hegyek alattal? Hát nem az volt.
0: Nem az volt, tudom, hogy nem az volt, de azt is nagyon valahol nyomatták.
1: Hol?
0: Nem tudom.
1: Az a Csitári hegyek alattod?
0: Nem tudom, de lehet, hogy az jó, de lehet, hogy az nem.
1: Nyomatták? Hát az a Csillagszületékben volt.
0: Ja, lehet.
1: Az a semmi baj.
0: Jó, nincsen, csak kicsit messze kerültél a mikrofonnak.
1: Ja, bocs. Tehát az a semmi baj, az a Csitári... Már nem igaz, mindjárt leverem a technikát. Jó, oké. Okay. Kész.
0: Na jó, hát akkor most következik az erdő-edő kerek erdő bíróadától, itt a Hobby Rádióban, nem a mikrofonok mögött, hanem a lemezeken.
2: Hobby Rádió.

0: Ez volt a South Stars és a Wild One című felvételi nagyszerű kis dalfeldolgozás volt. Előtte pedig hallottuk Bíró Adát az Erdő-Erdő Kerek-Erdő című felvételével. Nagyon durván élethűre sikerült. Egyáltalán nem lehet hallani ilyen hangtörést, amit általában lehetne a mesterséges intelligenciánál. Borzalmasan sokat fejlődött. Nagyon durva.
1: Kemény. Na de nagyon. Képzeljétek el, hogy ugye eléggé jó kis okostelefonokkal rohangálunk, és pont ezt az állandó okostelefon felemelgetést és okostelefonokkal való rohangálást akarja megszüntetni egy cég, azzal szeretné ezt az idézőjeles telefonfüggőséget beszüntetni, hogy egy 3 kilós telefontokot gyártottak, hát köszi. Szerintem én akkor is megoldanám, hogy nem tudom magam mellé tenni. Vagy valami.
0: Na jó, de nem vinnéd ki a konyhába szerintem a 3 kilós telefont.
1: Jó, ki persze. Vennék helyettem elé hangszórót. Mindegy. Ez van. És ez egy tök durva dolog. Megkérdezzétek el, hogy most azért húzunk bele kicsit a témákba, mert bele kell.
0: Hát van elég, úgyhogy tudunk meg most az időnkben is van egy kicsit.
1: Második következő ilyen dolog, amit szeretném volna, hogy mi volt a címszó, amit felírtam? Könyörgöm!
0: Hát egy címszó volt csak, hogy komposzt temetés.
1: Ja igen, képzeljétek el, hogy volt egy nagyon jó film, amit láttunk, az volt a cím, hogy A Konyha.
0: Tényleg?
1: És ott volt arról szó, hogy az embereket így komposztálták, és nevelje egy fát. Tulajdonképpen sokkal olcsóbb, mint a temetés. Kösz szépen! És ott az emberek nevelgették a halottaikat fában.
0: Tehát, hogy elhamvasztották, és azt beletették a földbe.
1: Igen. Miért az évek alattban meg arról volt, hogy idd meg?
0: Igen. Igen, tényleg. Tényleg.
1: Ugye gyerekek, őrült világot élünk, ne aggódjatok.
0: És akkor ezt most megcsinálják a valóságban? Azt nem mondtad hirtelen.
1: Azt megcsinálják.
0: Nem azt, hogy meg itt, hanem hogy a komposztemetés.
1: Igen, mert hogy egyrészt kevesebb helyet foglal, másrészt olcsóbb, harmadrészt pedig jót tesz a környezetnek, úgyhogy haj meg, fenntarthatóan gondolják ezt nagyon sokan nyilván, akik így gondolkodnak. Én ezt...
0: Hát nem tudom, mert hogyha meg elégeted azért, akkor azzal meg ugye a krematóriumunkból jön föl a füst, és akkor nem tudom, az mennyire jó a környezetnek, mert előtte ugye az van, és utána meg elteszed, mert hogyha eltemeted...
1: Miért? Állj, figyelj, a koporsós temetés meg túl nagy, sír, stb.
0: Na jó, de hát ott vannak, akik dolgoznak, jönnek a kukacok, aztán elintézik, már bocsánat, de a végén...
1: De kedves vagy.
0: De nem, de tényleg ez történik a földbe. Tehát a földbe tényleg ez történik. Gondolom azért csinálnak fakoporsót, mert az üvegnél ott nem, de nem tudom az összeillesztésnél hogyan, de ezt csinálják egyébként, sajnos. Tehát, hogy jönnek ezek a kukacok, meg akármik, és akkor egy idő után hát ugye a fát azt kieszik, és akkor utána már ott van.
1: Talán ez a leghumánusabb, mert adok a természetnek egy kis táplálékot.
0: Egyébként volt egyik dédimamámnak a testvére, aki meghalt, aztán 3 évvel később, na őt még azt hiszem talán koporsós temetéssel temették, 93-ban, és 95-ben, mikor kimentünk rendbe tenni a sírt, akkor egy nagyon vastag, hát még egy kis csemete fa, de a sír közepén egy fa nőtt.
1: Az hogy?
0: Én nem tudom, de egy fa állt ki belőle.
1: Kemény.
0: Hát aztán azt nem hagytuk ott, mert olyan furán nézett ki, de egy nagy fa nőtt. Gond lehet, hogy ilyen gazos, vagy valami, ki tudja, hogy odafújta a szél, nem tudom, tehát ez érdekes. Tehát egy nagy fa volt ott, de virágzott rendesen, minden száraz volt körülötte. Egyébként a fa meg jó érezte magát.
1: Morbid.
0: Egy kicsit, igen.
1: Nem, egyébként én azt mondom, hogy tehát azt tudni kell, egy koporsós, illetve egy urnás temetés között, hogy az urnás temetés sokkal olcsóbb.
0: Igen, meg ott eldönteted, hogy földbe, tehát úgy sírva teszed, vagy pedig falba?
1: Hát figyelj, nem tudom.
0: És ennek van bérleti díja?
1: Minek?
0: Hát az, hogy elteszed, és ott van.
1: Mi? Hát a sírnak.
0: Annak is, tudom, de a falnak is ugyanúgy.
1: Igen. Figyelj, én azt mondom, hogy hogyha nekem egyszer meg kell halnom, én úgy vagyok ezzel, hogy az olcsóbb megoldást választom.
0: Valaki szétszó. Valaki szétszóratja magát, azt mondja, hogy akkor szórja. Volt egy ilyen, nem is tudom, valahol, vagy itt mondtuk adásról, vagy hallottunk róla, hogy valaki szökőkútba szóratja magát, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: Valahol van ilyen, és akkor úgy visszakerül, tehát úgy szép.
1: Ugye meg. Nem tudom, gyerekek, ez egy érdekes dolog, én...
0: Hát nem tudom.
1: Megmondom az őszintét, hogy édesanyám temetését úgy menedzseltem le, hogy egyrészt távolabbi rokonaimmal, illetve segítőmmel, hát figyelj, azért döbbenetes nézegetni az urnákat, hogy melyik legyen, hogy legyen. Egyébként van köztük nagyon szép is, ilyen agyagszerű.
0: Jó, az nagyon szép lehet.
1: Igazából ez ugye úgy, hogy maga a fekete urnatartó megy bele ebbe az agyag urnába.
0: Na, közénten nyikorgok, bocsánat.
1: Még egy kis kuka tulajdonképpen úgy néz ki,
0: az igen.
1: Amit beleteszel. Hát nem tudom, ezt te láttad, de így.
0: Kinyitni nem, tehát nem.
1: De nem, figyelj magát, ha az urnát kinyitod, abban van még egy ilyen műanyag, ami le van forrasztva, és abban vannak magák a hamvak.
0: Tehát azt nem is tudod akkor úgy kinyitni?
1: Nem. Tehát nem az van, hogy fogod, kinyitod, és akkor szétszóródik. Nem.
0: Tehát az le van rendesen, akkor le van rendesen zárva. Nem, mert volt egyszer egy... Hát ilyen vígjátékot is csináltuk. Valami vígjáték volt egy film, és akkor abból, hogy valaki azt mondta, hogy a tengerbe szórják szét a hamvait, ő azt szeretni, és a filmben ez egy vígjáték volt, valahogyan kiborult véletlenül ez az un, és kijött belőle a hamu. És kakaóporral...
1: Jaj, nem, a sorozat volt.
0: Vagy sorozat tudod, volt. Tudod. Jaj, azt tudom melyik, igen. Jaj, tudom, a ments
1: nem,
0: meg.
1: Nem, tehát ez egy ja. Butaság.
0: Igen, és akkor ezért csokiporral, tényleg kakaóporral oldották meg.
1: Butaság, igen. Ez nem így megy.
0: Igen, ez amúgy nagyon-nagyon... Tehát
1: meg,
0: nagyon
1: hogyha, fogod ezt a hamvakat, tulajdonképpen ahogy forgatod azt a kis edényt, ott hallod, hogy abban csontok vannak.
0: Tényleg.
1: Hiába porlás, de akkor is picit csörög.
0: Ja igen, mert ugye hát a csont az nem ég el úgy, tehát az felízzik, azt valahol néztem
1: hát,
0: egyszer.
1: Hát porlódik, nem azt mondom, hogy nagy lábcsontok, hanem ilyen kis picit.
0: Kis aprók, persze, nyilván, igen. Hát nem ilyen hatalmas, hogy csontokat vesz, nem, de hogy... De ez érdekes ez. Érdekes ez egyébként. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok.
1: Igen.
0: Viszont 55 van, képzeld el. Ez azt jelenti, hogy el kell, hogy köszönjük.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt lettem, és jövő héten már igyekezni fogok. Sziasztok!
0: Na hát, én is igyekszek már itt lenni akkor időben, nem mint hogyha most azért egész jól sikerült itt lenni. Na, a gatyámban van egy zoknicsi peszmér, azt nem tudom, de mindegy. Ja, most annyit megfogtam, itt érzem. Jó van, biztos eltettem, mert kimostunk meg mindent. Na hát, én is örülök, hogy mindenki itt volt. Érezzétek el magatokat továbbra, és kellemes rádió hallgatást kívánunk nektek a következő időszakban is, illetve nagyon szép hétvégét, mert hogyha hamarosan itt a hétvége, legközebb jövő héten találkozunk majd csütörtökön itt a Hobby Rádióban, a Geri Show-ban, délután 1 és 3 óra között, www.hobbyradio.hu ez a weboldalunk, ahol sok információt találtok a rádióval kapcsolatban, de híreket is olvashattok, le is töltetitek a Hobby Rádió alkalmazását iOS-ra és Androidra, amelyben szintén megtaláljátok a híreket, illetve a rádiót is tudjátok mobilon hallgatni. Ajánljuk figyelmetekben még a Facebook oldalt is, ez pedig facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig számos eseményt és programot találtok, amelyre tudtok reagálni interaktívan. Nos, mindenkinek további kellemes délutánt, majd szép hétvégét kívánok, sziasztok!
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
3: Akár 250 településre is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Napi 850 forintot költünk utasbiztosításra. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az adatok szerint több mint 250 magyar településre érkezhetett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Még Budapest vagy az agglomeráció, valamint a Duna-Tisza köze is érintett. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakemberei több erdészeti és turisztikai területen is találtak aszbeszt szennyezést. A nagy látogatottságú, kiemelt turisztikai jelentőségű jeli varázskertet le is zárták. További gyanúsnak minősített utak és felületek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A figyelmeztetések szerint nagyon fontos, hogy senki ne álljon neki a problémásnak vélt zúzalék eltávolításának, kifejezetten ellenjavalt a kézi felszedés mellett a lombfúvó, a magas nyomású mosó, de úgy általában is a nagy nyomású vízsugár használata is. A legjobb az anyagot nem bolygatni, pozitív vizsgálati eredmény esetén a további teendők egyeztetése érdekében célszerű elsőként a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulni. Tavaly még 750 forint volt az utasbiztosítás átlagos napi díja, ez idén 13%-kal 850 forintra drágult. A növekedés egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felméréséből kiderül, hogy az utazók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi. A jármű útközben történő lerobbanását 42%-nyian említették, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését. Látványos fordulat előtt áll a hazai panellakások piaca, a korábbi szárnyalással szemben a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt. Az enga.hu legfrissebb

0: elemzése szerint a tavalyi év elejé 2%-os átlagos áremelés helyett mostanra 3,5%-os árcsökkentésre kényszerülnek a panelek eladói, még mielőtt megjelennének a vevők. A megtorpanás a lakáspiac más szegmenseit is elérte. Májusban a téglalakásoknál és a családi házaknál is átlagosan 4%-kal kellett lejjebb vinni az árakat a hirdetési időszakban. Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméter áron hirdetik a panel lakásokat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen, az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik, délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: lesz az orcád, mikor a szememben nézek. Hogyha öledem, karcsú derekadat, mindig azt hiszem, hogy csak úgy álmodtad.
1: A Búzavirág Alapítvány Magyarország északkeleti részén található Vámosújfalu községben működik. Nevét arról a kékvirágról kapta, amely annak ellenére, hogy sosem vetik, mégis évről évre kivirágzik a búzatáblákon. Az alapítvány súlyosan látássérült állami gondozott fiataloknak ad otthont, munkát, életcélt, egyeseknek családot, hogy ők is egy teljesebb életért, a közösségükért tevékenykedve leljenek rá helyükre és feladataikra a világban. A szerencsésebb helyzetben lévő Nyugat-Magyarországgal szemben Észak-Magyarországon a fogyatékosság nélkül élő embereknek is nehéz munkát találni. Az alapítvány pedig ezen körülmények között igyekszik hagyományőrző és értékteremtő munkát adni a támogatottjainak. A magyarországi gyakorlatban egy látássérült fiatal integrációja és társadalmi beilleszkedése csak akkor sikeres, ha az adott illető valamilyen kimagasló tehetséggel bír, vagy a családja mindvégig támogatja. Akiknek ez nem adatik meg, azok számára az egyetlen lehetőség a Vakok Állami Intézete. A Búzavirág Alapítvány ezen próbál változtatni. Mióta létezik az alapítvány?
2: Az alapítványt 1997-ben alapítottuk, és utána kezdtünk el forrásokat teremteni, illetve helyet keresni, és 2000-ben épült fel itt az első épületünk, akkortól dolgozunk ténylegesen.
1: Mi a célja az alapítványnak?
2: Az alapítvány célja az, hogy állami gondozásban felnőtt látássérülteknek nyújtson normális, élhető, felnőtt életteret. Van egy lakóotthonunk, ahol 30 négyzetméteres lakásokban élhetnek, és azért, hogy az életük teljes legyen, egyrészt a lakásban önállátóak, mindent, amit látássérültként is meg lehet tanulni, azt mi megtanítjuk, és ettől kezdve ők maguk főznek, mosnak, takarítanak. Mivel a teljes élethez ez kevés, ezért műhelyeket hoztunk létre, ahol ők értékteremtő és hasznos munkát tudnak végezni. Ezek a műhelyek fazekas műhely, szövőműhely, kosárfonó műhely, és van még egy kertészetünk.
1: Mik a terveik a jövőre nézve?
2: 30 fős szálláshelyet építünk, ifjúsági táborokat szeretnénk szervezni, ahol a programnak a gerincét az alkotná, hogy a kézműves műhelyeinkben a fogyatékos mestereink tanítanák a gyerekeket ezekre a mesterségekre.
1: Hányan dolgoznak és élnek az alapítványnál?
2: 12 fős a lakóotthonunk, tehát 12 sérült él itt, és két saját gyerek, tehát akik már a családokban születtek. És ő rajtuk kívül még 23 sérült dolgozó jár be a környékről.
1: Mennyi idő még egy ilyen anyagenény elkészül?
3: Hát ez változó, mert attól függ, hogy mit csinálok. Ez a bögre elvileg az én tempomban a 20 perc. De mestereknél sokkal gyorsabb.
1: Mióta vagy itt az alapítványnál?
3: 3,5 éve már lassan. Budapesten tanultam a szakmámat, elmélettel együtt is, nem csak korongoztam. Inkább itt, amióta itt vagyok Vámosújfaluban, itt korongozok intenzívebben.
1: Miért pont ezt az alapítványt választottad?
3: Hát igazából én ezt nem választottam, ez egy kényszerhelyzet volt, viszont megmenekültem, hogy ide kerülhettem. A volt sulim ajánlotta, hogy ide lehet jönni munka szempontjából is, és lakni is.
1: Hogyan jönnek, kerülnek ide az emberek?
2: Az első lakóink úgy kerültek ide, hogy én Pesten dolgoztam a Vakok Állami Intézetében korábban, és akiket már ott megismertem, őket hívtam meg első lakóként. Azóta pedig leginkább a Vakok Állami Intézete vagy a Vakok Általános Iskolája irányítja hozzánk a kikerülő fiatalokat, de bárki jelentkezhet egyébként, tehát be lehet adni egy kérelmet. Nagyon nehéz amúgy bekerülni, mert tele vagyunk, és nagyon kevés alkalom adódik arra, hogy új férőhelyünk legyen, mert ahhoz az kell, hogy valaki önálló családi házba költözzön, és kikerüljön, ami azért nem nagyon könnyű, hogyha valaki állami gondozott.
1: Hogyan zajlik a kosárfonás?
2: A kosárfonás egy több lépésből álló folyamat. Először is fűzvesszőt kell termelni hozzá, ezt a mi kertészeink termesztik, aztán ezt a tél folyamán le kell metszeni, meg kell főzni, aztán le kell hántolni, ezt mind magunk csináljuk. Nagyobb kosárfonó műhelyekben ezt úgy csinálják, hogy mindenki egy-egy feladatra specializálódik, és általában betanított munkások csinálják, akik csak azt az egy rész területet tudják csinálni. Nekünk viszont fontos az, hogy mindenki tudja végig csinálni az egész folyamatot, tehát hogyha lehet, akkor azért úgy szoktuk csinálni, hogy az egész kosarat egy ember készíti el, hogy aztán utána ki tudja adni a kezéből, hogy ez az én művem. A kezdetben volt tanfolyamunk is, amikor tanítottuk, de hogyha új dolgozó jön, akkor azzal kezdjük, hogy betanítjuk a munkafolyamatra. Itt is vannak olyanok, akik már úgy jöttek, hogy volt végzettségük, vannak, akik pedig itt tanulták meg.

0: Miből készülnek ezek a szőnyegek?
1: Ezek a szőnyegek zoknikarigából készülnek, négyfél anyaggal dolgozunk, és akkor több szövőszékünk van, amiben tudjuk szőni a szőnyegeket, és különböző méreteket szoktunk csinálni. Hát van 80-asok, 60-asok, vannak 50-esek, van 1 méteres. A 2 méteregeseket akkor szoktuk, amikor megrendelés van a szőnyegekből. Mutatok egy rongyot. A rongy ezekből vannak. Ezekből csináljuk. Ez egy gyárban van, ami a vége van. A zoknikarikának is, ugye a zokniboltnak a végei, ami kimarad a gyárban, ugye hulladék, és akkor mi ezekből készítjük a szőnyegeket.
0: Sok megrendelést kaptok?
1: Ez változó szokott lenni. Valamikor rengeteg megrendelésünk van, valamikor kevésbé, de így szokott lenni.
0: Miből és hogyan tartja fenn magát az alapítvány?
2: Alapvetően állami támogatásból, tehát a fogyatékosok ellátása az állami feladat, amit az alapítvány átvállal, ezért normatív támogatása van a lakóotthonnak is, és a foglalkoztatásnak is.
0: És a termékek eladásában?
2: Arról mindenképpen nagyon nagy szükség van, mert a normatív támogatás az évről évre kevesebb részét fedezi a költségeknek. Most például ugyanannyi a foglalkoztatás finanszírozása, mint 3 évvel ezelőtt, és azóta 2-szer kellett minimálbért emelni, az idén például drasztikusan. Tehát a termékek értékesítése elemi fontosságú ahhoz, hogy fent tudjuk tartani. Ezért is tervezzük azt, hogy kézműves táborokat indítunk, mert azt gondoljuk, hogy ez hatékonyabban járul hozzá a fenntartásunkhoz. A kézműves táborokhoz kapcsolódóan építettük ezeket a fapavilonokat, teljesen saját kezűleg, a kosárfonók készítették az oldalára a fonott betéteket, és a célja az, hogy ha nyáron jönnek a gyerekek táborozni és kézműveskedni, akkor a műhely munkáját ne zavarja az, hogy ők itt tevékenykednek, nyugodtan lehessen. Amit ki lehet hozni a műhelyből, azt kihozzuk, és akkor itt fognak tudni alkotni.
0: A táborok célja lehet az, hogy a gyerekek megismerik a fogyatékossággal élőket?
2: Persze, ez a burkolt célja mindenképpen. Nagyon fontos az, hogy olyan kapcsolatba kerülnek fogyatékosokkal, amikor nem ők sajnálják, meg ők segítik, hanem pont egy fordított helyzetben, hogy ők tanulhatnak a fogyatékosoktól olyat, amit azok jobban tudnak náluk. A hátunk mögött lévő épület a lakóotthonunk, a tornászról nyílnak a lakások, ezek 30 négyzetméteres egyszobás lakások, mindenkinek a saját ízlése szerint berendezve, leginkább saját bútorokkal. Hát próbálunk ezekben segíteni, mert nagyon érdekes, hogyha valaki vakon született, és sose látott semmit, az egészen más képpen próbálja elrendezni a bútorokat, és akkor kérdezik tőlem, hogy szokták a látók, mert nekik olyan furcsa, hogy csak úgy a szoba közepén van egy fotel, meg nem tudom, az, ami nem kapcsolódik semmihez, és akkor én mondom, hogy hát úgy csináld, hogy neked kényelmes, de hát ő szeretné, hogy úgy legyen, ahogyan egyébként szokták, és fontos nekik, hogy szép csillár legyen, meg legyen tükör, amik nekik semmit nem jelentenek, csak hogyha megy hozzájuk egy látó, akkor olyan lakást lásson, amilyet egyébként megszokott.
0: Hogyan befolyásolja a fogyatékosság a különböző munkakörök vállalását?
2: Hát nagyon különböző fogyatékossággal élő dolgozóink vannak, tehát vannak látássérültek ők közülük is, vannak teljesen vakok és gyengénlátók, vannak értelemfogyatékosok, mozgássérültek, krónikus betegek, tehát mindenkinek nagyon-nagyon más a betegsége, és mindenkinek kell keresni egy olyan munkafolyamatot, amit ő jól tud csinálni, és szívesen is csinál. Volt olyan helyzet a fazekas műhelyben, hogy jött egy új dolgozó, aki mindenáron fazekas műhelyben szeretett volna dolgozni, de mindenre megvolt már az ember. A gerincbetegsége miatt korongozni nem tudott megtanulni, azt nem bírta volna csinálni, és addig gondolkoztunk, hogy milyen feladatot tudnánk neki adni, amíg kifejlesztettünk egy új terméket, ezt a könyvfutellát, amit ő csinált aztán. Mert ezt nem kell korongozni, hanem ez agyaglabból készül, és kézzel készül rá az összes díszítés, amit ülőmunkával tud csinálni, nagyon pepes, de ezt az elejétől végig csinálta, és akkor nem kellett beleilleszteni a termelési folyamatba, aztán olyan sikeres lett a termék, hogy nem győzzük gyártani.
0: Aki nem tud, ahogy akar, annak úgy kell akarni, ahogy tud. Ehhez az akarathoz nyújt elengedhetetlen segítséget a Búzavirág Alapítvány.
3: Ha öledem, karcsul, derekadon, mindig azt hiszem, hogy csak úgy álmodtadon.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatója, Csiki Dámai. Sziasztok! One, two.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
4: Nem terveznek blokádot a taxisok a BL döntő hétvégéjén. Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál. Marad a kellemes nyári idő, időnként megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptér díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éve nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelte a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült, 17 milliárd forint osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz-Hold udvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között említette a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság. A határozat egy hosszas jogi vita végére tesz pontot, amely egy olasz luxusszálloda és egy felháborodott turista között robbant ki, írja a Reuters. Az ügy még a 2020-as újévi ünnepekre nyúlik vissza. A panaszos a Dolomitokban található neves síparadicsomban Korvarában szállt meg egy 5 csillagos hotelben. A nő az étkezések során csapvizet kért, amit a hotel személyzete megtagadott tőle. Ehelyett palackozott ásványvizet kínáltak neki üvegenként nem kevesebb, mint 7 eurós áron. A turista ezt követően jogi útra terelte az ügyet, és több mint 2700 eurós kártérítést követelt a luxushoteltől. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
3: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
5: Művészarcok, László Margit, harmadik rész.

0: László Margit híres volt a beugrásairól is. Dárdai Andor, művészeti titkár, elég gyakran megkereste, amikor valamelyik énekes beteg lett. Dárdai feladata közé tartozott, hogy a beugrásokat megszervezze és gondoskodjon az előadás zökkenőmentes lebonyolításáról. Egy alkalommal Malecki Oszkár például a lóversenypályáról vitte be az opera kocsija egy Wagner szerep eléneklésére. László Margit így idézi meg a saját történetét.
1: Én szívesen beugrottam. Tehát például a Dárdai Bandi fölhívott, hogy Margitkám, ha este énekeled azért a nem tudom mit. Mondom, Bandikám, hát csak megcsinálom ezt a rántást, hogy valami. És akkor azt mondja, na jó, akkor megy érted a kocsi.
0: Voltaire francia filozófus Semiramis című művéből készült Rossini azonos című operája. Ritkán játsszák az operaházak, mert Semiramis szerepe is kiváló korratúr készséget igényel. Semiramis a hatalomvágyó szeretőjével Assur herceggel megmérgezteti a férjét, Minosz királyt. Arsace győztes hadvezérbe szerelmes a király lánya, de Semiramis a saját férjének szánja. A király szelleme bosszút követel, és a főpaptól a fiatal hadvezér megtudja, hogy ő a király elveszettnek hitt törvényes fia, így neki kell bosszút állnia apja haláláért. A herceg megöli Semiramist, Assurt letartóztatják, a nép Arsacét választja uralkodónak. Következzék Semiramis áriája az első felvonásból.

nem kevésbé könnyű szólam Konstance szerepe, aki Mozart Szöktetés a szarájból című operájának főhőse. Belmont ifjú nemes úr menyasszonyát, Konstancét és szolgálóit kalózokra bolják el, és eladják őket Szelim pasának. A pasa beleszeret a lányba, és szerelmével üldözi. Konstance viszont bevallja neki, hogy sosem fog más szeretni, csak a vőlegényét. A rabságban tartott lány fájdalommal gondol elvesztett életére, szerelmére. Következzék Konstance G-moll áriája.

A Don Giovanni című Mozart operát már korábban idéztük a Meris Györgyről készült műsorban. A komédia és a tragédia jegyeit egyaránt magában hordozó opera egyik főszerepét, Cerlinát is sokszor énekelte László Margit. A fiatal parasztlánynak imponál az előkelő úr udvarlása, de a pillanatnyi megszédülés után mégis szerelmese Mazzetto mellé áll. Főleg, amikor az áruhába öltözött Don Giovanni jól elveri a férfit. Cerlina áriája következik Mozart művéből.

László Margit az egyik legkiválóbb dalénekes is. A műsor befejezéseként hallgassák meg előadásában Ravel habaneráját. A dal szöveg nélküli, de a dallam kifejezi a szerelem, a csábítás erotikáját.

0: Művész arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
4: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu. Hogy térek vissza, mint
4: egy elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Ez a cím pedig a Sárga Rózsa.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Nincs szó, nincs jel,

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési forrásokat is a csütörtökön benyújtott törvényjavaslat szerint. A képviselők érvelése szerint a költségek csökkentése terén elől kell járniuk az országgyűlési képviselőknek és frakcióknak, és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára. Emellett megszüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlenkezés

0: kezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőnél. A NAV közlése szerint a büntetőeljárás célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok és döntéshozatali folyamatok megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak. A nyomozás középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatás áll. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kárgóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt, Volodymyr Zelenszkij erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
1: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, minden nosztalgiára vágyó. Kérem szépen, a legjobb helyet találták meg, hiszen a következő 60 percben érkeznek a 80-as évek felejthetetlen slágerei. Szommer Gábor a mikrofonnál köszöntöm Önöket, és akkor veselkedjünk neki a következő 60 percnek. Ígérem, emlékezetes lesz. Hamarosan hallgatunk majd egy francia együttest, amely világszerte népszerűvé tette a flamenco Sevillának nevezett ágát. Koncertturnékkal rengeteg országban megfordultak már, és fennállásuk folyamán számtalan lemezt adtak ki. Stílusuk az évek folyamán egyre inkább a pop felé közeledett, ezért az igényesebb közönség lassan elpártolt tőlük. Az 1987-es Gypsy King klasszikus a Bamboléjó előtt azonban a kezdésben Norvégiába utazunk. 1985-ből érkezik az Aha és a Take On Me, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió.
1: A 80-as évek legnagyobb dalait idézzük a Nekem 80-ban, a folytatásban pedig egy kubai énekesnőt hallgatunk, Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garciát, rövidebb is ismertebb nevén Gloria Estefant. 1957-ben született ő Havannán, többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, aki máig a latin zene koronázatlan királynője. Zenei pályafutását a 80-as években kezdte, de a köztudatba igazán az 1993-ban kiadott Mi Tierra című lemezé robbant be, amiért az első Grammy díját is megkapta. 1984-ben azonban van egy Gloria Estefan dal, amit azóta is szeretünk, a Conga után pedig Jermaine Jackson és Piazza Dora örök klasszikusa 1986-ból, a When Rain Begins to Fall, nem sokára itt a múlt idézésben.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Egyetlen 80-as évekbeli multidéző műsorból sem hiányozhat a dupla 80, amikor is egy előadótól két dalt is meghallgatunk, tisztelegve azelőtt, hogy mekkorát is alkotott ez az előadó, főleg, hogyha egy olyan emberről van szó, akit nemes egyszerűséggel a pop királyának lehet nevezni. Mindkét dal 1982-es legendás albumáról szól Michael Jacksonnak, arról az albumról, amiről minden idők legsikeresebb dala Thriller is származik. Méghozzá elsőként a Billie Jean-t hallgatjuk, tehát Michael Jackson 1982-es lágerét, és ugyanebből az évből nem sokára Wanna Be Starting Something is felcsendül a pop királyától, Michael Jacksontól, itt a Nekem 80 dupla 80-nyában.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: A 80-as évek legjobbjainak felidézéséből nem felejthetjük el a magyar klasszikusokat sem, úgyhogy már is ezekkel folytatjuk a mai Nekem 80-at, méghozzá egy olyan jellegzet és énekhangú énekesnővel, aki azon kívül, hogy remekül énekel, nagyon jól tud táncolni is. Az 1972-es Kimi Tudon indult el Szűcs Judit, de az első magyar női pop együttesben, a Beatrice-ben is zenélt. Elsősorban az 1970-es évek végén, illetve az 1980-as években volt sikeres, bár új lemezei az utóbbi években is megjelentek. Keresztnevén a H végződést még 1979-ben a Judit című albuma megjelenésekor kapta. Az 1970-es évek végén divatos diszkó stílusban énekelt, amire bőven akadt vevő. Testvére Szűcs Antal Gábor is egyébként zenész gitáros, aki közreműködött Szűcs Judit lemezein. Magyarországon szokás őt egyébként a magyar diszkó királynőjének is nevezni. 1977-ből egy igazi diszkódal, a Gyere tánc Szóval Szűcs Judit után pedig 1971-be utazunk egy ugyancsak Ki mit tud győztes énekesnőhöz, Zalatnai Saroltához. Nem vagyok én apáca, nem sokára a magyar klasszikusok sorából

0: pofátlan! Hobby Rádió.
1: Különleges zenei élményeket hallgatunk nem sokára a folytatásban, itt a Multidézésben, a Nekem 80-ban, hiszen egy izlandi formációt hallgatunk, nagyon sokan nem tudják a Mezofortéről egyébként, hogy Izlandról származnak. Különleges funk fusion bandáról van szó, igazán nagy első slágerüket 1983-ban adták a Garden Party-val. Természetesen ezt hallgatjuk nem sokára itt a Nekem 80-ban. Előtte azonban egy londoni születésű brit énekest hallgatunk, aki Európán kívül az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikereknek örvendett a 70-es, 80-as években. Ő pedig Mick Strocker, A Walk in the Park 1980 egyik legnagyobb dala, már is itt a múlt idén.

Hölgyek, urak, a végéhez közeledünk a mai multidézésnek, viszont ne bánkodjanak. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a 80-as évek nagy zenéinek zenetárát, és ezekből fogunk válogatni pontosan ugyanitt és ugyanebben az időben. Addig pedig továbbra is választanak bennünket, egy hét múlva pedig jövök újra a 80-as évek legnagyobb dalaival. Ja, és hogy el ne felejtsem, abban SOS, na meg Laura Brightman és a Self Control. Én ezekkel búcsúzok, és köszönöm az elmúlt 60 perc figyelmét. Teljen továbbra is nagyon szépen a napjuk. Szommer Gábort hallották az elmúlt egy órában. A viszonthallásra!

0: Hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az agrárpiacokon vegyes ármozgások figyelhetők meg az elmúlt hetekben, miközben több zöldség és gyümölcsára csökkent a bőségesebb kínálat hatására. Addig a borpiacon tovább folytatódott a jelentős drágulás, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb jelentéséből. A magyar szamóca termelőjára, amit a köznyelv földieperként ismer, májusban 19%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A hazai zöldborsó ára 24%-kal csökkent, ugyanakkor a póréhagyma, a paradicsom és a zöldbabára emelkedett. A legnagyobb drágulás a borpiacon figyelhető meg, különösen a földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok drágultak, ezek ára 37%-kal nőtt. A települési önkormányzatok országos szövetsége szerint komoly feszültségeket okozhatna a polgármesteri illetmények tervezett csökkentése, ezért a szervezet haladéktalan egyeztetést kezdeményez a kormánnyal. A TÖOSZ álláspontja szerint a jelenlegi bérezési rendszer számos korábbi aránytalanságot már rendezett, különösen a kisebb települések esetében. A szervezet közleményében úgy fogalmazott, a polgármesteri illetmények 2024 előtti szintre történő visszaállítása, különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban nőtt a hosszabb ideje állást keresők száma. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%-ra, a legalább egy éve munkát keresőké pedig 36,1%-ra emelkedett. A munkaerőpiac 2022 közepén elért csúcsához képest már nagyjából 50 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, miközben a munkaképes korú népesség száma a demográfiai folyamatok miatt mintegy 160 ezer fővel csökkent. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a hivatalos három havi átlagot mérő statisztika szerint nagyjából 65 ezer fővel emelkedett. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Egyeztetés csörget a kormány képviselőivel és 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 28-án a Csanád és Emil nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csanád, magyar eredetű férfi név, az ismeretlen eredetű Csana név dés képzővel ellátott változata, amelyből helynév is alakult. Május 28-án kívül ünnepelnek még április 12-én, szeptember 6-án és december 5-én is. Betézése Csanád kap, Csani, Csani kap, Csanus, Csanuska. Jeles viselői a Csanád névnek. Első István király vezére, aki a 11. század elején legyőzte a lázadó Ajtonyt, valamint ön, kedves Csanád. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Emilek. A latin eredetű férfi név Amelius nemzetségnévből ered, jelentése betélkedő és versengő. Május 28-án kívül ünnepelnek az Emilek még március 10-én, szeptember 11-én és november 12-én is. A név betézése Emilke, Emi, Emike, Mili, Milike és Milke. Jeles viselői a névnek Gerbaud Emil cukrász és csokoládégyáros, valamint ön, kedves Emil. Ezen a napon ünnepelnek még Agmánt, Ágost, Ágoston, Bod, Csanád, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vihelma, Vilma és Vilmos nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 28-án, üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1539. május 28-a, ezzel kezdjük. Floridát meghódította Hernández Soto, spanyol konkvisztádor, Kuba kormányzója, aki arany és ezüst után kutatott a Tampa-öbölben. A 18. századdal folytatjuk. 1738. május 28-án megszületett Joseph Ignaz Guillotin francia orvos, a nyaktiló megalkotója. Neve a hírhedt kivégző eszköz nevében maradt fenn, bár kutatások szerint nem ő találta fel, hanem csak szorgalmazta használatát. Maradunk még a 18. században. 1742. május 28-án megnyitották az első fedett uszodát, méghozzá Londonban. Ugrunk a 19. századba, 1884. május 28-án megszületett Eduard Benes, cseh politikus, miniszter és köztársasági elnök. A 20. század elejével folytatjuk. 1908. május 28-án megszületett Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. Még mindig a 20. század. 1923. május 28-án megszületett Ligeti György zeneszerző. Ismertebb alkotásai a Másnap 2004-ben, az Űr Odüsszea, a Ragyogás és néhány színházi zenéje, az Állatfarm és a János Vitéz. 1945-tel folytatjuk. Május 28-án megszületett John Fogerty zenész. És még mindig a 20. század. 1958. május 28-án megszületett Fehér Anna színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 10 évet ugrunk. 1968. május 28-án Melbourneben megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1987-re ugrunk. Május 28-án Matthias Rast, egy 19 éves pilóta magánrepülőgépével Németországból indulva a moszkvai Vöröstéren landolt, kijátszó a szovjet légvédelmet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Az ördög küldte, erősebb írta, kész rosszabb nála is.

0: Üzenet a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részéből.
1: Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. május 28-a csütörtök, a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpapnak az ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 26. fejezet 36-tól 42. vers. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik, halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott. Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Elmélkedés. Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad. Bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi úrunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött a szenvedése és kereszt halála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél. Ő is szenved. De nem menekül a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának a lényege. Egészen átadja magát az Atyának. Jézus, az örök főpap, egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az Atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szent misében, minden szent gyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus úgy alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei Atya akaratát. Jézus Krisztus örök főpap. Köszönöm, hogy nem csak tanítottál az Atyának való engedelmességről, hanem egészen alávetetted magad az ő akaratának, s ezzel példát mutatsz. Légy velem, amikor gyenge vagyok, amikor menekülnék a szenvedés elől, vagy nem értem meg a válaszodat. Taníts meg veled együtt kimondani az Atyának, legyen meg a te akaratod. Légy közben járom minden helyzetben, és adj erőt, hogy szeretetből hordozzam életem keresztjeit. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kávéfogyasztás növeli bizonyos szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mivel megemeli a vérben lévő aminosavak szintjét? Holland tudósok most azt a tévhitet cáfolták meg, hogy ha szűrőpapír segítségével eltávolítják a reggeli italból a diterpent, akkor a káros koleszterin felhalmozódása nem lesz jelentős.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szennyvízben lépkedtek a Békés Csabai Mávvolán telepen dolgozók, kiemelt figyelmet kapnak mostantól a gyógyszer ügyek. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el a MÁV vezetés a Békés Csabai Mávvolán telepet érintő szennyvíz kiömlés ügyében, és közlésük szerint megkezdték a terület rendbetételét, közölte a társaság az MT-vel csütörtökön. A VS az MT-t szerdán arról tájékoztatta, hogy a munkavállalók a feltörő szennyvízben lépkedve vagy azt kerülgetve dolgoztak hetekig, miután a megtelt szennyvízaknából veszélyes anyagokat, többek között gázolajat, motorolajat és egyéb vegyi anyagokat tartalmazó szennyvíz ömlött ki. Meleg János VS elnök szerint a telephelyről korábban megpróbálták elszállítatni a szennyvizet, ám ez nem sikerült maradéktalanul. A szakszervezet szerint a dolgozók emberileg méltatlan és veszélyes körülmények között dolgoztak, ezért azonnal intézkedéseket sürgettek a vezetéstől. Jelentős átalakítás indult az egészségügyi irányításban. Létrejött az önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelten kezeli a gyógyszerügyeket, jelentette be Ilkun Lévia közigazgatási államtitkár Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. Az államtitkár elmondta, hogy a gyógyszerügyek közvetlenül az ő irányítása alá kerültek, és hangsúlyozta a saját szakmai tapasztalatát is a területen. A reform részeként önálló gyógyszerügyi hatóság jön létre Országos Gyógyszerészeti Intézet néven, miközben átalakul az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere, és felülvizsgálják a TB támogatások szabályait. Ilkun Lévia szerint a minisztériumot fokozatosan tégláról téglára építik fel, ezért türelmet kérnek az átalakítások idejére. Jelentős ftalát szennyezés talált Európai Unión kívülről érkező műanyag termékekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével lezajlott célzott ellenőrzési kampány során. A közös program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az EU-n kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül hozzánk eljutó termékek lehetséges egészségi kockázataira. A kampányban 100 terméket vizsgáltak hatóságonként 50-50 darabot, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kád kilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. Egyes ftalátok károsíthatják az emberi egészséget, különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt jelzőlámpás forgalom irányítás lesz. Azt írták, az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért a munkálatok ideje alatt két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat le is zárják, ami a kerékpárutat is érinti. A teljes lezárás ideje a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ballada a múlt idők dámáiról. Ha az út kereszte május alkonyatkor én, a csavargó egy percre megállok, akkor halkan megkérdem önmagamtól, hogy Thaisz vagy Helena merre jár most? Hol van Szabina, a szőke császárnő, aki előtt fél Róma térdepelt? És hol a nimfa, ki a tó vizéből fehér testének választ énekelt? Hová lettek a csókok és a vágyak, az alkonyattól piros széna ágyak, a pásztorórák és a szerelmi szó? De hová lett a tavalyi hó? És aztán abszált, akkor újra kérdem, hogy szőke volt, vagy barna volt a lány, kinek fehér válláért minden éjjel felsílt a ciszternából Johanán. Hol van a melle, mely kígyózva táncolt? Hol van az öle, melyen aranylánc volt? És hol van teste, mely olyan halvány volt, mint ezüst tükörben a lilium? Hová lettek a csókok és a vágyak? Az alkonyattól narancs széna ágyak, a pásztorórák és a szerelmi szó. De hová lett a tavalyi hó? Hol vannak a tébai királylányok? S melbimbóikról hová lett a rúzs? S ámbrától még illatos múmiájú fehér csontjáról hová lett a hús? S a szírrők, ki görög hajósok ölében feküdtek tarka bambuszágyakon, s a hetérák, ki kis mellüket nézve álltak a korintuszi várfalon. Hová lettek a csókok és a vágyak, az alkonyattól sárga széna ágyak, a pásztorórák és a szerelmi szó? De hová lett a tavalyi hó? Hol van Eloász, kért a szarkófákban Abelard szíve még most is dobog? És hol a szűz, akit Rouen várában égettek meg nemrég az angolok? Odaadnám érte fél életem, ha a kezét kezembe tudnám venni, s egyszer tudnék vele csak végigmenni az alkonyattól lila réteken, de nyomát már hiába kutatom, mert hol van a fekete ugaron a pásztoróra, a szerelmi szó? De hová lett a tavalyi hó? Tanulságos utóirat. Ezért, ha májusban egy lányjal járkálsz, és nem tudod, hogy Platón vén szamár, s a parkban csiklandó nevetése mögött nem érzed meg, hogy mire vár, akkor, ha egy nap ott hagyott, ne kérdezd, hogy hová lett, és kivel merre jár, mert megtudod, hogy a szerelmi szó számodra volt, mint a tavalyi hó.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: van. Csi.
1: Kedves gyerekek, ma este az Egy bőrönd ostobaság című mesét Molnár Zsuzsa mondja el.

Élt egyszer egy szabómester, aki egyszer csak megzavarodott. És mindent, amit csinált, amit szabott vart, mindent elrontott. Például az egyik embernek 3 újú ruhát vart, egy másiknak sapkát nagy zsebekkel. Egy varázsló pedig köpenyt varratott nála, aminek összevarta az ujjait. Természetesen a vevői szitták, mérgelődtek is, nem fizették ki a munkáját. A varázsló pedig egyenesen a földhöz csapta az összevarrott ujjú köpenyt, és így kiáltott haragjában. Hord te magad ezt az elfuserált köpenyt! De ne csak ezt, hanem mindazt a mindenféle ruhát, amit össze-vissza vartál. Mindaddig, amíg valaki el nem akarja venni tőled. Így varázsollak el téged. A szegény szabó csak nem sírva fakadt. A felesége azonban vigasztalta. A varázsló azt mondta, hogy te magad hord ezeket a ruhákat, de nem azt mondta, hogy fel is kell venned, csak hordanod kell. Azt mondom neked, rakjuk be az egészet egy bőröndbe, és úgy is lehet hordani. Így is tettek. Berakták az elrontott mindenféle ruhát, kabátot, sapkát, köpenyt egy bőröndbe, és attól kezdve a szabó ezt állandóan magánál hordta. Az emberek figyelmét csak hamar felkeltette a szabó mester a bőröndjével, és természetesen eljutott mindennek a híre a rablókhoz is. Elhatározták, hogy ellopják a szabótól a bőröndöt, és így is tettek. Meglesték, megtámadták és követelték tőle. A szegény szabó azonban megsajnálta a rablókat, és így válaszolt nekik. Mire lenne jó nektek ez a bőrön, hiszen csupa semmit érő kacat van benne. Az csak bízd ránk, és ne törődj vele, mondták a rablók, és kikapták a kezéből a bőröndöt, de a szabó utánuk kiáltotta. Most már a tiétek a bőrönd, és addig fogjátok azt magatokkal hordani, amíg valaki el nem veszi tőletek. Emlékezzetek a szavaimra, és ne szidjatok! A rablók azonban rá se hederítette, szaladtak nyomban az erdőre, hogy osztozkodjanak az elrabolt kincsen. 25-en voltak, és mindenkinek kellett adni valamit. No hát, az egyik rabló kapott egy olyan kabátot, aminek az alja össze volt varva. A másik olyan inget, aminek ujja helyett harisnya szára volt. A harmadiknak olyan nadrág jutott, amibe másik 3 nadrág volt belevarva. A negyedik kesztyű módjára szabott zoknit emelt ki magának a bőröndből. Az ötödik olyan téli sapkát kapott, aminek 2 nagy nyílása volt a fülek számára. És a rablók csak néztek egymásra értetlenül, és szitták, átkozták a szabót. A legöregebb rabló azonban így szólt, csitítva a társait. Ne szidjátok a szabót, ő igazat mondott. Ezek semmit érő kacatok, és úgy látszik, hordani fogjuk valóban, amíg valaki el nem veszi tőlünk. És a rablók sírva fakadtak, különösen az sírt keservesen, aki nem tudta kidugni a fejét az ingből. Várjatok, kiáltott a legidősebb rabló, hiszen a szabó is magánál hordta a bőröndöt. Ezeket a holmikat nekünk is magunknál kell hordanunk, mégpedig a bőröndben, és nem magunkon. Lerángatták magukról az elfuserált ruhákat, visszarakták azokat a bőröndbe, és siettek vissza a városba. Mindenfelé, amerre csak jártak, magukkal vitték a bőröndöt, és nem is tudtak megszabadulni tőle. És mindenhová együtt mentek, mert egymástól sem tudtak megszabadulni a varázslat miatt. És ekkor egyszer csak váratlanul összetalálkoztak a legravaszabb emberrel, aki meglátta náluk a bőröndöt, és megszólította őket. Milyen ócska kopott szutykos táskátok van! Én egy garast sem adnék érte! A rablók így válaszoltak. Eredj az utadra, és ne nézd a bőröndünket! A ravasz ember azonban nem tágított. Azt hiszitek, ha úgy összebújtok, nem látom, mi van nálatok? Nem adnék érte többet! 2 garasnál még akkor sem, ha eladnátok nekem. A rablók így válaszoltak. Ez a bőrönd nem eladó. Ó, hát nem is eladó, sóhajtott a ravasz ember. Akkor bizony egyszerűen elveszem tőletek. Vagy ha akarjátok, adok érte nektek 2 láthatatlan dolgot. Egyetértek veled, mondta hirtelen az a rabló, akinek a nyak nélküli ing jutott. De a legöregebb rabló nem értett vele egyet, és rálépett annak a rablónak a lábára, aki az 5 szárú nadrágot kapta.
Az felkiáltott fájdalmában, én se értek vele egyet, nem adhatjuk oda a bőröndöt, vegye el tőlünk. Az a rabló, akinek a nyak nélküli ing jutott, odasúgta a ravasz embernek. Egyszerűen vedd el tőlünk a bőröndöt, én majd el fogok esni. Azzal már el is vetette magát, a többi rabló pedig keresztül esett rajta. A ravasz embere közben elkapta a bőröndöt. Akkor most cserélünk, mondta, és nyújtotta markát. Itt van a két láthatatlan dolog, amit én adok nektek viszonzásul. Azzal már indult is volna, de a legöregebb rabló utána szólt. De hiszen semmit sem adtál. Bizony, hogy adtam, válaszolta Amaz. Macskanyávogást és kutyaugatást adtam, csak nem látjátok. Becsaptál, de a bőrön most már a tiéd. És amíg valaki el nem veszi tőled, a tiéd is marad. Ne féltsetek engem, nincs nálam ravaszam ember az egész városban, mondta az, és már futott is hazáig. Otthon kinyitotta a bőröndöt, és meglátta benne a sok elrontott ruhát. Azonnal megértette, hogy mi történt, és futott vissza a városba, egyenesen a piacra. Ott egy asszony szólította meg. Eladod a táskát? Nem adom el. Ruhák vannak benne, de azok neked nem kellenek. Szeretném megpróbálni, mondta az asszony. Nem lehet, válaszolt kurtán a ravasz ember. Ami benne van, azt a város legszebb asszonyának adhatom csak. Akkor meg éppen nekem való, mondta a ráncos arcú, töpörödött öreg asszony. Éppenséggel nekem. Nem, nem, nem, tiltakozott ismét a másik. Amíg így vitatkoztak, sokan állták körbe őket. Különösen olyan asszonyok, akik magukat tartották a legszebbnek a városban. Mind fel akarták próbálni a ruhákat, amik a bőrönben voltak. Hanem amíg mindez történt, oda érkezett a varázsló is, és így szólt a ravasz emberhez. Hát nekem megengeded-e, hogy felpróbáljam, amit a csomagodban tartogatsz? Nem, neked sem, mondta a kérdezett. A varázsló azonban nem tágított. Csak mutasd meg, mi van benne. És a bőröndben felismerte azt az összevart ujjú köpenyt, amit a szabómester neki készített. Gyorsan magára kapta, akarta kidugni a kezét, de nem sikerült, és emiatt egészen megzavarodott. Elkezdett futni, meg akart szökni, de amerre futott, mögötte a bőrönd. És ettől kezdve a varázsló nem tudott többé megszabadulni a bőröntől. Az ment utána, benne pedig a sok elfuserált, elrontott ruhával, kabáttal, ingyel nadrággal. Nem tudta magáról levarázsolni, mert tőle senki nem akarta elvenni, és ez azóta is így van. De az igazat megvalva már nem mutatkozik az emberek között. A szegény szabómesternek visszatért a jó emlékezete, ismét szépen és jól dolgozott. És amikor eszébe jut a bőrönd, tele a semmitérő ostobaságokkal, mindig nevethetnék-je támad.

0: Lyudmila Petruzsevszkája meséjét Molnár Zsuzsa mondta el. A hangfelvétel 1986-ban készült.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jó estét kívánok, hát látom az arcokon, hogy nem ismernek meg. Hát így a rádióban sokkal kövérebbnek tűnök, ez azért van, de a múltkori rádiókabarénál is itt az első sorokban így összesúgtak, hogy te, ez meg kicsoda? Szerintem a kőhalmi, de ma nagyon szarul néz ki. Bemutatkozással kapcsolatban volt egy érdekes élményem most. Tekergettem a rádiót, és rátaláltam az MR6 régió rádióra. Hát ez egy ilyen vadonatúj régió rádió, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezen továbbra is van Kinyer ma játék és muzsika 10 percben, és ott a műsorvezető így mutatta be a játékost, hogy következő játékosunk Budapestről érkezett. Kérem, árulj el nekünk, hogy hol dolgozik. A Központi Fizikai Kutató Intézetben. Hú, ez igazán érdekesen hangzik, és ott mivel foglalkozik? Füttő vagyok. Nem erre számít az ember, de talán már így a fűtési szezon végén járunk, már nem nagyon kell a munkájára számítanunk. Hát egy ilyen nagy tél lezáró ünnepé kezd válni ez a torkos csütörtök, nem tudom, találkoztak-e vele. Ugye a torkos csütörtök az olyan, mint a vidám vasárnap, csak szabad közben bűnözni, és féláron van enni-innivaló. Tavaly nekünk sikerült egy olyan helyre mennünk torkos csütörtökön, ahol egy órát kellett várni a kiszolgálásra, úgyhogy nekünk ez inkább mély torkos csütörtök volt. És nem csak a tavasz közeledik, hanem hát most már tényleg itt van a válság is. Ezt abból is lehet tudni, hogy Bokros Lajos ismét aktivizálódott. Az MDF kiolvasztotta őt, mint Han Solót a szénfagyasztóból Csubakka. És hát én attól félek, hogy Bokros Lajos lesz így a válság nyilas misie. Hamarosan megjelenik egy akkora válságkezelő pakkal a hóna alatt, amiben kizárólag ilyen cipő, paszta ízű dolgok lesznek, erre készüljenek föl. Meg hát ugye a Fidesznek is van most válságkezelő. Hát nem is programja, de egy törvényt szeretnének, ez a három csapás törvény, ugye aminek az a lényege, hogy három súlyos bűncselekmény után automatikusan életfogytiglant lehetne adni. Szerintem a Fidesz egyszerűen csak megijedt, hogy az MSZP harmadszorra is megcsinálja. És ez ilyen megelőző csapás akar lenni. A filmipart is kezdi elérni a válság. Állítólag egyre több ilyen feldolgozást fognak forgatni, meg állítólag Magyarországon készül a 300 remake-je 1 euró címmel. Vagy mire odaérnek már a 310 vagy a 320 remake-je lesz ez inkább. Nem feltétlenül a válság miatt, de mostanában fáj a hátam, úgyhogy elmentem gyógytornászhoz. Azóta kicsit jobban fáj. Földön kell különböző gyakorlatokat végezni, minimális mozgással, de meghalt tőle az ember. Az egyik gyakorlat így 4 kézlábra le kell menni, és utána le kell engedni a fejet így a föld fele, majd domborítani. Fejet a földhöz domborítani, és a gyakorlat neve a macska felnyalja a tejet. És a gyógytornász mondja, nyugodtan, nyelvedes is kinyújthatod, macska felnyalja a tejet 4, macska felnyalja a tejet 5, és most ugyanezt visszafele. Mondom, ennek a gyakorlatnak mi a neve? Hogy a macska kihánja a tejet? És hogy ezt ugyanilyen plasztikusan adjam elő? Hát akkor inkább ilyen lábgyakorlatok, amiben van ilyen, hogy kisarok, besarok, és a végén szinte tényleg. És általában így férfiaknak és nőknek külön van a gyógytorna, de múltkor jelezte a gyógytornász, hogy a következő alkalommal vegyes csoport lesz. Oda mentem, de csak férfiak voltak, úgyhogy az első pár percben mindenki gyanúsan nézte a másikat, hogy vajon ki lehet itt a vegyes. De most már vége van a gyógytornának, és így tavasz kapcsán eszembe jutottak középiskolás éveim, hát gyakorlatilag azzal telt, hogy megpróbáltam elveszíteni a szüzességemet, de nemhogy nem veszítettem el a szüzességemet, hanem újabbakat találtam hozzá, tehát folyamatosan rakódott rám a sok szüzesség réteg, úgy éreztem, hogy ezt már csak lerobbantani lehet. Ehhez már egy első éjszaka nem elég, tehát egy első hét kéne hozzá. Ráadásul ugye a szexuális, hát nem mondanám tapasztalatnak, de tudásunk az a Zatánc televízió éjszakai tiroli szexfilmjeiből származott. Én az első éjszakára egy ilyen bőr rövid nadrággal készültem, és megtanultam jódlizni. Hát ettől a rövid nadrágtól nem is volt igazából nehéz, illetve még azt láttam a filmekben, hogy amikor a nők így beizgultak, akkor mindig mondták, hogy ah, Jürgen, mondjál nekem csúnyákat. Úgyhogy én azzal készültem az első éjszakára, hogy Quasimodo, meg Kozsó reggel kócosan, de ez igazából nem működött. Inkább a lányok mondtak nekem csúnyákat. Például bepróbálkoztam egy lánynál, és mondta, hogy bocs, de én a fiúkat szeretem. Aztán kicsit később jártam egy lányjal, de ő nem tudott róla. Volt idősebb barátnőm, az például azért jó, mert segít kijavítani a házi feladatot. Aztán volt fiatalabb barátnőm is, annak ilyen jó kis új autó szaga volt. 0 kilométeres, valódi bőr. Gondoltam, hogy hajtom néhány évig, de végül ő hajtott el engem. Annyira, hogy amikor szakítottunk, akkor a telefonba átírta a nevemet arra, hogy ne vedd fel. Onnantól kezdve hiába hívtam, de most már nincsenek ilyen gondjaim, mert megnősültem. Nekem már nincsen az, hogy a nők, hanem már csak a nő van, ugye? Hát ezzel kapcsolatban egy haverom mondta, hogy ha megházasodsz, abban az a jó, hogy ha megnősülsz, akkor végre egy családtagoddal szeretkezhetsz. Ami... Én nem tartok mérvadónak, de itt a tavasz önök kipróbálhatják. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
1: Hobbyradio.hu. A rádiót műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Házaspár megy az operába, azt mondja az asszony. Drágám, fölvegyem a melltartómat, föltétlenül, mert iszonyatos nagy sár van kint. Na, az út első, ugye? Végig, még egyszer? Igen, a kóstoló. Na és vajon ki a műsorvezető? Hát ki más, mint a mindig jópofa és mindig szerény. Én bizony, tartsanak hát velem. Együk végig, bazd meg. Hölgyeim és uraim, március 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возкресенье с московским телевидением, будет и говно ты покрываешь.
0: Кому рекламу-то hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció. Illés.
4: Meggondolt, hogy tiéd a világ.
1: Omega.
5: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Több százezren hagyták az utolsó pillanatra SZJA a bevallásukat. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára. Egyelőre marad a kellemes nyári idő, vasárnap már újra 30 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZJA bevallásokat, és a május 20-i határidői 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozó a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írták. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható, emelte két csütörtökön kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com.

0: millió forint értékű bicikliket értékesített, közölte az Alavár megyei főügyészség. A férfi 2024 májusában négy összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt vásárolt meg egy ismeretlen eladótól, anélkül, hogy azok eredetét igazoló dokumentumokat vagy személyes adatokat kért volna. Később kiderült, hogy a bicikliket néhány nappal korábban Münchenben lopták el, a vádlott pedig hármat közülük tovább is adott, azonban az ügyletekről semmilyen nyilvántartás nem vezetett. A keszthelyi járásügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta az ügyben. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Az Életrádiója. T-Rádió.
6: Jó napot kívánok! A mi világunkban ma Érdre látogatunk a mentőállomásra. Olá Gábor állomásvezető úr lesz majd a segítségünkre, tálatvezetés, némi barokkos túlzással. Adási munkatársa Ángyos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Nem is olyan régen találkoztunk személyesen Olá Gáborral, és néhány olyan dolgot elmesélt az állomás működtetésével, a betegellátás segítségével kapcsolatosan, amiről azt gondoltam, hogy érdemes lenne megosztani a hallgatókkal is. Úgyhogy Gábor, csukjuk be a szemünket így a magunk részéről, és akkor rábízunk magunkat, hogy induljunk el kívülről befelé. Milyen olyan egyébként a mentőszolgálatnál nem annyira bevált gyakorlatot valósítottatok meg, amire büszke vagy?
7: Jó reggelt kívánok, szervuszok, köszöntök mindenkit én is. Hát köszönöm a megkeresést, amivel igazából így nagy megtiszteltetés, hogy be tudom mutatni az Érdi mentőállomást. Mentálmás, amilyen büszke vagyok, én kb. 6 éve vettem át itt ennek az állomásnak az irányítását és annak a vezetését. Azt nem mondom, hogy romokban volt az állomás, mert természetesen nem volt romokban az állomás, de azért, mivel hogy már 40-45 éve üzemel ez az állomás, így azért vannak rajta tényleg olyan dolgok, amiket én tapasztaltam, illetve amiket én kértem is, hiszen az előző állomásvezetőtől kértem, hogy hagy próbáljam meg ezt az egészet, hogy talán tudnánk olyan dolgokat kitalálni, amivel ezt az állomást lehetne jobbá tenni. Amit tudni kell ezzel kapcsolatosan, hogy az állomás maga, az épület is, és a telek is az országos mentőszolgálaté, tehát nem idegen területen vagyunk, hanem az országos mentőszolgálatnak a tulajdonában vagyunk. Ez részben megkönnyíti, részben kicsit néha hátráltatja a munkákat, de azért szájásnak megy a ködös munka. Egy viszonylag nagy terület, egy viszonylag nagy udvar van, ami kertről és gyümölcsfákkal és talán zöldövezettel is gyönyörűen veszi az állomásunkat. Valamikor ez egy magtár volt. Ez egy magtárépület volt, és ebből a magtárból lett kialakítva egy három mint

0: Három, igen. Gépkocsi beállóval, plusz egy mosóval, valamint egy hátsó hely, ahol tartalék autókat, vagy közösségi autókat találunk, és oda tudunk vele parkolni. Az épületen belül...
1: Tehát nem egy ilyen 50-es évekbeli szociális terrorista dolgot képzeljünk el, hanem annál régebbi.
0: Annál régebbi.
1: Építészeti művet, hogyha lehet így mondani.
0: Ez így van. Akkor is egy ilyen társadalmi összefogásból jött össze a mentállomás, az Érdi Ipartestület, aki ezt akkor is kezdeményezte, és ők hozták létre ezt a magtárból átalakulást. Ami egy kicsit nehéz volt az, hogy ez egy ingoványos terület, egy lápos területre épült, aminek azért néha még mindig vannak olyan dolgok, amiket, amivel dolgozni kell itt statikailag az állomásra, de sikerült ezt megoldani. Négy autósra tervezték, és négy autóval indult az Érdi mentállomás valamikor. Szomorú az, hogy az mondjuk kicsit kevesebb autó fut most így hivatalosan, mint anno 1540x éve. Tehát azért lehetett volna már most is nagyon nagy szükség lenne. Amit mindig elfelejt itt a vezetőség, az az, hogy az Érd lakossága folyamatosan gyarapszik, hiszen most is már a Érd 70-80 ezer, egy megyei jogú városról beszélünk, 70-80 ezer a lakosság, illetve az, maga a körülötte lévő települések, amit nem szeretnék felsorolni, de Pusztazámortól, Diósgyi és 22.
1: Hány település tartozik hozzátok?
0: Hát, 10. Most össze kéne akkor számolni, hogy 100.
1: Távolságba, tehát ha körbe akarok menni.
0: Körbe akarunk menni, akkor...
1: Vagy elmenni a legtávolabbi sarkába.
0: Az egy jó 20-25 kilométer azért. Illetve most azért, mivel vannak ezek a ilyen-olyan átfedések, azért sok esetben sajnos az érdikocsikat, főleg az esetautónkat elkéri Fejér megye is, tehát járunk mi Martonvásár, Tordas, Gyúró, Mercsi vonzásában, ami azért lássuk be, az nincs közel, és erre egy darab ALS egység van. Tehát ilyen 120-130 ezer emberről beszélünk, amire egyetlen egy autó, egy ALS egység. Többször próbálkoztam már, hogy kicsit föl kéne fejlesztenünk. Tudom, hogy nem könnyű dolog, de én azt gondolom, hogy azért ezen kicsit így lehetne változtatni, kellene is, más nem, akkor mentőtisztelő
1: autó. Miért nem sikerült, hogy volt valami válasz, hogy várjál, nem aktuális, nem vagyunk, nem állunk úgy?
0: Nem, igazából, tehát egy érdemi választ azt annyira nem kaptam, mert mindig azt mondták talán, hogy az autó is kicsit kevés, illetve a személyi állomány. Én nekem azért sikerült, mert amikor átvettem a mentállomást, akkor kettő, masszívan két autó futott, egy ALS egység és egy BLS egység. Jelenleg most minden napon tud menni a 3+1 autó, a plusz egy az a felrendelt kocsi, mert gyakorlatilag most 4 autó van. Én erre az állomásra nagyon sok embert toboroztam, nagyon sok embert hoztam, mind mentőtisztet, mind gépkocsizet, ápolót.
1: És az különleges ember tiszteltünk benned, bocsássak, hogy megszakítalak, de akkor mindjárt jön az első kérdés, hogy egy ilyen Isten adott tehetséggel rendelkezel szervezésben, nem tudom mi mindenben. Mi volt neked előtte az életed? Hol tanultad meg ezt a rugalmas gondolkodást, meg azt, hogy találékonysággal sok mindent meg lehet valósítani?
0: 91-ben léptem be a mentőszolgálat kötelékébe, de hamar rájöttem arra, hogyha nem változtatok rajta, és csak éppen adok, akkor fel fog kopni az állam, mert nem fog gyújni egyről a kettőre. Alapítottam egy vállalkozást, én otthonápolással és hospice ellátással, haldokló betegek ellátásával foglalkoztam, mindezt úgy, hogy a TB-vel finanszírozva, tehát sikerült leszerződnem az OEP-el, ezért a betegeknek nem kell fizetni, és ilyen területi ellátási kötelezettséget vállalva. Először Zala megyébe, utána Pest megyében üzemeltettem ezt a vállalkozásomat. Innen jött az, hogy talán a gazdasági részt, illetve az OEP-et és ezeket a financiális dolgokat nagyjából látom és átlátom, hogy működik-e a magyar egészségügy milliónyi sebből folyó problémája. És próbáltam úgy alakítani a saját vállalkozásomat is, hogy az embereket ott tudok hívni, és az, hogy egy közösen dolgozunk, hogy amiket megígérek nekik, és amire az őket csábítani, azokat kőkeményen betartom. Emellett a szerencsém volt az, mert hogy hát ebből mindig nem lehetett volna megélni, Én orvoslátogató voltam 21 évig, és abból legalább egy 20 évig egy német cégnél, ahol viszont tényleg megtanultam azt a szemléletet, hogy hogyan kell magához, az emberekkel bánni. Ott megtanultam egyfajta kommunikációt, mert az üzleti életben azért ez is nagyon fontos, illetve egy nagyon precíz munkabírásra és egy nagyon munka feltételekre is megtanítottak a németek, úgyhogy rengeteget tanultam tőlük. Ezt talán sikerül ezt a marketing vonalat átadni a mentőszolgálathoz, és azóta is ezt alkalmazva.
1: Az élet iskolája van mögötted. Meg hát a szerencse, mert azért, ahogy hallgattalak, tulajdonképpen minden, amit elkezdtél, vagy amivel foglalkozol, az egy irányba mutat az egészségügyben az ember. Nem?
0: De igen. Tehát
1: valahogy ez úgy bevonzott téged annak idején, és akkor így mitől gondoltad, hogy pályázdod kell az érdi mentőállomás vezetésére? Nem lebecsülve, amit elmondtál, csak történt valami? Vagy egyszerűen csak valakinek lejárt az ideje, és úgy gondolt, hogy megpróbálod?
0: Az előttem dolgozó mentálmas vezető, aki már 17 éve csinálta ezt, én azt láttam rajta, és amit megtanultam az életből, illetve itt a különböző ilyen olyan marketinges és gazdasági iskolákban, én azt láttam rajta, hogy neki a motiváció már azért nem volt meg annyira, mint hogy amivel lehetne így tovább lépni. És nem is a motiváció, hanem az, hogy meglátni azt, hogy mi az új. Én is azt vallom, hogy nekem is ez a második ciklusom itt a mentális vezetésnél, nem szeretnék többet csinálni, jöjjön egy fiatal, jöjjön egy új erő, jöjjön valaki, nem szabad embereket szerintem sokáig ugyanabban a pozícióban tartani, mert egy idő után a saját maguk malmát fogják csak őrölni, és nem tudom önnek tekinteni. Holott kell a kitekintés az, hogy lássuk a környezetünket, lássuk a változásokat. Tele vagyunk fiatalokkal, és nekem például ugyanúgy meg kellett újulnom, igaz, hogy nem érzem magam idősnek, de elég régóta vagyok az egészségügybe, 56 éves, de azért, akik hozzám jönnek, ők 20-30 éves gyerekek, ha mondhatom azt, hogy gyerekek, inkább 20 évesek, akiktől én is rengeteget tanulok, annak ellenére, hogy nagyon sok hiányossággal szenvednek ők is, amit nem tanultak meg az iskolákba, előttük van az élet, nincs még tapasztalatuk. Én próbálom nekik a tapasztalatot összerakni, próbálom nekik a munkakörülményeiket összerakni, próbálok fajta rendet tartani, ellenben, és tőlük tanulni olyan dolgokat, amiket viszont én nem tudok. Gondolok például itt a számítás technikára.
1: Ilyen, a QR kód jutott eszembe.
0: Igen,
1: az ide sorolod?
0: Ide sorolom a QR kódot is. Hát többek között a mentőautó átadás, átvétel az egy papír alapon történő régi, elavult, kinyitjuk, beírjuk, x-elünk, aláírjuk, dátumozzuk, amit ezek a fiatalok azért lássuk be, hát ez nem az ő világuk. És erre találtam ki azt, hogy a telefon mindig ott van a kezükben. A telefon az valahogy az együtt nő velük, és csináltunk egy olyan háttértáblázatot, egy olyan lehetőséget az interneten, hogy van egy QR kód, minden egyes szekrény. Minden kocsinak van egy szekrény, abból pótoljuk az eszközöket, amiket elhasználtak. Utána ezek természetesen ezek a szekrények föl lesznek pótolva a központi raktárunkba. Tehát amikor elhasznál valamint az egység, akkor oda megy, abból föl tudja pótolni, viszont ezt megelőzi azt, amikor átveszi az autót, befotózza ezt
1: akkor a kódot,
0: meglátja a saját autójának a teljes felszereltségét, át tudja nézni a QR kocskai segítségével földobott táblázatba, ott ezt neki le kell okéznia, és ezt amikor leokézta, tehát magyarul átvette az autót, és rendben találta, vagy éppen hiányosan találta, azt elküldi, és azt a bizonyos elküldést, azt meg látom én, és látja a világfogó, aki foglalkozik ezzel a felszereltségével.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert én a Rohan mentőnél néhány nappal ezelőtt szekundáltam, és ott ez a módszer van, amit mondtál, hogy füzet, és akkor x-elés, és nem tudom, és azért el is kérdeztem arra, hogy nem gondolták el, hát ők is érzik egyébként, tehát a hétköznapokban dolgozóknak azért ott van a horizontjában, hogy lehet, hogy kéne valami korszerűbbet annál, hogy ülök, vagy állok a mentőállomáson, a mentőautóval, húzkodom a fiókokat, és nézem, hogy mennyi van. Uh-huh. Ez egy elég nagy innováció a része, de jó, rendben van, te most ez sikerült, Szeretné átvenni a mentőszolgálat tőled, vagy van-e valami érdeklődés, kértek-e egy tanulmányt, vagy stb.
0: Nem, semmi.
1: Tudják semmi egyáltalán? Vagy nekik csak mindegy, de Excel táblázat, aztán
0: szerintem,
1: kész.
0: Szerintem nekik teljesen mindegy, de ez igazából ezt azt is kimerem jelenteni, hogy nekik ez annyira mindegy, hogy például az egész mentálmásnak a kifestése, a mentálmásnak a teljes légkondicionáló felszerelése, van egy alapítványunk, amilyen én vagyok az alapítója, de vannak benne elnökségi tagok, illetve emberek, akik ezt üzemeltetik. Gyakorlatilag velük csinálunk minden, most épp egy tetőfelújítási projektben vagyunk. Na ebbe beleszállt már a mentálomás, mert ez egy akkora nagy projekt, amiben nem bírok, de az előző gyakorlatilag vizes blokk felújítás az egy ilyen közel 10-15 millió forint volt, azt önállóan az alapítványunkkal tudtuk megoldani. Arra mi szereztük hozzá
1: a pénzt. Mondjuk talán szerencséd van azért, mert ahogy mondod, hogy elég nagy terület tartozik, érthez nyilván az önkormányzatok, akik oda tartoznak, és odafigyelnek arra, hogy a mentők, hogy élik az életüket.
0: Hát, illetve kell egy olyan jó ápolás, egy jó ápolt kapcsolat. Én nagyon jóba vagyok, azt kimerem jelenteni a környező polgármesterekkel, de ebben benne van az is, hogy kérni lehet mindig, és ha kapunk, akkor örülünk, de adunk is, ami azt jelenti, hogy ha bennünket fölhívnak, és éppenséggel kell egy önkormányzatnál mondjuk egy elsősegély kérdést megcsinálni, akkor ugrunk, és jövünk, és ott vagyunk, és ránk számíthatnak, hiszen mi tőlük olyan anyagi támogatást kapunk, amivel mi meg tudunk tovább bővülni.
1: És a mentők megértik, hogy a beosztottak megértik, hogy figyelj, most el kell menni, mit tudom én, hova, abszolút. És ott te tök ingyen fogsz tanítani különböző fogásokat a újraélesztésből, és kész. Cserébe van egy fotel, ami le tud ülni, ami jól néz ki, meg kényelmes.
0: Így van. Abszolút megértik. Ők ebben nem benne vannak. Én igyekszem negyed évente, fél évente mindig egy ilyen kis összetartó tréninget tartani a társaságnak. Most éppen egy kerékpározásra készülünk a mentálomással, ami nem fog másról szólni, csak az, hogy érezzük jól magunkat. Próbáltam megint csak a vezetőség azt, hogy szervezzek ilyen-olyan állomás értekezleteket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az értekezletek, de nem ezen a szinten. Ezek nekünk állomás vezetőknek nagyon fontosak, és tényleg a vezetőség egy közös munka. A kollégákkal nem értekezni kell, a kollégákkal együtt kell élni, a kollégáknak közösen kell dolgozni, és ha látják azt, hogy közösen dolgozunk, akkor szívesen tesznek mindent.
1: Figyelj, láttam én egy gyakorlatot, nem tudom, hogy nálatok ennek van-e értelme. A Szentmárton gyermekrohamnak volt egy beszámolója, nem ismer régen, és ott például azt csinálják, hogy az ellátások kapcsán, nyilván nem mindegyik ellátás kapcsán, csinálnak egy ilyen online bemutatót. Ez azt jelenti, hogy ugye nyilván aki az autón dolgozik, az tudja, hogy volt, amikor kimentették a sérültet, de a többiek, akik nem voltak ott, lehet, hogy tanulhatnának az ügyből, ezért interneten, online-ba leül mindenki egy adott időpontban, és akkor az életmentésben résztvevők beszámolót tartanak, lehet kérdezni tőlük, tehát lehet tanulni, ezt akarom mondani. Hogy ez ott nálatok, ez nagyon merész gondolat lenne, vagy van értelme, ez most csak egy ötlet szinten mondom.
0: Nem, egyáltalán nem, sőt, de tényleg egy jó ötlet, ezt most így halva nem hallottam én se eddig róla, de ezt át fogom gondolni, technikai oldalról simán meg tudjuk csinálni, amit említettem, hogy mindenkinek a zsebébe a világ, a telefon, és nem kell mindenkit el lehet érni.
1: Hát kivír egy 20 percet, nem?
0: Hogyne. És
1: akkor ebben te is benne vagy, tehát amikor mit tudom én, egy ilyen ügy eset megbeszélésről szó van, akkor azért te is hozzá tudsz szólni, vagy esetleg mit tudom én, egy szakembert még hozzáraktok, aki egy picit mélységeiben is tágítja a horizontot.
0: Nagyon jó.
1: Próbál, amit tovább gondolni.
0: Igen.
1: Hallottam, mert egyébként ez a Szentmárton is nagyjából ugyanolyan stratégiát folytat, mint ti, hogy azért azt hiszem 29 millió forintot mondtak egy éves költség, működési költségre, úgyhogy azért vannak dolgok, amiket a mentőszolgálat finanszíroz. Szóval azért azt össze kell lapátolni, és ez nyilván kell valami szervező munka. Visszatérve hozzátok ott a mentőállomásra, tehát festés, mázolás, vízvezeték, toborzás, hogy ott azért kiderült, hogy nyilván a kiválasztás szempontjainál azért a személyiségedés úgy belejátszik. Tehát nem elég, hogy, hogy szeretne mentő lenni valaki, vagy éppen elvégezte a sulit, de ahhoz nagyjából még kell villantani valamit, amit ő vonzó lehet neked, mint munkaerő.
0: Amit említettem, hogy a két kocsival vettem át a mentál, más most kívül négy kocsi fut. Nyugodtan kimenem jelenteni, és most már tudok válogatni a kollégák közül, akik jönnek, és ezt el is mondom nekik, hogy akik ide jönnek hozzánk, én egy minőségi szakemberekkel szeretnék együtt dolgozni, pont azért, mert amit eddig összehoztuk itt közösen, ezen csak javítani szeretnék, és nem rontani. És tényleg, ez úgy néz ki, hogy bejön, tehát nálunk a kötelező képzéseken felül azért is tényleg próbálnak a gyerekek többre haladni, mindenfele menni. Nagyon sok, hál' Istennek, akik iskolába járnak, és akár a mentőtiszti, vagy akár a mentőápolói. A gépkocsi vezetőket abszolút arra ösztönzöm, hogy tessék megcsinálni a mentőápolói iskolát, és mentőtechnikusként akkor egy kéz mindig nagyon jól jön, egy plusz kéz, vagy plusz két kéz a mentőautón. Tehát ne csak vezessen, tehát ne az a klasszikus csak gépkocsi vezető legyen, hanem olyan, aki ért is hozzá. Tehát, és ebbe partnerek, úgyhogy ez jó, és tényleg tudok most már válogatni, tehát akik hozzám jönnek jelentkezni, eljutottunk arra a pontra, hogy ilyen szájhagyomán útján így megkeresnek akár még másik mentőállomásokról is, hogy átjönnének, és mondom nekik, hogy most éppen köszönöm, meg vagyunk, de amennyiben lesz helyünk, akkor természetesen fogok szólni. Nincsenek ezek a klasszikus dolgok, hogy csak a rohamkocsin és csak az esetkocsin egy ember vagy két ember dolgozik. Nem, ott megfelelőképpen kell tudni egy tudást hozni, ellenben, mivel hogy ott vannak a legmagasabban képzett emberek, ha például valakit tanítatni szeretnék, előszeretettel teszem azt az embert arra a kocsira, mert a legtöbbet a legjobbaktól tudja megtanulni.
1: Igen. Mit akarok mondani? Beszéltünk sok mindenről. Az a kérdés, hogy felszerelésben nyilván van minden, de van olyan extra, van-e olyan extra valamitek, amire büszke vagy? Ugye most divat már az ultrahang, akkor divat a helyszíni kis labor, kimutatja a legfontosabb paramétereket.
0: Mivel hogy ezt a mentőszolgálat szabályozza le, csak azok az eszközök lehetnek, amit a mentőszolgálat jóvá hagy. Lukászunk van. Igen, az sikerült a mentő alapítványtól kapnunk, a többit nem. És ebben megint egy picit, megint csak, és nem bántás, tehát félreesik nem bántás, de most behozzuk ezeket a vérkészítményeket, sajnos körülöttünk csak Budapesten van, ami most kerültek az autókra. Nem nagyon értettem, hogy például a egyik legtávolabb eső régió, egy legtöbb lakossággal számolt régió, hogy hozzánk például ez a bizonyos vérkészítmény, az miért nem került fel a kocsira. Biztos nem én vagyok az, aki ezt eldönti, nem is értek hozzá, tehát nem látom át azt a menedzsmentet, amit át kéne látnom, elképzelhető.
1: Egy számot vehettek alapul talán.
0: Hát én azt gondolom, hogy csak egy számot mondok, a mi eset autónk, amit a decemberben kaptunk, a legújabb autónkat, 25 ezernél tart, gyakorlatilag mi nem értük el a májust. Szerintem a közel-távolban nincs még ennyit futóautó itt a KMR-ben, esett szintű állás autó, mint ami. Tehát hihetetlen sokat megy a kocsi. De mi azt jelenti, hogy bőven.
1: Vágyaid.
0: Vágyaim? Hát.
1: Tehát ami reális, tehát nem gondolok ilyen nagyon messzei, tehát távolra tekintő vágyakaim.
0: A vágyam az lenne, hogy a maga az épület, az abszolút alkalmas lenne arra, most a tetőt újítják éppen föl, mert még az van egy...
1: Igen, erről beszéltél.
0: Igen, hogy az simán lehetne, hogy a tetőr egy három darab apartmant tudnánk kialakítani. Abban a három darab apartmanban nem életük végig, de a kezdő mentő dolgozók mondjuk egy támogatással, mondjuk 50 ezer forintos lakbérfizetéssel, ami beszállna mondjuk a mentőállomásnak a fenntartási költségébe, tudnának mondjuk egy-két-három évet maximum lakni, és abban mondjuk el tudnának indulni. Igen. Ez nem lenne egy olyan nagy investíció az OMSZ, illetve akár az alapítványi részéről, mint ha sokkal nagyobb hasznot tudna hozni minőségi embereket. Ezt nagyon szeretném még a regnáló időszakomban megcsinálni, hogy esetlegesen ezeket az apartmanokat kialakítani a mentálmás tetején. Adott minden hozzá, adott a hely, a statikailag elbírja az épület, ezekben már túl vagyunk, és ezzel én azt gondolom, hogy úgy, hogy most valaki ide jön dolgozni, egy fiatal, és úgyhogy 200 ezer forintot csak arra költ, hogy valahol lakik, hát ugye elég nehéz kezdeni az élet.
1: Persze, persze. Mennyi van még neked a szolgáltat ebben a beosztásodban?
0: Talán két év, úgyhogy bele kell húznom.
1: Jó, hát figyelj, én csak azt tudom mondani, hogy sok sikert kívánok, de még mielőtt elköszönnénk, azért kérdezem, hogy van-e olyan dolog, amit fontosnak tartanál, és nem beszéltünk róla? Elmondani.
0: Talán annyi, hogy igen, talán annyi, hogy ezekben a sok munkában felújítások ütöttem ott, például az érdi szakiskola dolgozó, nem dolgozó, ilyen gyerek tanulók, a festők dolgoznak nálunk ingyen, bérmentve, ellenben, úgy, hogy nekik ez nagyon jó szakmai tapasztalat.
1: Tehát,
0: a munkát azt nálunk végzik az érdi rendállomáson, és hogy nem, a Meton cég erre nagyon ráugrott, és az összes alapanyagot mind ingyen biztosítja, lévén a gyerekek ezzel tanulnak meg dolgozni, de ezt fogják használni, tehát ez egy nagyon szépen összerakott kis projekt. Én azt gondolom, hogy ebben az országban az összes rendállomáson valahol ezeket össze lehetne hozni. Tehát én nagyon elszégyelném magam, hogyha az én, a mi mentőállomásunk mondjuk mocskos és koszos lenne. Nem az. De ehhez nem kellett más, csak egyszerűen szerintem egy kinyitni a szemünket, átgondolni az egészet, elmenni ilyen helyekre, megtalálni azt az igazgatót, aki ebbe partner, és ők nagyon szívesen partnerek ebbe.
1: Hát egy kreatív mentőállomás vezetővel beszélgettünk, Halál Gábor személyében, ilyen mentőállomás. Én csak azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, és nagyon szépen kérlek, hogyha bármi történne az életetekben, akkor légy szíves, szóljál. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy odafigyelnénk, pláne ezek után, amiket most így hallottunk rólatok. Adásmunkatárs Ágnes Gábor volt, Maros Jantot hallották.
2: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: újságra.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
8: UK.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Egészségedre.
9: Egészségedre.
1: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés.
11: Ne gondold, ne, hogy milyen a világ.
5: Omega.
12: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
14: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
5: Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési forrásokat is a csütörtökön benyújtott törvényjavaslat szerint. A képviselők érvelése szerint a költségek csökkentése terén elől kell járniuk az országgyűlési képviselőknek és frakcióknak, és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára. Emellett megszüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A NAV

0: A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen, az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik, délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió.
4: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
5: Szervusztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Juniort már nem használom.
4: Nem használod, köszönöm.
5: Mert ez azért kellett, ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
4: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
5: Hát a gyerekkorom az egy nagyon, nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
4: Igen.
5: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
4: Mindent. Igen, ez a kettősség.
5: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániá volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy így, körülbelül így.
4: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
5: A választ, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
4: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
5: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
4: szerintem voltam. A középpontban voltál.
5: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol tehát, mondjuk nem... Tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is lenni, meg a társaság középpontjába is lenni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
4: Igen.
5: Tehát, hogy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
4: Igen.

0: Neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött. Ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
1: Hát ez
0: áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogyha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. De. És akkor magával vitt hétvégen, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam ott a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
12: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
13: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
14: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a Mester 3-as, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondolom, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert van a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek vannak saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumban. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetál Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buktibit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbe vágok.
1: Nagyon szépen, köszönöm, és hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. És akkor, úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, nem mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim mert azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán. Ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt. És akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhígult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni. Abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk. Most jövünk egy kis zenével.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok Éliás Gyulával. Szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél-e jelenleg, hol tartasz a karrieredben? Ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshow-kat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezdetben nagyon nagy lelkesedésre fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék
0: biztosan
1: neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, a operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észveszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Hobby Rádió!
0: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis az te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottunk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolataid, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki irigy rád. Érted? Ez borzasztó. Irigy a tehetségedre, irigy az életedre. Úgyhogy közben tök magányos vagy. Érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amióta elváltam. Uh-huh. És ez nem valószínűleg a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg hát lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámborsukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, igen, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára, és járok, meg önismeret, meg mindent, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez az egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek, tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak, tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy siker, ha egészségesek vagyunk, ha felkelünk, ha rendben vannak a gyerekeink, és nagyon túl van misztifikálva, mert amit elérünk, az nem feltétlen az, ami a boldogságunkat okozza, hanem az a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és a földi létünkkel. Amúgy van egy közös érdeklődési körünk, a buddhizmus is, azt láttam, hogy érdeklődsz irányába.
1: Hát én pörkölt szinken. Azért is szeretem a buddhizmus, mert ahhoz egyáltalán nem papad vér. Tehát ott nem volt keresztes háború, nem volt semmi, ez egy nagyon tiszta vallás szerintem.
0: Igen. Én ezért is motiválnálok, hogy soha nem késő, és szerintem azzal, hogy már elindultál ezen az úton, és ott van a cél előtted, azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára, mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, hogy a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és köszönöm, hogy mielőbb mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Komondi Magdi festőnővel beszélgettem a siófoki Kálmán Imre kulturális központban tartott kiállítása kapcsán. Beszélgettünk az alkotás szeretetéről, miként jutott el életében ehhez a fontos fordulóponthoz, és mit jelent számára örömet szerezni másoknak.
1: Arra gondoltam, hogy megpróbálom először az élményén felől megközelíteni. Számtalan tapintható kiállításban volt már részem. Az a csodálatos, hogy mindegyik más. Nem lehetne egyiket sem összehasonlítani egymással. Ez a kiállítás is ilyen volt. Maga sokszínűségével, egyszerűségével és néha nekem bonyolultságával, a felismerhető és felismerhetetlen formájával. Nagyszerű élmény volt az a kisugárzás, az a folyamatos túláradó öröm, amit közvetítettek bármely képről is legyen szó. A szövött képek nekem különösen tetszettek, mély szeretetet árasztottak. Hogyan jutottál el ehhez a festészeti formához, vagy egyáltalán ehhez az alkotáshoz? Mi az, ami ezt megszólította benned?
2: Az úgy kezdődött, hogy a barátnőm beszélt rá, hogy kezdjek el szőni. Ő neki kis boltja volt, és képzőművész volt, de csak vágyai voltak arra, hogy képzőművészeti társaságot hozzon létre, és ezt ő saját költségén kezdte felépíteni, és szövőtanfolyamot is szervezett. Fél évig beszélt rá, hogy kezdjek el nála tanulni. Így kezdődött, és akkor a második foglalkozás alkalmával már hazavittem az anyagot, és kísérletezésekbe kezdtem. És így kezdődött a szövési technika megismerése. Akkor ő segítette Győrben a gyengén látó csoportot, szövőkurzusokat tartott az ő részükre is, és ezt átvettem tőle, amint kezdtem foglalkozni a szövéssel, és ez így alakult már lassan 8 éve. Szakkört vezetek a gyengén látó csoportnál Győrben. Akkor kezdődött a tapintható felületek kialakítása, hogy csoportbeliek és sorstársaik is érzékelni tudják azt, hogy mi ábrázol a kép. A festészettel egy év múlva kezdtem el foglalkozni. Külön erre a kiállításra is készítettem új képeket, a Siófok kapcsán a Balatonnal kapcsolatosakat, a vitorlás, a tihanyi apátság, gólya, a nádas, és igyekeztem természetes anyagokat felhasználni a képeknél, hogy ezt tapintással érzékelni lehessen.
1: Volt-e olyan, aki esetleg nem tudott közel férkőzni a képeidhez, vagy esetleg azt mondta volna, hogy nem tetszik, mert nem csak, hogy itt nem találkoztam ilyennel, hanem olvasásaink során sem mindenki a maga megfogalmazásában, de ugyanezt az örömöt, ugyanezt az élményt festette le, ezek szerint látóként is hasonló élményekkel tértek haza az emberek.
2: Nagyon

0: kiállításon megjelenők.
1: A környezeted, családod hogyan fogadta ezt a különös és szép életváltást?
0: Támogatnak és biztatnak.
1: Mennyire számoltak be neked más látássérültek megélt élményeikről, vagy azt, hogy mennyire ismerték fel a képeidet? Mert nekem maga a felismerés, vagyis azt, hogy beazonosítsam teljes egészében, hogy mi van a képen, az nem jött össze, viszont az élményt ugyanúgy megadta.
0: Igyekeztem olyan képcímeket adni, ami alapján már tudja a tapintó, hogy mit keressen, és általában vagy én, vagy a látó segítők az indulásnál segítik, hogy hova kell a kezet tenni, és hol elindulni a cím alapján megadott témát keresve, és így nem szokott gondot okozni, hogy megtalálják.
1: Amikor olvastam rólad, azt tetszett, hogy akik már régóta ismernek, azok is ugyanolyan sugárzó, örömteli embernek festettek le, mint ahogy most azok, akik ismernek, csak egy új hivatást vettél a válladra. Szakítottál-e a régi múltaddal, a régi tevékenységeddel?
0: Teljes egészében más ez, mert műszaki területen dolgoztam, rokkantosításom előtt, mert pajzsmirák betegségen estem át, és ebből adódóan a műtétek kapcsán sérült a hangszalagom, és ezért ilyen szokatlan a hangszínen.
1: Ugye az a csodálatos ebben a fajta művészeti ágban, hogy abszolút az embernek a vizualitására támaszkodik, és ez a fajta vizualitás, ami nem szűk értelemben vett, hanem a legtágabb. Mert a természetes anyagok révén nem csak a kezünkkel tudtunk információt szerezni, hanem bizony sok esetben még az anyag illatanyaga is ránk maradt, és képes volt megőrizni, függetlenül attól, hogy felismertük-e annak a jelentőségét, vagy sem. Mennyi időbe telik el készíteni ezt képet?
0: Ez nagyon változó. Most a roham munkában éjjel-nappal dolgoztam, csak egy hónappal előbb szembesültem azzal, hogy nem a gyengén látott csoport klubszobájában leszünk, hanem a hüvelyedési központ nagy épületében. És ide a kis képeimből kevesebbet hoztam, és készítettem néhány nagyobbat.
1: Többnyire milyen viszonyok között kell dolgoznod? Tehát úgy, mint a nagy festők, ilyen hatalmas állványon, vagy egy kis szobában?
0: Állványon dolgozok, festő állványon általában, de jelen esetben, mivel tél volt a készülés ideje, egy kis szobában bezsúfolva mindenféle anyagot összehalmozva.
1: Milyen gondolatok, vagy milyen érzések támadnak? Mert ugye sokszor hallom azt a panasz művészektől, hogy elkészít valamit, utána úgy érzi, hogy nem tetszik, és akkor lerombolja, újrakezdi.
0: Na én is úgy vagyok, hogy nézegetem, és akkor még belejavítok, hogy olyan legyen, ahogy a végül is aztán tetszen saját magamnak, csak úgy várhatom el, hogy másnak is tetszen. Bár egyáltalán nem jelenti azt, hogy ha valami nekem tetszik, az másnak is, de mégis ez a szempont, hogy nekem tetszen először elsősorban.
1: Természetes anyagokat milyen módon választod meg, túl azon, hogy nyilván a téma hoz magával bizonyos kritériumokat.
0: Úgy, ahogy mondod, hogy a téma adja, most a saját kertemből, a saját kerti tavamból, a saját bokraimról szedtem az ágat, meg a saját magam gyűjtötte kagylókat használtam fel a képen. Sokkal több mindent összehalmoztam, és akkor kiválogattam, amit úgy gondoltam, hogy alkalmas arra, hogy megmutassa anyagilag a természetes hatást.
1: A szövés kapcsán jutott eszembe az, hogy elénk terül az a hatalmas kép, amit készítettél, és rájöttem arra, hogy fogalmam sincs, hogy ez hogyan jön létre. Mi is tanultunk szőni, legyen a szőnyeg, vagy bármi más alak. Mégis ez hogyan jön létre, ez a nagyon érdekes, végtelen sok vonalból álló szövevény.
0: Az alap az ugyanúgy készül, amit ti is tanultatok, csak belecsomózom a mintát, úgy, mint a szőnyeg csomózási technikánál. Csak éppen különböző hosszúságú darabokat szövök a képbe, és ez a domború felület kialakításában mutatkozik meg.
1: Melyik kép telik több időben? A szövés, vagy pedig a festett, más anyagból elkészített képek?
0: Az attól függ, hogy a mintát, hogy alakítom, mert a szövés az mindenképpen lassúbb folyamat. Nagyon aprólékos, főleg, hogyha a vékony fonalat használunk. A vastagabb fonallal már gyorsabban készül a kép. És attól függ, hogy mennyi rajta csomózott terület. A laikusok, akik nem magáért, a művészetért készítenek szőnyegeket, az úgynevezett subázás technikát alkalmazzák. Ez egy kicsit különbözik tőle, de hasonlít mégis. Mert a saját fonallal készül itt az alap, a hagyományos subázásnál meg egy rágyszerkezetes segédanyagot használnak fel hozzá.
1: Témákat, illetve az ihletet honnan szoktad meríteni?
0: Ez nagyon változékony. Meglátok valamit, amiről eszembe jut valami egészen más, például. Ezt pontosan megmondani nem tudom, mert ahány kép az annyiféle alkalom, hogy gondoltam le, hogy képileg megörökítsen.
1: Mint akár a költészet. Ez is valami olyan fajta művészet, csak más az alkotókörnyezet. és nagyon érdekes az erő, az élmény, az inger, amit ezek a képek által kaptunk. Én örülök ennek, remélem, hogy még nagyon sokan vagyunk így, még rengeteg alkalmad lesz mindenféle képeket létrehozni.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel jöttem, és boldog vagyok, hogy örömet tudtam vele szerezni a látogatóknak, és szívesen megmutatom a kiállítást bárhol, ahova meghívnak. A honlapomon megtalálható az elérhetőségem, a közvetlen e-mail címem pedig a nevem alapján vagdikomondi@gmail.com. Itt is bárki fel tudja venni a kapcsolatot velem.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked.
0: Köszönöm a kedvességedet.
2: Hobbi Rádió.

0: Visszatér a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az agrárpiacokon vegyes ármozgások figyelhetők meg az elmúlt hetekben, miközben több zöldség és gyümölcsára csökkent a bőségesebb kínálat hatására, addig a borpiacon tovább folytatódott a jelentős drágulás, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb jelentéséből. A magyar szamóca termelőjára, amit a köznyelv földieperként ismer, májusban 19%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A hazai zöldborsó ára 24%-kal csökkent, ugyanakkor a póréhagyma, a paradicsom és a zöldbabára emelkedett. A legnagyobb drágulás a borpiacon figyelhető meg, különösen a földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok drágultak, ezek ára 37%-kal nőtt. A települési önkormányzatok országos szövetsége szerint komoly feszültségeket okozhatna a polgármesteri illetmények tervezett csökkentése, ezért a szervezet haladéktalan egyeztetést kezdeményez a kormánnyal. A TÖOSZ álláspontja szerint a jelenlegi bérezési rendszer számos korábbi aránytalanságot már rendezett, különösen a kisebb települések esetében. A szervezet közleményében úgy fogalmazott, a polgármesteri illetmények 2024 előtti szintre történő visszaállítása, különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban nőtt a hosszabb ideje állást keresők száma. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%-ra, a legalább egy éve munkát keresőké pedig 36,1%-ra emelkedett. A munkaerőpiac 2022 közepén elért csúcsához képest már nagyjából 50 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, miközben a munkaképes korú népesség száma a demográfiai folyamatok miatt mintegy 160 ezer fővel csökkent. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a hivatalos három havi átlagot mérő statisztika szerint nagyjából 65 ezer fővel emelkedett. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Egyeztetés csörget a kormány képviselőivel és 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

meg a hibrid változatáról, mi lenne, ha most beülnénk az autóba, vagy pedig maradnánk benne pontosabban, és gurulnánk. Na hát ez a hang, ez természetesen az volt, hogy beraktam rükvercbe az autót, szép kis tolatás is kell időnként, és az van, hogy most kivételesen nem azon a szokásos útvonalon fogok közlekedni az autóval, amelyiken általában tesztautókkal szoktam közlekedni, hiszen most viszem vissza, és itt Budaörsön gurulgatok majd mindjárt ezzel a szép kis Civic-kel. Rögtön az elején meg kell említenem, hogy itt autópályás körülmények között is, ugye ez a hibrid Civic, ez képes arra, hogy akár még ilyen 130-as tempónál is elektromos üzemmódban guruljon a gépjármű. Nyilván ezt az kell, hogy vagy egy kicsit lejtsen az út, vagy legalábbis egyenes legyen, illetve természetesen tempomat, megfelelő forgalmi körülmények, stb. De egyébként tök jó is a fogyasztás, az, amit kiír az 5,7, de most, hogy tankoltam és ahogy számolgattam, inkább ilyen 5,1-5,2-re jött ki az üzemanyagfogyasztás, ami egyébként szerintem nem rossz. Ráadásul azért én bevallom őszintén, hogy az autópályán volt, hogy időnként azért megpöckölgettem a sportüzemmódot is, hiszen amikor előznöm kellett, vagy például pont a gyorsítósáv hiányzik nálunk ott Bagon, jelen pillanatban ott most pont felújítják, tehát ott, ahogy be kellett sorolnom, ugye egy stop tábla, és akkor onnan kell szépen felgyorsulni, hát ott bizony sportüzemmódba kapcsolgattam a gépjárművet, és pillanatokat ugye ezáltal be tudtam sorolni, hiszen nagyon gyorsul az autó. Nagyon kényelmes az ülése, a kormányzása zseniális, és ami nekem, én mindig szeretem az én autókat, mint például ez, a Civic. Hogy így gurulsz az autóval, és olyan érzésed van, mint egyrészt, mint hogyha egy villamoson ülnél, tehát tényleg ilyen leköveti a sínt, azaz az utat. Nagyon jó az adaptív tempomat, nagyon jó a sávtartó automatika, illetve, amit nagyon szeretek, hogyha elemeled a gázpedálról a lábadat, akkor így nem azt mondom, hogy azonnal elkezd lassulni, hanem ilyen tök jól kigurulja magát, tehát tényleg ilyen szabadon fut az egész autó, és szinte minimális lassítással fogsz te végigurulni az úton. Ez szerintem baromira jó, legalábbis én nagyon szeretem azt, amikor így van kialakítva egy autó. A futóműve egy picit keményebb egyébként, mint mondjuk az átlag futómű mostanában, de nem vészes, nem csörög, nem zörög, nem üti azért föl. Kicsit keményebb, mondhatnánk, hogy kicsit sportosabb is, de azért azt is tudjuk, hogy a Civic azért az egy, nem azt mondom, hogy egy sportautó, de mégis inkább egy ilyen sportosabbra hangolt, sportosabbnak beállított autó, ez már az első Civic megjelenése óta tudjuk róla.

Az elmúlt években szerencsére volt időm, meg lehetőségem több Honda Civic-et kipróbálni, és azt kell mondanom, hogy ez az autó, ez így évről évre, vagy hát megújulástól megújulásra egyre finomabb, egyre profibb, egyre szebb, egyre jobb, egyre élhetőbb autó lett. Nekem baromira bejön, nem vagyok biztos benne egyébként, hogy én például Hondát választanék, de ez az én egyéni szociális problémám, illetve sajnálom azt, hogy nem olyan sok Honda kereskedés van az országban, mint amennyinek kell lenni. Most itt egy borzasztó úton megyek meg én egyébként, tényleg olyan kátyuk, meg olyan repedések vannak, és nem tudom, de szerintem semmit nem hallhattok ebből, de tényleg nagyon jól viselkedik a futóműve, és ezért is sajnálom azt, hogy nagyon kevés Honda márka kereskedés van az országban, mert hogy sokkal többet érne az autó, sokkal többet érdemelne pontosabban az autó, de mondom, ez az én véleményem, az én nem is tudom, hogy mi ez, hát igen, vélemény nevezünk nyugodtan annak, hiszen az. Szóval élhető az autó, szerethető az autó, az ülése nagyon kényelmes, nagyon jó az oldaltartása már combban is, nagyon jó az oldaltartása derékban is, és amit mindenféleképpen ki kell emelni, az az ülés, illetve a kormányfűtése. Most azért még reggelit képes az idő hidegnek lenni, nem az ember, hanem az idő még ugye hajnalta, most még azért elég hideg. Most reggel tényleg korán indultam, még így 6 óra előtt, ugye bőrülés, vagy műbőr, vagy újra sütött bőr, mindegy, szóval értitek, ugye hajlamos kihűlni. Most egyébként szépen felgyorsítottam megint egy autópályán, hallhattátok, egy kicsit megpörgött a motor, de azonnal sebességváltója zseniális. Na szóval, hogy az ülésfűtésre, meg a kormányfűtésre vissza, nagyon jól, nagyon gyorsan, és mindeközben pedig egyébként nagyon finoman melegíti a te derekadat is, meg a kis popódat is, és ugye 3 fokozatban állítható az ülés fűtés. Ez szerintem jó pofa. Az egy kicsit érdekes megoldás, hogy a kormány fűtés az magán a kormányon ugye a függőleges külön van rajta, de egyébként ezt nyilván hamar meg fogod szokni. És egyébként meg ugye nem kell mindent használnod, szerencsére, hiszen nyáron nem

elérhető, és egyébként ez a tetőablak, az meg hát egyszerűen fantasztikus, hogy az autó az belül sötét, szürke vagy fekete, inkább sötét, szürke és fekete színárnyalatokban hát pompázik, mondhatnánk ezt is, és a tetőablaknak köszönhetően egyébként tényleg ömlik be a fény, ráadásul a tetőablakot azt ugye ki is tudod nyitni ezúttal, akár döntve így hátrafelé felpillentve, vagy pedig teljesen kiemelve, és ott pedig a fény mellett akar akár a levegő is ömlehet be, és most hallhatjátok, autópályán közlekedek vele egyébként 110 km/h sebességgel, és csak ennyi hangja van, tehát hogy nem vészes, nem hangos. Szerintem tényleg egy zseniális autó, és azt kell mondanom, hogy mondom, én nem biztos, hogy de ez az én véleményem, hogy Hondát választanék a kereskedők, a szerviz háttér miatt, de egyébként maga az autó meg nagyon megérdemelni, hogy sokkal több kereskedés legyen Magyarországon, sokkal inkább elérhető, hozzáférhető legyen a gépjármű, mert zseni. És akkor nem menjetek sehova, jön egy kis muzsika.

0: Jaj, hát a múlt héten körbejártuk a nagyszerű DS4-est is, mármint hogy kívülről. Mi lenne, ha megnéznénk, hogy hogy néz ki belülről az autó, milyen kényelmes, milyen kis megoldások vannak? Hát jöjjön ez!
1: DS4-esbe beleülve azt fogjuk látni, hogy hát a DS logó az természetesen szerepel magán a kormányon is, és a kormánynak a közepe ez ezúttal sem ilyen kör vagy kerek vagy ilyesmi alakú, hanem ilyen kis, olyan, mint egy nagy kocka lenne, és le lennék vágva a kis élei, ezt már talán tapasztalhatok például a DS 7-esnél is, vagy bármelyik másik modellnél, ami DS. A vízszintes küllökön természetesen itt is benne vannak ezek a bizonyos kis gombocskák, zongolnak fekete, kivéve, ahol fölle lépegetsz akár a menüben, akár a hang részben. És hogyha a hang résznél tartunk, ő van a jobb oldalon, mármint a hang eszközöket, média lejátszó telefont fogod tudni a jobb oldali vízszintes külön állítgatni, a bal oldalon pedig a tempomat, a limiter, meg minden ilyesmit fogsz állítgatni. Van egy függőleges külön kis itt alul, nincsen áttörve, ellenben ez a DS-es kis markáns élek, azok itt is megtalálhatók benne, illetve az a kis, hát csúnyán fogalmazva, sajtreszelőre hasonlító kis ezüstös betét, az itt is megtalálható. Azért mondom, hogy csúnyán fogalmazva, de közben meg mégis leginkább arra hasonlít. Na mindegy, is erről röviden ennyit. Az előttünk levő műszerfal az természetesen színes, természetesen digitális, és természetesen egy csomó mindent ki tudsz rá tükrözni, és azt is lehet látni egyébként, hogy 56%-os teljesítménynél, mármint hogy én látom, 224 km tudnék elmenni a gépjárművel most még, és egyébként ebben tipikusan ez a vegyes használata, tényleg autópálya, országút, város, tehát így minden vegyesen is használva. A kormánnyal kapcsolatban nagyon fontos, hogy van a vízszintes küllők mögött kettő darab fülünk, egy plusz jellel, illetve egy mínusz jellel, a mínusz jel van a bal oldalon, a plusz jel pedig a jobb oldalon, ez katonás az volt, hogy beúszta a kis rejtett a kilincset, és ezzel a kettő darab kis fülecskével ezúttal nem a váltóba fogunk bele piszkálni, hanem abba, hogy milyen erősen töltsön vissza, milyen erős legyen a motorfék, tehát ez a rekuperációs kis gombocskák. Szerintem ez a lehető legjobb megoldás, amikor ez így van megoldva, nem külön gombbal itt a sebességváltó résznél, hanem itt a kormányon, hisz itt akkor menet közben oda se kell nézni, sehova, szépen le fogod tudni kezelni, hogy most erősebben fékezzél, és töltsél vissza, vagy pedig hagyjad szabadon gurulni. Egyébként ez nagyon jó, mert meg tudod azt is csinálni, hogy ezzel majdnem állóig fékezett szépen a gépjárművet. Fölül nincsen ezúttal head-up displayünk, viszont egy nagyon szép ilyen kis, hát ilyen kis puhább anyag, nem az a fekete kopogós műanyag, ilyen kis puhább anyag az egész műszerfalnak a teteje. Lefelé, ahogy jövünk, akár a középső kijelző előtt, alatt, mögött, illetve alatt és mellette, egy ilyen kis bézs színű, hát majd hanem ilyen plüssös megoldás, és az anyósülés előtt ott bizony ilyen kis iránytű, ez a bizonyos Jules Verne kis grafika szerepel. Ez a bézs plüssös anyag, ez átfolyik az első ajtókra is, ugyanúgy, mint a hátsó ajtóknál, ott mögötte van valahol egy kis hangulatvilágítás, és ami érdekessége, hogy itt ezúttal teljesen föntre helyezték el, mind az ajtózárat, mind az ajtónyitót, illetve az első hátsó ajtóknak az ablakának a letekerését, ez teljesen fönt van, majdnem az ablak, illetve az ajtónak az ablak vonalánál, tényleg teljesen fölülre helyezték, és ez is ebben a kis ezüstös színű sajtreszelőre hasonlító, vagy almareszelőre hasonlító kis betétben van benne, nem tudom másképp megfogalmazni, ez ilyen, és a gomboknál is úgy néz ki, egyébként a gombok feketék, de ilyen kis lefelé, kifelé ferdén átlóban megkapta ezt a kis reszelős részt. Egyébként nekem ez tetszik.

A klímabömlünk az óriásira sikerült, természetesen el tudod zárni, vagy ki tudod nyitni, illetve a kormány és az ajtó közé föntre helyezték el azt a gombot, amivel te szépen be tudod állítani, hogy a külső visszapillantó tükrök azok hova nézzenek, és egyébként a külső visszapillantó tükrökről nem is beszéltem, fölfelé, kifelé ilyen kis csúcsban végződnek, csodaszépek egyébként, a felső részük az angolafeket, az alsó részük a konzol, az pedig ugyanolyan színű, mint az autó, tehát ez a kékes, delfinkékes színben pompázik. A visszapillantó beállító gomb alatt lejjebb már egy fekete mezőben van, hogy milyen magasra világítson a lámpa, ezt letekered hármasra, bár én most fönt hagyom egy kicsikét, mert mindjárt megyek az autópályára. Itt van az első szélvédőnknek az a gombja, amivel nem lefújhatod, hanem ugye van benne fűtőszál, és akkor szépen bekapcsolod a szélvédő fűtést. Kétszer megnyomod a gombot, a mellette levő gombot, akkor kinyílik a csomagtér. Középre, ha eljövünk, akkor van itt egy érintőképernyős kijelzőnk, én közben adok rá gyújtást az autóra, és akkor még megmutatom a videót, amit készítek annak, hogy mennyivel markásabban világít a lámpa, amikor be van kapcsolva a gyújtás. Szóval, középső érintőképernyős kijelzőnk, magassága, ahol fel van helyezve az egész jó, egész vékony kis kijelzőt kapott, nem olyan túl nagy, de egyébként szerintem használható, nyilván van benne navigáció, telefon, mindent is be tudsz állítani, a navigációnál akár a sajátot, akár a Google-t, akár pedig, hogyha telefonoddal össze van párosítva, akkor telefonodnak azt a navigációt, amit te akarnál, természetesen vezeték nélkül is, illetve vezetékkel is össze tudod párosítani. A középső érintőképernyős kijelző alatt ugye megvan ez a kis bézses csík, majd szintén ebben az ezüstös reszelősre hasonlító kis kialakításon belül helyezkednek el, egyrészt, hogy hova fújja a klíma, másrészt, hogy milyen magasra, mármint, hogy a magassága belülről, hogy hova fújja, azon kívül, hogy egyáltalán fújja vagy ne fújja-e, és itt megnyomod fizikai gombbal, tehát itt nem érintő képernyőn, a fizikai gombbal, és aztán természetesen majd a képernyőn érintővel be tudod állítani, de egyébként ez tök, hogy fizikai gombokkal van megoldva. Az első szélvédőnk, a belső keringetést, a maximum AC, illetve a hátsó szélvédő, ez mind-mind fizikai gombbal van, illetve a kikapcsoló gomb is fizikai gomb. Alatta megint van egy kis ez a bézes kis betét, ez jó pofa, majd ha jövünk lefelé, akkor itt egy zongora fekete részben megtaláljuk a kéziféket, az elektromos kéziféknek a két bekapcsoló részét, azon kívül megtaláljuk azt az engine gombot, ami ugye a start-stop gombunk, találunk egy elakadási jelzőt, illetve egy autó imitáló ilyen kis gombocskát, amivel ugye mindenféle rendszert be tudsz állítani magán a gépjárművön belül, ja, és még fölül az érintőképernyő kijelző mellett van egy gombunk, ami ugye a home gomb, és érdekessége, hogy mindenhol ez az élére állított kis akár rombusz, akár pedig kis kocka lap szerepel.

Ez alatt van egy csukható tálcánk, nagyon szépen ilyen kis újrahasznosított bőrrel csukódik be, a lábad mellé, mind az anyósülésnél, mind nádod, és lefut ilyen kis puha, szerintem újrahasznosított vagy vegán bőr. Szóval van egy tálcánk, egy merev tetővel, amit ki tudsz nyitni, és akkor szépen így fölfelé kinyílik. Ott van alul az USB-C-s töltési lehetőség, illetve csatlakozási lehetőség, egy szivattyútos 12 voltos töltési lehetőségünk, illetve egy tálcánk, ahol ugye NFC-sen tudod tölteni a kis telefonodat, van 2 darab pohártartónk, és itt mellette, illetve a jövünk hátra, itt van ilyen kis ferderész, akár ide is le tudnád rakni a telefonodat, így szépen letámasztod, ez is jó pofa, illetve ez mögött szintén zongorlak fekete részen belül van maga a sebességváltónak, hogy milyen fokozatban vagy, maga a sebességváltó szintén ez a reszelős megoldás és ez a hagyományos kapcsoló, tehát ha hátra húzod, akkor D, ha előre nyomsz még egyet, akkor N, ha még egyet előre nyomsz, akkor R, illetve van egy P üzemmódunk, és mellettük van a rádiónak, a média lejátszónak a kivel kapcsoló gombja, és még ide is kapott egy kis részt, amivel föl lehet tudod hangosítani, szintén kis reszelős kis henger, ezzel föl lehet tudod hangosítani magát a médiaeszközt, vagy akár a telefonodat. Itt van még egy kis puha tálca, és hozzád közelebb, az a vezetősz közelebb pedig van a drive mód. És ha a drive módot váltogatod, akkor tudsz menni, azt mondja, hogy tudsz menni normálban, tudsz menni sportban, illetve tudsz menni ekóban. Ez a 3 változata van ennek a bizonyos kijelzőnek, illetve mi ez résznek, és ezúttal úgy van, hogy amikor váltogatod az üzemmódokat, akkor nem változik semmi, tehát se a színen nem változik, sem a középső képernyőnek, sem az előtted levő műszerfalnak, de ezt te merőbe ki tudod választani, én most ezt így hagytam, hogy volt. Ez mögött is van még egy részünk, oda szintén be tudod csatlakoztatni, be tudod csúsztatni, bocsánat, a telefonodat, és ketté nyílik a középső könyöklőnk, ketté nyílik a középső könyöklőnk, és miért, hogy ez eszembe jutott, hiszen itt hagytam volna egy töltőt, meg ott van benne a papírzsebkendő, meg minden ilyesmi, és na, ez egy fontos információ volt, itt majdnem elfelejtettem, és úgy van kialakítva ez a középső kijel, illetve a középső könyöklő, hogy középen, ahogy ketté nyílik, ott ki is tudod vezetni a kábelt, annélkül, hogy eltépnéd, elvágnád, ezt most én itt fogom hagyni keresztbe, hogy ne felejtsem itt.

0: volna, kedves szíved.
1: Az ülésünk ilyen hasított bőr, velúr-szerű, nagyon szép kékben pompázik, illetve bőr, nagyon jó az oldaltartása mind combban, mind derékban, a fejtámlánk zseniális, az is plusz, illetve ez a hasított bőr, illetve bőr, és az első ülésének a háttámláján ott bizony van egy Jules Verne felirat, itt is szerepel ugye ez a felszereltsége magának ennek az autónak. Fontos, hogy van tetőablakunk, a tetőablakunknak magát, azt a részét, ami ez a nem hálós ezúttal, hanem a sötétítő rész, azt manuálisan szépen hátrahúzod, de magát. Az ablakot azt természetesen elektromosan nyitod. És ha már elektromosan nyitottad, akkor megnyomod a gombot, és elektromosan is zárod. Viszont a sötétítő része az ugye manuális, az maradott hátul, és egyébként az első ülésnek a háttámlája fölé, mögé egy picivel csukódik be, illetve odáig van ez a tetőablak rész. Zseniális, hogy az autónak a felső része az szintén bézs színű, mint egy előbb, amit találhattunk, illetve amit láttunk, annál kicsit inkább szürkésebb, de mégis ilyen bézses hatású. Az a napellenzőnk természetesen benne van, az a bizonyos kis tükör, aminek a két szélén ledes világítással pompázik rád. Ledes világítást kapott mindenhova, és ezek a kis ledes világítások is ugyanúgy, mint a gombok, egy kis élire állított, kis csúcsára állított kis kockákból áll. Szeretem, imádom, és akkor most mindjárt felszerelem a kis kamerát, hogy felvegyem azt, amit már beszélek az autóról. Jaj, fontos, az első ajtóban, hát literes víz, meg még mögé egy-két apróság simán elfér, és csodaszépen van varva egyébként ez a bőr, ami itt az első ajtón, itt a könyöklő része. Szeretem, imádom, nagyon fájó szívvel viszem most vissza ezt az autót, de hát ez dobta a gép.

0: és már is eljutottunk arra a pontra, amit egyébként hetek óta terveztem, egy műsoron belül három autó, a mai harmadik az legyen a Chery Tiggo 8-as. Járjuk körbe.
1: Hát hirtelen tavasz lett, és a tavasszal együtt megérkezett hozzánk a Tiggo 8-as is, egy kis próbára, egy egyhetes tesztre. A Tiggo 8-as, hogyha ránézünk előről, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy nem nagyon különbözik a Tiggo 7-estől, de közben egyébként mégis. Ez a nem nagyon, ez ugye azt jelenti, hogy a hűtő maszknak a formája az teljesen olyan, mint a 7-esé, sőt, hogyha egymás mellé raknánk az autókat, itt a 7-est és a 8-ast, akkor igazából csak a lámpa, illetve a kerekeknél ott elől, a lökhárító első részénél, itt a 8-ason van egy ilyen kis légbeömlő rész, egy zongorlag fekete betétben van egy légbeömlő rész, ami ugye egyrészt a légellenállásnak lesz hasznára, másrészt pedig ugye akár még a fékeket is tudod vele hűteni, hogyha úgy alakulna. Az autó az fekete. Ebben az esetben, ebben a mai videóban egy fekete autót láthatunk, illetve a rádióhallgatóknak pedig elmondom, hogy fekete az autó. És króm keretet kapott az a bizonyos hűtő, ami egyébként egy ilyen nagyon nagy vigyorgó szájra is hasonlíthat, és jöttek egyből a madar, akit lehetett hallani, hogy a madár jött és megnézte is magának ezt a kis 8-as Tiggót. És a krómcsík, az ugye körbeveszi ezt a nagy vigyorgó hűtő maszkot, hűtő szájat, és alul a lökhárítónak a legalsó pontján is van egy kis krómcsík, az autó közepénél, az autó közepe, illetve a lámpáknak a közepével egy vonalban ugye alul. Legalul is van egy hűtőbeömlő rész ezen az autón is, akár csak a 7-esnél. Úgy van kialakítva a hűtő, hogy amikor először ránézel a hűtő maszkra, akkor olyan, mintha egy zárt hűtő lenne, de a rendszám fölött, a Chery logó alatt, ott van az igazi légbeömlés, és ennél az autónál is úgy van megalakítva, pontosabban kialakítva a hűtőrész, hogy a kis rombuszok, kis téglalapoknak az alsó része, az kapott egy ilyen kis króm, hát ilyen majdhogy nem ilyen kis lefelé mutató nyilat, és egyébként ez a csoporton belül, ugye a Chery, amely gyártóhoz tartozik, annál a csoporton belül több más modellnél is megtalálható, tehát össze lehet igazából akár még össze is lehetne keverni, de nem lehet, hiszen a hűtőmaszkot az teljesen más. Ennél az autónál is úgy van kialakítva a motorháztető, hogy van ebben ilyen kicsike kis hullámok, egy kicsike kis völgyek, hegyek, völgyek, ilyesmik, amik ugye terelik a levegőt a tükrök felé, illetve az autónak a teteje felé. Nem króm, hanem ezüst színű tetősint kapott az autó, ez már innen előről látszik, és azt is lehet látni, hogy a színre az ugyanaz a tükörnek, mint maga az autó, azaz fekete.

eljövünk egy kicsit oldalra az autóhoz, akkor azt látjuk, hogy egyébként a hűtőn már elől, pontosabban nem a hűtőn, hanem a lökhárítón alul elindul egy matt fekete műanyag csík, és ez végigfut a kerékjáratíveken, az ajtóknak az alján, ott a küszöb részén, elől hátul a kerékjáratív, majd hátul a hátsó lökhárítóba bele kuppan. Ami érdekes az autónál, a Tiggo 8-asnál, amikor ránéz az ember, akkor azt fogja észrevenni, hogy itt bizony a kerékjárati ív az nem követi le a keréknek a vonalát, hanem egy kicsit így meg van nyújtva, kicsit ilyen vagy levallapítva, vagy meg van nyújtva, hát attól függ, hogy honnan nézzük, de hogy az a lényege, hogy nem teljesen ugyanolyan alakú, mint maga a kerék, tehát nem ilyen félkör cikket kapunk, hanem egy kicsit másabbat, és ennél az autónál is magán a lemezen is, tehát az oldallemezen, az ajtón, a hátsó oldallemezen is visszaköszön ez az ív, ez a kerékjárat ívnek a vonala. Az autón nincsenek olyan markáns vonalak fönt a tükörnél, a tükör alatt, vagy esetleg a kilincsekkel egy vonalban, és egyébként nem mellesleg a kilincse, az bizony rejtett kilincs ennek az autónak is, mint sok más kínainak. A tükörbe természetesen bele van applikálva az irányjelző, illetve ami érdekes az autóban, ezt azért mondom, hogy érdekes, mert ma már nem ezeket szoktuk meg, vagy pontosabban nem ezt szoktuk meg, hogy egyrészt az ablakok, az oldalsó ablakok, tehát az első és a hátsó ajtónál, valamint még hátul ott a C-oszlop mögötti ablaknál alul, illetve fölül kapott egy kromcsíkot, és a B-oszlop meg a C-oszlop az ajtó részen ott bizony matt fekete műanyag betétet kapott. Gyorsan elszaladunk hátra, hiszen megy az idő. Hátul van egy kicsike kis spoilerünk fönt a csomagtér ajtónak a tetején, na csak sikerült kimondanom, van egy cápószony antennánk, és ebben az esetben is úgy van kialakítva, hogy az autónak a tetején is van egy nagyon minimális kis ív itt a spoilernél, ez is a levegőt fogja terelni, és a pótféklámpa, ami bele van applikálva a felső spoilerbe, az nem egy vízszintes csík, hanem kettő darab csíkból áll, és a közepénél, a cápószony antennával egy vonalba hátul, ott egy kicsike kis lefelé fittyenése is van, olyan, mint egy kis vizort kapott volna. Természetesen azt mondom, már nem is kell elmondanunk, hogy a Tiggo 8-asnál is hátul egy vízszintes csík lesz a hátsó ledes világításunk, és maga a féklámpa, illetve maga a világítás, az is ledes, és ilyen érdekes kis sok kis téglalapból, kockából, vagy nem is tudom, hogy miből áll, az irányjelző pedig magának a lámpatestnek a közepén helyezkedik el. Kettő darab kémény kapott hátul, ez a két kémény, ez ugye a kipufogó, mindkét oldalon párosával vannak, tehát összesen négy kémény kapott, nem is csak kettőt, hanem mind a két oldalra kettőt. Van egy chrome feliratunk, ugye az a márka neve, illetve van egy Tiggo 8-as feliratunk a csomagtér ajtónak a bal alsó sarkában. A csomagtérbe mindjárt belekukkolunk, csak előtte hallgassunk egy kis zenét.

0: Tiggo 8-as csomagterében mielőtt belekukkantanánk, azért azt elfelejtettem még említeni, hogy hátul, alul ugye megvan ez a mat fekete műanyag, és közepén a két kipufogó, két pár kipufogó közé egy ilyen kis szürkés betétet kapott, mintha egy diffúzor lenne. Közelebb jövünk az autóhoz, megnyomjuk a gombot, elektromosan nyílik a csomagtér, és hogyha kinyitjuk a csomagteret, akkor ha úgy van, mint most, akkor egyből látjuk, hogy egy 7 személyes autóról beszélgetünk, hiszen a csomagtérből föl lehet hajtani 2 darab ülést. Nyilván ilyenkor nem lesz óriási a csomagterünk, sőt, kifejezetten picike lesz. Viszont ami nagyon ötletesen van megoldva, az nem más, mint hogy a kalaptartót itt szépen be tudod pattintani a leghátsó ülések, tehát a harmadik ülés sor mögé alulra, és akkor az nem fog itt neked csúszkálni, nem fog lifegni, nem fog erre-arra csúszkálni. Pontosabban még van még egy érdekesség, az pedig nem más. Ezt megpróbálom érzékeltetni, most fölragasztottam ilyen kis dobozt, amiben az elakadási jelző, meg ilyesmik vannak benne. Ez egyébként egy ötletes megoldás, nem csúszkál az sem, nem zörögnek, nem csörögnek. Itt leghátul egyébként oda, ahova bepatintottad a kalaptartót, ott még kinyitod a kis zsebecskét, és akkor itt vannak az ilyen kis vonószem, meg emelő, meg ilyen apróságokat ide el tudsz rejteni ennél az autónál. Ez is egyébként egy jó megoldás, ötletes, és pillanatok alatt föl tudod nyitni, le tudod csukni, szerintem ez tényleg hasznos. Az is hasznos egyébként, hogy amikor le akarod hajtani az ülést, akkor csak egy mozdulat, és már csúszik is lefelé. Most ebben az esetben azért nem csúszik lefelé, és azért nem halljátok, mert hogy a fejtámláját azt fölhúzva hagytam. Ami érdekessége a hátsó fejtámlájának, hogy amikor föl van húzva, akkor két kézzel kell ugye megnyomni, de hogyha megnyomod, akkor automatikusan ugye a két szélét ennek a két kis pálcikának, ami tartja, ha megnyomod, akkor így a saját súlyánál fogva is lecsúszik a hátsó ülésnek a vál részével egy vonalba. És ahhoz, hogy lecsukjad az hátsó, leghátsó ülést, ahhoz meghúzod a kart ugye előrefelé, előre pöccinted, és már is lecsukódott, és ilyenkor egyébként elég nagy csomagteret kapunk, ezt most a másik oldalon is lecsukom. Oké, illetve, ami jó pofa, ez most nincsen beakasztva, de ami jó pofa, hogy van egy ilyen kis fülünk, ami mögé a biztonsági övet be tudod csúsztatni. Persze ez egy kézzel egy kicsit nehézkes, de meg fogom oldani. Ez az, bele van pattintva, a másik oldalon is megpróbálom szépen belefűzni, belehúzni, és akkor ezáltal ugye a kis leghátsó biztonsági öv, harmadik üléssor biztonsági öve sem fog jobbra-balra csúszkálni, ez ötletes. A csomagterünk ilyenkor egész jó nagy lesz, és majd mindjárt megyünk tovább, hiszen a középső üléssort is le lehet hajtani, és akkor még inkább meg lehet növelni a csomagteret. Megpróbálok majd bemászni az autóba leghátulra, bár szerintem ezt ki fogom hagyni, mert azért ez a rész ez inkább gyerekeknek való, viszont hogyha már itt tartottunk az övnek az a kis befűzőjénél, akkor hátul is van klímánk, mindkét oldalon van klímabeömlő, sőt a középső üléssornak is ki van alakítva egy kis, mármint annak a biztonság övének is ki van alakítva egy kis bújtató rész, illetve van hátul, mindkét oldalon, teljesen leghátul, a csomagtér ajtóval egy vonalban majd, hogy nem, kettő kis akasztunk, tehát oda is fel tudod akasztani a kis cuccodat, valamint leghátulra is kapott szivargyújtós töltési lehetőséget. Okos megoldás, és természetesen vannak ilyen rögzítési pontok is az autón elhelyezve, sőt a leghátsó üléssorban, tehát a harmadik üléssorban is van pohártartó két oldalon, ötletes, jó pofa, nem tudom, hogy belemásszak-e, vagy belemerjek-e mászni, majd kiderül.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki dúdol, és ha nem jut be szedbe, akkor hallgass meg majd úgy.

Ups, Sanyi, elnézést, bocsánat, megint háttérbe szorultál, annyira rohan az idő, annyira szalad itt az autókkal az idő, hogy hát háttérbe szorultál, de nem baj, jövő héten még az is lehet, hogy az autókkal kapcsolatban is majd előveszlek téged, pontosabban Anitát és téged. Megint az van, hogy rohan az idő, sok az autó, de hát ez van, ezt kell szeretni. Viszont érkeztek kütyükös itt az elmúlt napokban hozzánk, és most fölteszek egy kérdést, mindenféleképpen válaszoljátok meg, méghozzá a Megurulva autó és kütyű mostra Facebook oldalán szóljatok hozzá, ahhoz, hogy fölteszek egy képet egy Honor 600, illetve egy Honor 600 Pro telefonról. Egyrészt írjátok meg, hogy mi a különbség a 600, illetve a 600 Pro között szerintetek, másrészt pedig mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, tehát szóljatok hozzá, másrészt pedig mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, hogy melyik telefonnal kezdjem a bemutatást, azaz a jövő heti adásban, mi legyen a célkeresztben, a Honor 600, vagy pedig a Honor 600 Pro telefon. Válasszatok, aszerint fogom elkészíteni a jövő heti adásban a kütyüblokkot.

Szennyvízben lépkedtek a Békés Csabai MÁV Volán telepen dolgozók. Kiemelt figyelmet kapnak mostantól a gyógyszer ügyek. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el a MÁV vezetés a Békés Csabai MÁV Volán telepet érintő szennyvíz kiömlés ügyében, és közlésük szerint megkezdték a terület rendbetételét, közölte a társaság az MT-vel csütörtökön. A VS az MT-t szerdán arról tájékoztatta, hogy a munkavállalók a feltörő szennyvízben lépkedve vagy azt kerülgetve dolgoztak hetekig, miután a megtelt szennyvízaknából veszélyes anyagokat, többek között gázolajat, motorolajat és egyéb vegyi anyagokat tartalmazó szennyvíz ömlött ki. Meleg János VS elnök szerint a telephelyről korábban megpróbálták elszállítatni a szennyvizet, ám ez nem sikerült maradéktalanul. A szakszervezet szerint a dolgozók emberileg méltatlan és veszélyes körülmények között dolgoztak, ezért azonnal intézkedéseket sürgettek a vezetéstől. Jelentős átalakítás indult az egészségügyi irányításban. Létrejött az önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelten kezeli a gyógyszerügyeket, jelentette be Ilkó Lévia közigazgatási államtitkár Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. Az államtitkár elmondta, hogy a gyógyszerügyek közvetlenül az ő irányítása alá kerültek, és hangsúlyozta a saját szakmai tapasztalatát is a területen. A reform részeként önálló gyógyszerügyi hatóság jön létre Országos Gyógyszerészeti Intézet néven, miközben átalakul az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere, és felülvizsgálják a TB támogatások szabályait. Ilkó Lévia szerint a minisztériumot fokozatosan tégláról téglára építik fel, ezért türelmet kérnek az átalakítások idejére. Jelentős ftalát szennyezést talált Európai Unión kívülről érkező műanyag termékekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével lezajlott célzott ellenőrzési kampány során. A közös program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az EU-n kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül hozzánk eljutó termékek lehetséges egészségi kockázataira. A kampányban 100 terméket vizsgáltak hatóságonként 50-50 darabot, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. Egyes ftalátok károsíthatják az emberi egészséget, különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre.

0: Testre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt jelzőlámpás forgalom irányítás lesz. Azt írták, az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért a munkálatok ideje alatt két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat le is zárják, ami a kerékpárutat is érinti. A teljes lezárás ideje a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
5: Nekem ez így jó.
3: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: nulla óra.
1: Több százezren hagyták az utolsó pillanatra SZJA a bevallásukat, 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára. Egyelőre marad a kellemes nyári idő, vasárnap már újra 30 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó 2 napra az SZJA bevallásukat, és a május 20-i határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írták. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható, emelte ki csütörtökön kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépőszintje 2021 óta 20 millióról 47 millióra, a 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. Pénzmosás miatt emeltek vádat egy 59 éves keszthelyi kerékpárból tulajdonos ellen, aki Németországban lopott, több millió forint értékű bicikliket értékesített, közölte az Alavár megyei főügyészség. A férfi 2024 májusában 4 összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt vásárolt meg egy ismeretlen eladótól, anélkül, hogy azok eredetét igazoló dokumentumokat vagy személyes adatokat kért volna. Később kiderült, hogy a bicikliket néhány nappal korábban Münchenben lopták el, a vádlott pedig 3 közülük tovább is adott, azonban az ügyletekről semmilyen nyilvántartást nem vezetett. A keszthelyi járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta az ügyben. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 29-én köszöntjük a Magdolna nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése Magdala városából a genezáreti tó mellől való nő, a héber eredetű név, a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Viselője rendszerezett és gyakorlatias mindenben, amit csinál, élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. Becézése Magdi, Magdika, Magdácska, Magdus, Manyi, neves viselői a névnek, Búdi Magdi, énekesnő, Fazekas Magdolna festőművész, Menszátor Magdolna színésznő, filmszínésznő és szinkronszínész, Márai Magdolna bibliai személy és Ruzsa Magdolna énekesnő, valamint ön, kedves Magdolna. Ezen a napon köszöntjük még Adelmár, Aléna, Almiréna, Elmár, Jukundus, Kán, Kunt, Kunó, Mária, Maxim, Meilóra, Melodi és Teodózia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával, május 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 29-ével kezdünk, ekkor királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat, és kényszerítették az aranybulla kiadására. Ő ezt 1231-ben megújította, 1235-ben hunyt el, az egresi kolostorban temették el. A 17. századdal folytatjuk. 1660. május 29-én Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fia, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, Anglia alkotmányos királyság lett. A 19. század közepével folytatjuk. 1846. május 29-én megszületett Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallás- és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. Még mindig a 19. században járunk. 1867. május 29-én elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közösügyi javaslatot, amit Ferenc József július 28-án szentesített. Ezzel lerakták a dualizmus, a két központú birodalom alapjait. A törvény megerősítette a Habsburg monarchia országainak összetartozását az 1723-as Pragmatika Sanctio alapján, azzal a megkötéssel, hogy a közös biztonság együttes erővel leendő védelme és fenntartása mellett Magyarország önállása sértetlenül fenntartható. A 20. század elejével folytatjuk. 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. Maradunk még a 20. században. 1982. május 29-én meghalt Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. május 29-e péntek, Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 11-től 26. vers. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyék róla a gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Elmélkedés. A mai evangélium három eseményt foglal egybe. Jézus belép Jeruzsálembe és megszemléli a templomot, másnap megátkozza a terméketlen fügefát, majd kiűzi a kereskedőket a templomból, végül tanít a hitről és a megbocsátásról. Első pillantásra egymástól függetlenek ezek az események, mégis összetartoznak. A fügefa Jézus idején a termékenység, Izrael népe és a vallási élet jelképe volt. A fügefa azonban terméketlen, ahogy a templom is, amely elvesztette igazi küldetését, mert az imádság házából vásárcsarnok lett. Jézus ítélete nem haragból fakad, hanem prófétai szó. Isten nem a látszatot nézi, hanem a valódi gyümölcsöt keresi. A hit nem lehet terméketlen, a vallásosság nem merülhet ki külsőségekben. Az élő hit gyümölcsöt terem. Igazságot, irgalmat, megbocsátást, Isten szeretetet. Aztán Jézus az ima erejéről beszél. A hitből fakadó imádság hegyeket mozdít, azaz szíveket formál át, falakat bont le, új kezdeteket tesz lehetővé. Ugyanakkor az ima ereje összefonódik a megbocsátással is. Ha nem vagyunk képesek kiengesztelődni, lelkünk zárva marad Isten előtt is. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Megbocsátani a másik bűnét, ahogy Isten is irgalmat gyakorol velünk. Jézus arra hív, hogy lelkünk temploma is tiszta legyen. Ne gyűjjön össze benne harag, önzés, hiúság. És azt kéri, hogy hittel éljünk, olyan hittel, amely mer kérni, mer bízni, mer megbocsátani. Csak így hozhatunk gyümölcsöt. Uram Jézus Krisztus, te látod, ha életem terméketlenné válik, ha csak a látszatra törekszem a vallási életben, de hiányzik belőlem a gyümölcs, a szeretet. Kérlek, tisztítsd meg szívem templomát. Üszd ki belőlem mindazt, ami zavarja az igazi imát, a zajt, a félelmet, a haragot és a bűnt. Add, hogy hittel forduljak hozzád kéréseimmel. Taníts meg megbocsátani azoknak is, akik fájdalmat okoztak, hogy tiszta szívvel éljek. Legyen egész életem imádság, amely neked szerez dicsőséget. a napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd kalkuttai gyümölcsös pulyka mellett hoztam önöknek mazsolás rizssel. A hozzávalók 4 személyre 60 deka pulyka mell, 4 deciliter főzőtejszín, 1 deci olívaolaj, 2 deciliter édes fehérbor, 1 darab banán, 1 darab ananász és egy üveg medgy. A fűszerekhez majoranna, köri, só és fehérbors kell. Elkészítési módja a következő. Felhevített serpenyőben olívaolajon a lisztbe forgatott pulyka mell filéket mindkét oldalán hirtelen megsütjük. Ezután kiemeljük a hússzeleteket a tányérra, a visszamaradt zsírjában a karikára vágott banánt és a kockára vágott ananászt a meggyel megpároljuk. Főzőtejszínnel felengedjük, fehérborral és köriporral beforraljuk. Sóval, fehérborssal ízlés szerint fűszerezzük. Az elkészítés ideje nagyon rövid, 10-15 perc alatt elkészíthető, köretként mazsolás rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Molás Pali vagyok, sziasztok. Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót. Hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési forrásokat is a csütörtökön benyújtott törvényjavaslat szerint. A képviselők érvelése szerint a költségek csökkentése terén elől kell járniuk az országgyűlési képviselőknek és frakcióknak, és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára. Emellett megszüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A NAV közlése szerint a büntetőeljárás célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok és döntéshozatali folyamatok megfeleltek-e a jogszabály előírásoknak. A nyomozás középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatás áll. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első 4 hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kárgóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt, Volodymyr Zelenszkij erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen, az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik, délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered?

0: Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Gyerekek, ki tudja, hány csúcsa van a tüdőnek?
2: Én tanárnéni. 2.
1: És ezt honnan tudod, Pistike?
2: Láttam a nővéremet fürdés közben.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Rádió, a feldolgozások minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.